0: Jója, a Mászra legendás és hírhedt alakja Vidrócki Márton történeteit eleveníti meg a tánc és a zene nyelvén. A pörgős humorral és furfanggal teletűzdelt előadás megeleveníti a kor jellegzetes alakjait, legényes táncokkal és magával ragadó népzenével fűszerezve. A Vidrócki Néptánc Együttes célja, hogy a hagyományos néptánc lépéseket modern, színházi dramaturgiával ötvözve a mai közönség számára is könnyen befogadhatóvá és rendkívül szórakoztatóvá tegye. A Sláger FM híreit Ortutai Dóra hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változat.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával, és lesz is információnk meg a pezsgő kulturális életből sok-sok új kincs, amivel már az első részben is várjuk Önöket. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, és örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább örülök, hogy Orbán Nelly meglátogatott ismét minket, már jó rég voltál. Nálunk hárfa, művész és színész. És milyen jó, hogy ezt a kettőt ötvözöd időnként.
2: Igen, hát szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, András, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek.
1: Mindig jó, amikor jössz, mindig van újdonság, amivel kapcsolatban beszélgethetünk.
2: Igyekszem.
1: Ráadásul ez a mostani, ez mondhatom, hogy édes gyermek is?
2: Igen, abszolút.
1: Valahol, mert ez a tiéd,
2: igen,
1: csak a tiéd.
2: Igen.
1: Meddig készültél rá? Itt lesz nem messze a rádiótól, egyébként a Krisztina körúton, a Márai kultban, nem is akárhol. Egy patinás helyszín.
2: De csodálatos helyszín, és nagyon köszönöm a Márai kultnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy ott mutasson be ezt az estet. Nagyon régóta készülök rá, elsősorban azért, mert ennek az estnek az a specialitása, hogy bár csodálatos művek íródtak hárfára, a hárfa irodalomra, és nagyon sok átirat is készült, mégis úgy érzem, hogy még van ebben több. És egy felhívást tettem ki az egyik közösségi médiai oldalra nagyjából egy évvel ezelőtt azzal kapcsolatban, hogy az én jó ismerőseim, jelenlegi kortárs zeneszerzők, nek nagyon szívesen fogadnám, hogyha írnának hárfára új műveket, mert szeretném, hogyha bővülne a hárfa irodalom.
1: És szerintem én még láttam is ezt a posztot.
2: Elképzelhető. És nagy visszhangja lett, és elég sok zeneszerző keresett meg, és küldött nekem műveket. Volt olyan, aki szándékosan nekem írt, és volt olyan is, aki már írt korábban hárfára, vagy zongorára, és átdolgozta ezt a kedvemért, és emiatt ezen az esten ezeknek az ős bemutatója fog tulajdonképpen elhangozni. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kizárólag még soha nem hallott kortárs művek lesznek, mert azért egy-két slágert is el fogunk játszani a közönség kedvéért, meg a koncepció kedvéért, hogy összeérjen a kör. De nagyon boldog voltam, nagyon szeretek új dolgokat bemutatni, és nagyon szeretem az újdonságot ötvözni a régebbi már bevált műsorral.
1: Uh-huh. Hát oké, de ez azért ilyen szempontból meg egyedi, mert ilyen még nem volt korábban.
2: Nyilván a kortárs dolgok beuntatódnak itt-ottamot,
1: de
2: ilyen szempontból igen, talán egyedi.
1: Hogy
2: főleg, hogy kortárs költőknek kortárs költők verseivel ötvöztem az estét, mert hogy mindenkit, régóta gondolkoztam, hogy hogyan tudnám nem öncélúan ötvözni a színész és a komoly zenei szakmámat, és Závada Péternek az Ahol megszakad kötete volt az, ami nekem segítette összeállítani, összeérni a korábban már növekvő koncepciómat, korábban már fejlődő koncepciómat, ugyanis az összes verse, ilyet szerintem ritka lehet elmondani, hogy valakinek a kötetében az összes verse megérint, és olyan mértékben volt rám alkotói hatással, pozitív hatással, hogy ez segítette meg azt a folyamatot, hogy létrejön ez a Körforgásban című est, amely egy kicsikét a 4 évszak folyamatos változásairól is szól, mind évszak szempontból, mind az ember lelkében történő 4 évszak folyamatos változásairól. És hogy ne csak én és a hárfa legyen az est alatt, ezért két kamarapartnerrel csinálom meg ezt az estet, Romos Kis Ágota fuvola művésszel és Hári Péter cselló művésszel. Tehát nagyon sok trió és duó fog tulajdonképpen elhangozni, csak egy-egy hárfa szóló hallhat a közönség, és a művek között pedig a kortárs versek segítik a koncepció kiteljesedését, és elindulunk a téllel, és így körbeérünk, míg újra a tél
1: kuriózum,
2: nem lesz.
1: Kuriózum hátán. Csak így ámulok és bámulok, ahogy hallgatlak, mert ez egy nagyon fontos kultúrmisszió ám, amit te végzel. Pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy gyakran mondom, de azért most ide pláne illik, hogy a múltat kötöd össze a jelennel, úgyhogy a jövőt is épített közben, kortárs alkotókkal, mert valahogy mégiscsak benne van a múlt tisztelete, szeretete, minden, amit onnan megtanultunk, meghozunk. Ez a hárfára szerintem különösen igaz. Én gyakran mondtam neked, amikor itt beszélgetünk, nekem az egyik kedvenc hangszerem egyébként a hárfa, és valahogy mívesebbé teszi az alkotásokat. Most lehet, hogy csak én átlagos füllel mondom, én nem vagyok zene szakértő, csak egy rajongó, aki tud lelkesedni a muzsikáért, de valahogy úgy tűnik, hogy mívesebbé teszi. az irodalmat.
2: Nagyon összepasszol a kettő, tehát nagyon jól kiegészítik egymást, és hogy a kör teljessé váljon, mert azt gondolom, hogy nagyon fantasztikusak a magyar művészek, a magyar irodalom, a magyar zeneművészet, és a magyar színházművészet is, és azt gondoltam, hogy a kör teljes legyen, így a magyar képzőművészetet is igyekeztem belecsempészni ebbe az estébe, úgyhogy hát én sok mindent csináltam már korábban, de még nem éreztem késztetést korábban arra, hogy egy egyedi egyedi ruhát készítessek, és erre az estére az is készült. Most fogom elhozni, hogyha innen elmentem a varrónőtől. Ez pedig nem más lett, mint a Csontvári Kocka Tivadarnak a magányos cédrusa, ami szintén nagyon passzol ehhez az évszakos tematikához, és hát nagyon büszke vagyok rá, mert mikorában sosem terveztem ruhát, nagyon

0: a Zene Akadémia óta együtt játszom. Hári Péter a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának a szólamvezetője, Romos Kis Ágota pedig szerintem a szakmájában a csúcs, mint fuvola művész. Uh-huh. Ők szerintem kétszer-háromszor belenéznek a kottákba, és profinle fogják és játszani. Igen. Okay. Nekem sokkal több munkám van ebbe, hiszen az egész koncepciót én találtam ki, rengeteg verset, rengeteg kötetet olvastam el, hogy igazán színvonal, nem az, hogy színvonalas, izgalmas legyen az este, ne az legyen, hogy egy komoly zene és egy felolvasás, hanem úgy egy performance jellege lehessen a dolognak. Ehhez nagyon-nagyon jó versek kellettek, és nagyon éles váltások az évszakok váltakozásához. Uh-huh. Emellett azok a zeneszerzők, akik nekem zeneműveket írtak, Balázs Elemér, Derecskei András, Kovács Adrián és Zombola Péter, nekik át kellett egy-egy művét dolgoznom ahhoz, hogy igazán hárfára passzoljon, és volt, amivel nagyon sokat dolgoztam, nem azért, mert a zeneszerző nem jól írta meg, hanem mert szerettem volna, hogyha az utánam következő hárfás generáció is könnyedén le tudja játszani, és repertoárra fogja tudni venni. És igazából ez az este egy kicsikét a kezdeményezése annak, hogy én nekem nagy vágyam az, hogy hárfa versenyművek szülessenek, és újak szülessenek, és nem mindenki a Mozart, a Ginastera vagy a Glir hárfa versenyt játsza, amik szuperek, de szeretném, hogyha új dallamok csendülnének föl, és a hárfa ilyen szempontból egy kicsikét előtérbe kerülhetne.
1: Hát előtérbe is fog, szerintem, mert teszel érte.
0: Igyekszem, és nagyon remélem, hogy a zeneszerzők is elégedettek lesznek, nagyon izgalmas ilyen szempontból az este, mert mindegyikük várható az estére.
1: De jó.
0: Úgyhogy kis aggodalommal is tölt ez el, hiszen így nincs lehetőség hibázni, de hát azt máskor sem cél. Úgyhogy...
1: Egyébként itt te magad vagy a rendező is?
0: Arra sajnos nem kaptunk egyelőre az estére támogatást, reméljük, hogy a jövőben ez változni fog, úgyhogy az estének én vagyok a rendezője, de a versekkel kapcsolatban, hát többnyire igen, de a versekkel kapcsolatban segítséget kapok Hegedűs D. Géza művész úr, tanár úrtól, úgyhogy és Kovács Adrián is segít egy kicsikét a koncepcióban, és fogok csinálni egy előestét a lakásunkon, ahol szakembereket hívok el, akik azért külső szemmel meghallgatják és megnézik, hogy mi született, úgyhogy...
1: Tehát gondosan előkészíted, ez a lényeg.
0: Hát próbáljuk, igen, igen.
1: Aha. Izgalom van benned ilyenkor?
0: Bennem nem szokott izgalom lenni fellépés előtt, nagyon magabiztosnak szoktam magamat érezni. Miután nagyon-nagyon merész, nagyon szenzitív műfajnak tartom versek mondását, tehát igen. Amikor nem színészileg alkot az ember, hanem egy kicsikét másféle szellemiséggel áll ki verseket mondani, és azt ráadásul komoly zenei művek után mondja el, ezért nagyon abban van bennem egy kicsi izgalom, hogy ezt nagyon simulékonyan és nagyon finoman tudjam váltogatni.
1: Jó, nyilván a lélek, vagy a lélektani részére vagyok kíváncsi, hogy ez hogy alakul benned. Hát az is ritka, amit mondtál, hogy minden sora verse megérintsen egy könyvnek. Ilyen még szerintem, azóta ezen gondolkodom, hogy ilyen még velem sem történt meg. De milyen jó, hogy ez a két alkotó így egymásra talál lapokon keresztül.
0: Nagyon meg tudod szólítani Závoda Péter, és egyébként miután az ő versei többnyire a tél és az ősz tematikához kapcsolódnak, sok benne nagyon a mély érzés, a fájdalom, ezért például a nyári-tavaszi időszakokhoz Szabó T. Anna verseket válogattam, és természetesen Márai Sándor verse is el fognak hangozni, nem csak azért, nem csak a hely tisztelete miatt, hanem mert az egy nagyon szép keretet ad az egésznek, és ahogy mondtad, hogy a múlt tisztelete meg vissza, hát tulajdonképpen kicsikét a Csontváry Ruha is, meg a Márai is.
1: Abszolút. Nekem nagyon tetszik a címe is az előadásnak, mert tulajdonképpen benne van az egész élet lényege. Tehát az egész életünk, nem? Egy körforgásról
0: szól. Igen. És ehhez muszáj alkalmazkodni, ha akar az ember, ha nem.
1: Hát igen, ez a túlélés lényege, hogy tudsz alkalmazkodni hozzá, de a művészet segít egyébként? Tehát tud kapaszkodót adni? Neked is, aki műveled?
0: Természetesen, hát nekem többnyire az ad kapaszkodót. Tehát... mindenhol tulajdonképpen azt keresem, a szépet, a rideget, az ijesztőt, azt, hogy a kizökkentőt, az ad neki színt a mindennapjaimnak, hogy tulajdonképpen folyamatosan mindenben a művészetet keresem, hogyha így nagyon szeretném ezt megfogalmazni, akkor ez így igaz.
1: De nem csak keresed, adod is át közvetítőként.
0: Hát igyekszem.
1: Másoknak azért ez

0: Ez tényleg kapaszkodó, és nem tudhatod, hogy ezt majd életük melyik fontos szakaszához párosítják, amit elvisznek magukkal évtizedekkel később is.
1: Hát remélem, hogy emlékezni fognak rá.
0: Mi a cél ezzel a produkcióval, ha nevezhetem így? Ez vihető bárhova az országban?
1: Természetesen, tehát ebben hárman vagyunk benne, tehát a mi kis triónk a saját hangszerét megfogva díszlet nélkül tud vele utazni, tulajdonképpen a ruhám lesz a díszlet, meg egy kis világítás.
0: Hát meg a hangszer is.
1: Igen, igen. És szeretnénk elvinni, ahova csak lehet. Annyi helyre, ahova csak lehet.
0: Mert, bocsánat a kifejezésért, de ez a fajta árukapcsolás azért ritka, hogy valaki a hárfát használná.
1: Igen, igen, egy ritka hangszer, és meg kell mondjam, hogy szeretik az emberek, tehát, hogy...
0: Mert nyugalmat ad?
1: Érdekes, nem szoktak vele találkozni, nem is nagyon ismerik, az is meglepetés általában a közönségnek, aki nem minden nap jár koncertre, hogy mekkora, milyen formája van, és hogy mennyi pedál található rajta.
0: Van rajta pedál?
1: Igen, van rajta.
0: Na látod, pedál. Most úgy csodálkoztam rá, mint egy gyerek erre az egész.
1: Pedál van rajta, ami a 7 hangot változtatja, különböző
0: tehát,
1: magasságra.
0: Tehát azért ültök, hogy azt lehessen?
1: Azok a fekete billentyűk, a pedálok, tehát aztán emeljük a hangokat féllel, és eresztjük le fél hanggal őket.
0: Látod, valahol félelmetes is, hogy az ember mit vesz le. Hát évtizedek óta nézem a hárfásokat, de hogy nekem ez eszembe nem jutott volna, hogy azért ülnek, mert ott az is van.
1: Hát nagyon, ráadásul nagyon nehéz a hárfázni való, tehát úgy kell elképzelni egy hárfást közelről, mint egy organistát, hogy folyamatosan jár a lába, és emiatt nehéz a zeneszerzők dolga, hogy hárfára írjanak, ezért szeretném ezt kezdeményezni, hogy még többen írjanak, mert speciálisan tudni kell, hogy mi az, amit lehet ráírni, és mi az, amit nem. És én erre speciál önként vállalkoztam, hogyha a zeneszerző ír hárfa művet nekem, azt én szeretném bemutatni, és nagyon szívesen dolgozom rajta több hónapot is, hogy az olyan legyen, hogy utána más is el tudja játszani. Ezt nem úgy értem, hogy csak én tudom eljátszani, hanem úgy, hogy ne az legyen, hogy vért izzadva megcsinálom a koncertet, és utána soha többet senki nem veszi elő, mert hallották, hogy mit kell hozzá küzdeni, hanem hogy fel tudják venni későbbi generációk is a repertoárjukra ezeket a műveket.
0: Hú, most bocs, hogy ilyeneket kérdezek, de hát nem vagyok szakember vagy szakértője ennek, hogy nehéz az a hangszer?
1: Minden szempontból nehéz, tehát technikailag is nehéz, és fizikailag is nehéz, a szállítása sem könnyű, úgyhogy...
0: Azt többen kell, hogy vigyék?
1: Hát ketten könnyedén meg lehet emelni, hogyha lépcsőztetni kell, de van súlya, tehát én nem szeretem megemelni komolyabb játszás előtt közvetlenül az egyik oldalát sem. Egy férfi embernek meg se kottyan, tehát nem... De kellemetlen a fogása, meg tud benne húzódni az ember keze háta, szóval minden szempontból egy körülményes és egy ilyen kuriózum. Hát az még nehezebb, de azt nem szokták annyit szállítani, mint a hárfát. Az jogos. Általában szokott lenni a koncerttermekben.
0: Ez el is hangolódhat egyébként?
1: Persze, ezt mindig hangolni kell minden nap, minden olyan szállítás hatosan. Után, de az nagyjából egy perc.
0: Na jó, látod, nem tudtok ezeket, úgyhogy jó, hogy elmondod. No, de visszatérve az esthez, mennyire kell értőnek lenni?
1: Semennyire.
0: Inkább csak befogadónak?
1: Még annak sem. Tehát én elhiszem, hogy a zenés irodalmi est, mint műfaj, vagy irodalmi koncert, ez nagyon komolyan hangzik. Ahogy az is, hogy kortárs zene. Ez egyáltalán nem komoly, egyáltalán nem nehezen befogadható. Pont azért, mert ezek rövid művek, és mindegyikhez társul egy vers. Ezért nagyon könnyen elképzelhető az a kép, és az az érzelem, amit én éppen szeretnék közvetíteni. Továbbá minden ember átéli ezeket a változásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sokkal könnyebben befogadható dolog a címe és a műfaja ellenére, mint mondjuk végigülni egy barokk koncertet.
0: De most, ahogy látod, beszélgetünk erről, és elkezdett járni az agyam, miért ne lehetne ezt trendivé, meg szexivé tenni?
1: Hát ezekben a
0: alkotásokban gondolom van szerelem, meg minden.
1: Tulajdonképpen csak szerelem van, bánat, kínlódás és az élet szépségei. Tehát azért, amikor tavaszodik és nyár van, azért ott vannak olyan érzelmek, amik télen nem jönnek elő annak sem, aki szereti a telet.
0: Na de mennyivel másabb egy ilyen vallomást elküldeni valakinek hárfával együtt? Tehát tessenek oda menni és felvenni.
1: Igen.
0: Akár. Nem, hát lehet ez trendivé, és akkor legyen ez a trend a TikTokon, ne az őrület.
1: Hát én örülnék neki, hogyha ilyesmi felé menne a világ.
0: Na de ezért meg sokat tudsz tenni, mert magával az estel is egyébként, meg ezzel az egész irodalmi misszióval te az alkotással hogy állsz, zeneszerzéssel?
1: Én mindig azt mondom, hogy én előadó vagyok, és nem alkotó. Uh-huh. Ebben az esetben kellett azért alkotnom, és kellett nagyon sok mindent egyedül kitalálnom, de én előadni szeretek. Tehát nekem az a misszióm és az a küldetésem, amit én érzek magaménak, az, hogy játszak. Uh-huh. Most ez lehet könnyű zene, komoly zene, és elsősorban színészet, mert az az, ami viszont tényleg olyan zsigerileg jön, hogy mert a komoly zenében azért nagyon sokat kell ott ülni, gyakorolni, és nagyon, tehát kevésbé szabad.
0: Egyébként ebből a kombóból sincs sok a magyar piacon. Ugye? Egy hárfa művész, aki színész is.
1: Hát abból speciál úgy hát tudom, hogy egy sincs.
0: Erről beszélek, hát így tök különleges.
1: Igen, de majd. Egyébként azt nem gondolom, hogy nem dolga mondjuk egy színésznek tudni megszólaltatni egy-két hangszert, és ez szerencsére kezd elterjedni, hogy ez egy jó dolog, és ez nem egy ilyen föltől elrugaszkodott dolog. Hát Amerikában is, hogyha Broadway színésznőit megnézzük, hát hihetetlenül táncolnak, hihetetlenül tudnak mondjuk énekelni, és akkor amellett még jó színészek is, tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon így kicsit úgy vettem észre, hogy szétválasztanak engem is, tehát most valaki vagy komoly zenészként kezel, vagy színészként, pedig uh-huh. semmi szétválasztandó nincs ebben a kettőben, akkor sem, uh-huh. hogyha ez a két műfaj picit távolabb áll egymástól.
0: Hát egy biztos, komoly zenészeket nem nagyon láttunk darabokban szerepelni
1: igen,
0: színészként.
1: Igen, ebben talán kevesen vagyunk.
0: Úttörő vagy ebben is. Na, tehát akkor még egyszer, október 9-e,
1: igen.
0: Ez a pénteki nap, Márai Kultban lesz a körforgás.
1: Bemutató,
0: hol találjuk meg a ősbemutatom, hol találjuk meg a pontos információkat a te weboldalon, vagy a Facebook oldalon, vagy a Márai Kultnál?
1: A Facebook oldalamon is meghirdetem, de a Márai Kult is kitette eseményként is fönt van, szóval aki a körforgásban Orbán Neli szavakra rákeres, vagy Márai Kult,
0: azt
1: október
0: megtalálja.
1: 9, az biztos, hogy megtalálja.
0: Oké. Okay. Szerinted műfajilag, vagy nem is, hogy műfajilag, mert ez valahol egy ősi műfaj, de mégiscsak új köntösben, főleg így 2026 októberében, amikor lelki szemeid előtt a közönséget gondolod, hölgyek vagy férfiak ülnek ott többen, vagy vegyesen?
1: Abból kiindulva, hogy Závada Péternek milyen lelke van, bízom benne, hogy sok férfi is ott fog ülni, de nyilvánvalóan elsősorban a hölgyek az érzékenyebbek az ilyen műfajra.
0: Hát vigyék a jó
1: akkor. De nagyon sok olyan férfi hallgatóm van, aki színházban látott, és azóta is jön, és tökéletesen értékeli a dolgot, és érzékeli a finomságokat, úgyhogy szerintem kimondottan mindkét nemnek való
0: ajánlom.
1: A dolog.
0: Oké, okay. Na legyen ez a végszó. Jó, ott találkozunk akkor a Márai Kultban október 9-én. Kedves hallgatóink, Orbán Nelit szeressék, kövessék, azt a sok energiát, amit imádott különleges hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák, úgyhogy ahol csak lehet, tiszteljék meg őt.
1: Nagyon
0: a másnap október 9-én. Köszönöm, hogy itt voltál. És Nellitől most elköszönök önöktől, még nem kedves hallgatóink, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, talán nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy szeretettel Somosi Ritát, művészettörténész, aki mindig igazi kuriózumokkal érkezik hozzánk, olyan ajánlatokkal jössz mindig, meg kiállításokkal.
2: Igen, jó estét, remélem most is így lesz.
1: Hát örülök neked, már csak azért is, mert két kiállítást is hoztál.
2: Bizony, egyszerre indult, ez pontosabban egyszerre nyitottuk ezt a két kiállítást.
1: És majd egyszerre is zárjátok.
2: Egyszerre is zárjuk, de igazából ezzel a két kiállítással egy egész évadot nyitottunk, ugyanis most ünnepeljük a fotográfia bicentenáriumát, és a mai Manóházba gyakorlatilag ennek a 200 év előtt akarunk egy kicsit tisztelegni, úgyhogy egy egész évet szentelünk a francia fotográfiának.
1: Hú, ahogy próbáltam készülni a veled való beszélgetésre, gondolkodtam ezen, hogy ugye vannak ezek a legendás francia, mit tudom én, vígjátékok, sanzonok akár, de mi van a fotográfiával? Az is, annak is van jellegzetes francia íze?
2: Jellege? Azt gondolom, hogy igen, tehát az a fajta líraiság, humor, egyszerre társadalomkritikus, egyszerre van benne egyfajta játékosság, tehát hogy azt gondolom, hogy igen, van egy olyan, amire azt mondjuk, hogy franciás, de azt hiszem, hogy például ez a francia évad is remekül alkalmas lesz arra, hogy valaki ezt tesztelje, hogy valóban így van-e.
1: Ne, tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy van-e olyan, amit csak ők tudnak, és amire rá lehet mondani, hogy na ez olyan franciás. De most ezt mindenféle tényleg hátsó szándék nélkül. Jó, de ezt kérdeztem.
2: Igen.
1: Na várj, ki volt a kurátor?
2: Egy francia kurátor volt, Mathieu Rivalen, és az egyik kiállításnak, a másiknak Németh György, de akkor beszéljünk egy kicsit a kiállításokról, és akkor hát a választ is találunk a kérdésedre. Az egyik kiállítás az Zola-ról szól, vagy az ő fotográfiáját mutatja be, Zola a fényíró a kiállításnak a címe, és nem véletlenül akarjuk ennek az évadnak is az ívét gyakorlatilag a 19. századtól indítani, hanem is a kezdetektől, mert olyan életműveket, fotográfusokat akarunk egy kicsit bemutatni, akiknek talán kevésbé ismert itthon a munkássága. És Zolát mindannyian ismerjük, olvastuk, szeretjük, de az alapján, amit Zoláról gondolunk, hogy íróként milyen, fényíróként, azaz fotográfusként egy teljesen más kép rajzolódik ki róla.
1: De ez ördögtől való?
2: Nem.
1: Hogy más az, ahogy ír, vagy ahogy ír, meg más az, ahogy fényképez?
2: Nem, de az, hogy íróként egy teljesen más terület érdekelte, és fotográfusként szerintem azért az érdekes, mert mind a kettő valahol egy kicsit a megfigyelésről szól, az embereknek, a reakcióknak, a társadalomnak a megfigyeléséről, és annak a feltérképezéséről, és fotográfusként őt a saját környezete foglalkoztatta. A képek, amik itt a mai Manóházban is ki vannak állítva, a családjáról, barátairól, a környezetéről, az otthonára, a dolgozó szobája és a gyerekei. Tehát, hogy abszolút ez a privát szféra. Tehát, hogy nem csak, hogy úgy ismerjük meg Zolát egy másik oldalról, hogy nem íróként, hanem fotográfusként, hanem a közismert ember helyett, itt most egy magánembernek a világa lesz az, ami láthatóvá
1: válik. Annál intimebb is, meg izgalmasabb az egész, szerintem.
2: Abszolút, és ami majd a kiállításon szintén kirajzolódik, az a kettős élet, amit Zola azért a 19. század végén elég nyíltan vezetett.
1: Hát ezen is gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, hogy ez a nyíltság meg a szabadság az mennyire volt hatással a ugye körülötte levőkre, a pályatársakra, meg úgy általában a szakmára.
2: Szerintem elfogadták ezt Zolától, ugyanis ugye neki volt egy felesége, az Alexandrin, és emellett az élettársától született két gyereke. Uh-huh. És gyakorlatilag két háztartásban élt Zola, és ugye, ahogy a fotográfia is egyre fontosabb lett, ugye 1888-ban kezdett el aktívabban a fotografálással foglalkozni, de csak a regényciklusa befejezése után 1895-96 volt az, amikor napi szinten elkezdett fotózással foglalkozni, és ugye 1902-ben halt meg, tehát ez egy nagyon intenzív, de viszonylag rövid szakasz volt az életének az utolsó éveiből. És gyakorlatilag ugye az összes fotográfia is, ami ki van állítva, erre a pár évre datálható. És nagyon érdekes, hogy nem csak maga a komponálás foglalkoztatta, tehát a képeknek a kitalálása, a képkivágások, amire azért nagyon rányomták a bélyegét azok a művészek, az a művészeti közeg, amiben mozgott, ugye például Cézanne gyerekkori barátja volt, együtt járt a kiskolába, és az impressionista művészekkel is nagyon jó kapcsolatban volt. Nadár, aki a kornak az egyik legismertebb fotósa volt, szintén közeli barátja volt, több fotót is készített róla. Tehát, hogy benne volt abszolút ebbe a művészi közegbe, de nem csak maga a képalkotás foglalkoztatta, hanem minden, ami mögötte van. Az összes otthonába berendezett magának egy laboratóriumot, ő hívta elő a képeket, volt körülbelül 10 fényképezőgépek, különböző formátumok, tehát hogy maga a technológia, tehát nagyon erősen volt benne egy ilyen tudományos érdeklődés, és valahogy pont a fotográfia területe volt az, ahol a művészi meg a tudományos terület így gyakorlatilag nagyon jó szimbiózisba került.
1: Igen, nem csak keveredett, hanem még ki is egyenlítette egymást. Ez most hány helyszín, vagy hány térben van kiállítva?
2: Ez az első emeleten van.
1: Oké, de az megvan, hogy hány fotó?
2: Körülbelül 120 fotó van, egy részük, nagy részük múzeumi nagyítás, és vannak vintage képek is.
1: Na várj, ezt magyarázd el a hallgatóknak, ki ez mit jelent, hogy múzeumi?
2: Hogy az eredeti negatívokról készült, ugye nem maradtak meg vintage kópiák, a negatívok maradtak meg, amiket ő készített, és azokról most készítettek, igen, nagyítást. Igen.
1: No, látod, már 5 éve ülök itt is. Jön mindenféle kurátor, de még ezt soha nem hallottam. Na, ezt ma is tanultam valamit. A másik kiállítás?
2: A másik kiállítás a második emeleten, az Nora Dumas, szintén egy nagyon izgalmas életmű, egy olyan magyar származású fotográfusról van szó, ugye franciás a neve is, francia, illetve pontosabban svájci férje volt, az Adrien Dumas, de Telkes Nóraként született, aztán amikor család nemesi rangot kapott, akkor kelemföldi Telkes Nóra lett, Párizsba ment tanulni, de aztán az egész családnak egy ilyen nagyon kalandos története van, több kontinensen átívelő Nicaraguától kezdve Amerikáig 11-en voltak testvérek, szóval eléggé szét is volt szórodva a család, ő is több helyen élt, de aztán Párizs volt az, ami leginkább művészetileg is beszippantotta, és 1925-től kezdett el Nora Dumas aktívan fotózni, akkor kezdett el asszisztensként dolgozni egy fotostúdióba, és aztán a 30-as években gyakorlatilag szinte ő volt a fő kenyérkereső a családban. Ugye az a kiállításnak az alcíme, hogy ez a humanista szó benne van, a humanista tekintet, és ez egy nagyon jó cím, és nem véletlen, mert bár nagyon eklektikus érdeklődése volt Nora Dumasnak, aktól kezdve a hétköznapi életképeket készített, gyerekfotókat készített, vidéki élet érdekelt, szóval, hogy minden területről maradtak fönt fotográfiák, de mégis azért mindenhol gyakorlatilag az ember van középpontban. És a 30-as években vidékre is költöztek a férjével, Moasszamba, és ott nagyon megfogta gyakorlatilag a mezőgazdaság élet, az a paraszt kultúra, aminek egy kicsit így az utolsó napjai voltak, olyan szempontból ennek a tradicionális vidéki paraszti kultúrának, és nagyon azonosult vele, nem külső szemmel nézett rá, hanem nagyon tudott az emberekkel, a munkával, teljesen beszippantotta így a figyelmét. És akkor is, vagy amikor a tájban az embereket fotózta, volt egy ilyen nagyon erős természet iránti romantikus vágy.
1: Hol van ez ahol laktak?
2: Párizstól nem messze.
1: Jó, Párizs környéke, oké, azt akartam most az előbb nézni, hogy hol inspirálódott, meg hogy egyáltalán a magyar vidék után mi az, ami őt igazán inspirálta. De hogy keveredik a kettő? Látsz?
2: Egyfajta szemléletet biztos, hogy vitt magával, azon kívül azért a magyar emigráció akkoriban Párizsban azért elég meghatározó volt, tehát egy olyan közegbe került, ahol azért
1: hatottak rá,
2: igen, a magyar fotográfusok, de azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas életművet hagyott maga után, és az egész kiállításnak is egy kicsit kalandos a története, mert a kiállítás kurátora Németh György hosszú évek óta kutatja Nora Dumának az életét, próbálta felgöngyölíteni a képeket és a családtörténetet, és akkor került kapcsolatba egy leszármazottjával. Norának nem volt gyereke, de ugye nagyon sok testvér, és nekik volt.
1: De még élnek?
2: A leszármazottak okay, közül okay. Van, aki igen, és pont egy leszármazottól egy mappa után érdeklődött 2015 körül, amit aztán nem találtak meg, viszont 9 évvel később egy bolhapiacon viszont megtalálta.
1: Őrült.
2: És ezt sikerült megszereznie, és nagyjából a kiállítás is ebből az anyagból jött létre.
1: Aha. De ez mit jelent egyébként? Hány képet?
2: Hát az egész mappa nem tudom pontosan hány fotót tartalmazott, itt a kiállításon körülbelül 60 kép van, levelek, képeslapok, magazinok.
1: Ilyen mesebeli sztori, nem? Hogy
2: ez egy abszolút.
1: Elmegy a bolhapiacra, ott van a... Tehát vajon aki eladta, az tisztában volt vele, hogy mi van nála?
2: Igen, tehát hogy már megkeresték így, mert tudták, hogy keresi, aha, meg érdeklődik utána, tehát hogy kapott azért egy füles, de abszolút azt gondolom, hogy egy ilyen kalandos történet, és nem ez az egyetlen kalandos, bár erre kutatóként nem talált semmilyen alátámasztó dokumentumot, de a családi legenda szerint a Nora Dumas édesanyjának viszonya volt Ferenc Józseffel, és hogy állítólag még a nagyobb testvérekhez is köze van ennek a románcnak, de erre semmilyen
1: bizonyíték
2: nincsen, viszont a családi legendában ez fennmaradt azóta is.
1: Hát most így hallgatva azt gondolom, hogy ennél csábítóbb információkat nem is mondhattál volna, mert ezt meg kell nézni, ezt a kiállítást. De amit mondtál, hogy nagyon sokrétű volt az ő, az aktól kezdve minden volt, ebben is van? Ebben a kiállításban is?
2: Ebben is van akt, és nagyon érdekes szerintem az is, hogy a kiállításon látszanak magazinok, ahol megjelentek aktfotói, beállított, szépen fényelt aktfotók, illetve van egy, amit saját magáról készített, egy ilyen hegyoldalba gyakorlatilag ül, tehát egy önaktkép, ami egyszerre egy ilyen nagyon kendőzetlen őszinteséggel tárja föl saját magát, lehet látni, ahogy a ruháját le van tolva így a lábán, tehát hogy volt egy annyira közvetlen kapcsolata a saját testével, meg a természettel is. Nagyon izgalmas ez a kettősség, ami például az aktműfaján belül is megjelenik a kiállításon.
1: Hát látod, ha már az előbb a szabadságról beszéltünk, a másik művész esetében az itt is megvan.
2: Abszolút.
1: Az nem akármilyen szabadság, hogyha valaki ilyet mer, meg tud.
2: A 30-as években.
1: Igen, a 30-as években. Aztán az is nagy kérdés, hogy akkor milyen magazinok voltak a 30-as években. Hát már megjelentek fotói.
2: A kiállításon lehet látni többet is, úgyhogy
1: de jó.
2: Ezt majd a látogatók.
1: Meddig vannak, azt elmondtuk?
2: Október 25-ig van ez a két kiállítás nyitva, és aztán november elejétől pedig lesz újabb kiállítás. René Mátert, aztán Jean-Luc Sieff, aki...
1: Hogy ezeket is lehet spoilerezni már.
2: Igen, abszolút. A honlapunkon is fönt van az összes francia évados kiállítás, sőt, egy ilyen nagyon vastag, gyönyörű album is megjelent, amiben a a kiállítások, azokhoz kapcsolódó kurátori szövegek, illetve egy nagyon jelentős képválogatás is látható, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe.
1: Ez hogy szokott lenni, hogy mindig adtok ki kiállításokhoz, vagy ez is ritka?
2: Nem, de most első alkalommal készültünk egy egész évaddal, ami korábban soha nem volt a programunkban, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ehhez azért egy ilyen katalógus is dukál.
1: Na, hogy megy ez ilyenkor, amikor van két kurátor, ők egyeztetnek veletek közben, munka közben, hogy hol tartanak? Vagy nem feltétlenül, hanem a vég eredményt veszitek meg?
2: Természetesen folyamatosan kapcsolatban voltunk mind a két kurátorral. Ugye ez nagyon összetett munka. Egyrészt ugye ki kell találni a tereket, nekik is van kérdésünk, nekünk is van kérdésünk, javaslatunk is. Nyilván a teret mi ismerjük jobban, tehát mi tudunk javaslatot adni, hogy mi hogyan tudna jobban működni, megbeszéljük mondjuk a kiállításnak a címeit, az egész arculatát, tehát azért ez egy közös munka, bár a képeknek a válogatás azért, meg a koncepció kialakítás azért a kurátorokat illeti.
1: De ők jelzik egy ponton, hogy készen vagyunk?
2: Általában igen, tehát van egy elsődleges válogatás, lehet, hogy az mondjuk túl sok, ami nem férne el, ezt mi is tudjuk jelezni, vagy pont, hogy mondjuk kérünk még képet, hogyha úgy érezzük, hogy ez esetleg kevés lenne.
1: Mind a kettőre van példa.
2: Igen, mind a kettőre. Tehát, hogy utána a végleges forma az abszolút egy közös történet.
1: De azért nehéz ez, nem? Tehát így, hogy most én nem tudom, hány képből válogathatják ezt ki. Most nem feltétlenül csak a megtalált mappára gondolok, ahol ugye megvan, hogy mennyi van benne, hanem ha tényleg így készül egy kurátor akár egy évig erre, vagy több évig is, hogy kiválogassa, és ez kevesebb a hely, hogy melyik ujját halapja le, ez az a szituáció?
2: Ez gyakran így van, ilyenkor segít, hogyha mondjuk van egy koncepció, és akkor az életműnek egy szegmensére próbál akkor mondjuk a kurátor fókuszálni, vagy azt mondja, hogy most ez egy tól ig, vagy mondjuk csak az életképek, vagy mondjuk csak az aktok egy-egy kiállítás esetében. A Zolánál, a Zola kiállítás esetében minden, ugye ez egy viszonylag rövid időszak volt, ugye nagyjából egy bő 7 év, amikor fotózással foglalkozott. Ennek ellenére nagyon-nagyon sok képet készített, tehát abból mondjuk sokkal nehezebb volt szerintem kiválasztani ezt a nagyjából 120 képet, hiszen most akkor mit akar az ember inkább bemutatni, azt a privát életet, vagy inkább mondjuk a Párizsi világkiállításon rengeteg képet készített, tehát arról önmagában lehetne egy külön kiállítást szentelni. Aha. Vagy a londoni száműzetése idején szintén a londoni utcákat, a lóversenyt fotóztott, tehát hogy az is egy nagyon érdekes, hogy Zola hogyan látta mondjuk Londont. De nyilván az is, hogy mondjuk a feleségével való élete és a nyilvános baráti kör és a közös megjelenésük, illetve kvázi a félig ilyen titkolt család, az apa szerep a két gyerekével, tehát hogy az is lehetne, ez mondjuk ez a családi szegmens egy
1: a mozaik külön család.
2: Igen, mozaik sajátos család. Szóval, hogy nagyon sok mindenre lehet fókuszálni, az Zola kiállítás esetében minden korszakból igazából talán egy szűkebb válogatás van. A Nora Dumánál nyilván ez a mappa és ez a kalandos háttérsztori adott egy keretet annak, hogy miből lehet válogatni, meg hogyan, de nála is egy sokkal nagyobb életmű van. Például a Szent Pompidouban, hogyha az ember fölmegy akár a honlapra, 66 kép van Nora Dumától, ami ezért egy jelentős válogatásnak tűnik.
1: Na, hát izgalmas, úgyhogy kedves hallgatóink, a mai Manóba mindenki. Október 25-ig, de mindig elmondom, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra. maimanó.hu, ott megtalálnak minden.
2: Pontosan a tárlatvezetések és az egyéb kapcsolódó programok.
1: Na, még egyet árulja az utolsó percben, hogy neked, nektek, akik ott dolgoztok, meg döntötök dolgokról, nektek kell külföldre járni, kiállításokat nézni?
2: Nem kell. De hát mindenkinek ez a szenvedélye szerintem, aki ott dolgozik, tehát örülünk, örülünk, hogyha mehetünk, és hát örömmel mindig.
1: De nagyon mások a külföldi kiállítások?
2: Nem mondanám. nem mondanám, hogy mások. Tehát azért ez egyrészt egy egyetemes vizuális nyelv, ahol azért a magyar fotográfusok is nagyon letették a népjegyüket.
1: Igen.
2: Úgyhogy nem
1: nincs mondanám. Okunk panaszra, meg szégyenkezni.
2: Nincs, abszolút.
1: Na, oké, akkor mai manó. Ott találkozom. Körültem neked, mint mindig. De hát gondolom, annyi program lesz, hogy fogunk találkozni gyakran.
2: Remélem.
1: Oké. Somosi Ritával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Ritától most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Orbán Nellinek és Somosi Ritának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Az ORFK alá kerül mától a terrorelhárítási központ. Október közepén jön az őszi Markó Irodalmi Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Hosszú idő után ma délután újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel, Budapest és az egész ország érdekében. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése, írta közösségi oldalán a kormányfő. Október 1-ével az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, amely korábbi formájában megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni. A TEK a nevét megtartva országos hatáskörű szervezetként folytatja munkáját az ORFK irányítása alatt. Ugyancsak mától megszűnik az országgyűlési őrség önálló szervezetként, személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Az országgyűlési őrség állománya a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, az állomány tagjai pedig megtartják egyenruhájukat és illetményüket. Nem épül meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár, jelentette be a kínai beruházó, a Kunlun Chem-Hungary Kft. A cég közölte, tiszteletben tartja Szolnok döntését, és fontos számára a helyi közösség véleménye. Amint egy 40 milliárd forintos beruházást 2025 márciusában jelentette be a magyar kormány, az üzem 140 új munkahelyet hozott volna létre. A tervezett gyár ellen Szolnokon lakossági tiltakozás indult, a közgyűlés pedig kimondta, hogy nem támogatja az akkumulátoripari beruházásokat. A fejlesztésről a város és a kínai cég hónapokon át egyeztetett. A Kunlun Chem most közölte, hogy eláll a projekt megvalósításától. Mától megyebérlet lett a vármegyebérlet neve. A változás a megyék elnevezésének visszaállításával függ össze. A bérletek ára, érvényessége és használata azonban nem változik. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, aki már rendelkezik olyan vármegyebérlettel, amely október 1-e után jár le, annak nincs teendője. A bérletet továbbra is használhatja az érvényességi idő végéig. Az október 1-e után megvásárolt bérleteken már a megyebérlet elnevezés szerepel. Jogerős ítélet született az úgynevezett Antifa ügyben. A fővárosi ítélőtábla bűnösnek mondta ki a vádlottakat, akik 2023. februárjában Budapesten szélsőjobboldalinak vélt embereket támadtak meg, és súlyos sérüléseket okoztak. Két vádlott büntetését enyhítették, egyikük 8 helyett 7, másikuk 7 helyett 6 év fegyházbüntetést kapott. Az ügy elsőrendű vádlottját jelenleg európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel, hiszen 15 éves lett. A rendezvényen díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. A szervezők egy rendhagyó Margó gálával is megünneplik a fesztivál elmúlt másfél évtizedét. Folytatódik a nyárias idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, csapadék sehol sem lesz. Délután ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. Változást a következő napok sem hoznak, zavartalanul napos kora őszi idő várható, 26-27 fokos meleggel. Reggel és este azonban már hűvös lesz.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a nap.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, október 1-én csütörtökön este 7:30-tól a koncertteremben jön a Metrium Trio zene és felvilágosodás című műsor, a történelmi időutazás zenei alaphanggal a zene világnapján. A Metrium Trio egy Artisus és Culture Crayons díjas, egy elképesztő, izgalmas formáció, melynek jelenlegi tagjai Rákóczi Anna fuvola, Rozmár Lajos klarinét és Kántor Balázs cselló. Az együttes az elmúlt 10 évben számos emlékezetes zenei színházi előadás létrehozásában vett részt. Specialitásuk, hogy a kamara zenészek közül egyedülálló módon fejből, kotta nélkül adják elő a zeneműveket, így egészen különleges körülmények, például szokatlan fényviszonyok között is igen szabadon zajlik a játék. A trióhoz gyakran csatlakoznak különböző társalkotók egy-egy előadása. Ezúttal Koppán Kata Brácsa művésszel kiegészülve, valamint Fleg Zoltán jogász, szociológus közreműködésével hozzák közelebb azt a bizonyos felvilágosodáskori Európa világát, reflektálva a zene és hétköznapi élet viszonyára, a megidézett korszak, vagy akár napjaink társadalmának tükrében. A koncertműsor a Mozart Bach átiratai, Kondor Ádám Mozart átiratai, vagy Haydn és Handel triói, valamint Haydn eredetileg korabeli mechanikus szerkezetekre is írt miniatűrjei, Fleg Zoltán művészi vonatkozásában is érzékeny reflexióval egyfajta párbeszédet képeznek zene és szó között. Mondtam én, hogy izgalmas lesz, inspirálva a hallgatóságot a felvetett témák tovább gondolására. Az alkotók egyik fő motivációja bevallottan az, hogy manapság, amikor a mesterséges intelligencia elláraz bennünket mindenfajta őrülettel, nos, akkor legyen érdemi tudás is. Október 1-én csütörtökön a Magyar Zeneházában. Meg lesz este 7:30-tól a koncertteremben.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átszállították Sesták Miklóst az őrizeti helyére. A Köröshegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A zöldrendszámos autók ingyenes parkolásának megtartását kéri a fővárosban a Mi Hazánk. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Letartóztatásba helyezték és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe szállították Sesták Miklóst, az Orbán kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterét. Az ügyészség gyanúja szerint miniszteri hivatali ideje alatt több esetben is törvénytelenül járt el, és 2015 és 2018 között Szívek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatójával együttműködve több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan vagyoni előny megszerzésében működhetett közre. A volt minisztert a bírósági döntést követően rendőri kísérettel szállították a büntetés végrehajtási intézetbe. Sesták Miklós továbbra is tagadja a terhére rótt cselekményeket, és azt állítja, hogy a gyanúsítás minden eleme alaptalan. A Köröshegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába szeptember 29-én éjjel aggódó hozzátartozóktól érkezett bejelentés, miszerint egy kereki lakos öngyilkossági szándékkal indult el otthonról, hogy a Köröshegyi Völgyhídról a mélybe vesse magát. A járőrök haladéktalanul a helyszínre siettek, és nem sokkal később meg is találták a férfit. Próbálták szándékáról lebeszélni, de láthatóan labilis állapotban volt, ezért értesítették a mentőszolgálatot, akik kórházba szállították. A Mi Hazánk szerint nem szabad megszüntetni a zöldrendszámos autók budapesti parkolási kedvezményét. A párt kezdeményezi, hogy a fővárosi közgyűlés tárgyalja újra a januártól tervezett módosítást. Balogh Csaba, a Mi Hazánk alelnöke és fővárosi vezetője szerint kiszámíthatatlan és méltánytalan, hogy korábban kedvezményekkel ösztönözték az embereket egy technológia választására, majd később megszüntetik ezeket a kedvezményeket. A párt a 2028-tól tervezett 2000 kg-nál nehezebb személyautókra és egyes tehergépkocsikra vonatkozó magasabb parkolási díjat is ellenzi. Látványosan halad a Budai Egészségközpont nagyszabású fejlesztése, miközben a betegellátás a munkálatok alatt is folyamatos marad. A beruházás során már teljesen megújították az 1939-ben épült A és a 73-ban átadott B épületet. A közel 100 éves tömböt statikailag is megerősítették, és korszerű műtőket alakítottak ki. Közben épül az új több mint 22.000 négyzetméteres célszárny is, amelyben rendelők, betegszobák, szakrendelések, szűrőközpont és akut ambulancia kap majd helyet. A második emeleten 7 modern műtőt alakítanak ki. Az épület energiaellátását többek között hőszivattyús rendszer és napelemek segítik majd. A teljes komplexum a tervek szerint 2027 őszére készül el. Barbár családi napokat rendeznek hétvégén az Aquincumi Múzeumban, közölte a 3. kerületi önkormányzat. A kétnapos programon hagyományőrző bemutató, kézműves foglalkozások, rendhagyó tárlatvezetések és előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a barbár népek világát és mindennapjait. Az eseményt a 3. kerületi Szentendrei úti múzeumban tartják. Óbuda Békásmegyeri lakcímkártyával a belépés ingyenes. Folytatódik a vénasszonyok nyara, ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél, reggel 12-14, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken nyugaton lesznek felhősebb tájak, de alapvetően marad a napsütés, csapadék egész héten nem várható. Napközben 22-27 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: a hajó mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.
2: A szerelem, sötét verem. Beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok. Hol vagy te régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: Magyar Zeneháza zenepedagógusa Tápai Dóra egy kellemes tea délutánra invitálja azokat, akik szívesen vennének részt egy közös zenei játékban. A zene és az éneklés a testi-lelki egészség megvalósításának egyik fontos eszköze, hiszen a ritmus és a dallam más-más agyféltekét mozgatja. Frissít és energiát ad, összességében egy rekreációs élménnyé is válik. Ez a 90 perces alkalom, ami majd október 2-án pénteken 15 órától a Magyar Zeneháza zenepedagógiai termében kezdődik. Az Öröm Zene Klub élet egy olyan klub délután, amely kötetlen hangulatban eltöltött interaktív zenei élményt nyújt mindazoknak, akik szívesen kipróbálják a hangszeres dalos játékokat. Előképzettség szerencsére nem szükséges, hiszen megvalósítják Kodály Zoltán gondolatát, amely mi más lenne, mint hogy a zene az nagyon is mindenki.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Az ORFK alá kerül mától a Terrorelhárítási Központ. Október közepén jön az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Hosszú idő után ma délután újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel, Budapest és az egész ország érdekében. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése, írta a közösségi oldalán a kormányfő. Október 1-ével az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alá kerül a Terrorelhárítási Központ, amely korábbi formájában megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni. A TEK a nevét megtartva országos hatáskörű szervezetként folytatja munkáját az ORFK irányítása alatt. Ugyancsak mától megszűnik az Országgyűlési Őrség önálló szervezetként, személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a Készenléti Rendőrség veszi át. Az Országgyűlési Őrség állománya a Készenléti Rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Az állomány tagjai pedig megtartják egyenruhájukat és illetményüket. Nem épül meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár, jelentette be a kínai beruházó, a Kunlun Chem-Hungary Kft. A cég közölte, tiszteletben tartja Szolnok döntését, és fontos számára a helyi közösség véleménye. Amint egy 40 milliárd forintos beruházást 2025 márciusában jelentette be a magyar kormány, az üzem 140 új munkahelyet hozott volna létre. A tervezett gyár ellen Szolnokon lakossági tiltakozás indult, a közgyűlés pedig kimondta, hogy nem támogatja az akkumulátoripari beruházásokat. A fejlesztésről a város és a kínai cég hónapokon át egyeztetett. A Kunlun Chem most közölte, hogy eláll a projekt megvalósításától. Mától megyebérlet lett a vármegyebérlet neve. A változás a megyék elnevezésének visszaállításával függ össze. A bérletek ára, érvényessége és használata azonban nem változik. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, aki már rendelkezik olyan vármegyebérlettel, amely október 1-je után jár le, annak nincs teendője. A bérletet továbbra is használhatja az érvényességi idő végéig. Az október 1-je után megvásárolt bérleteken már a megyebérlet elnevezés szerepel. Jogerős ítélet született az úgynevezett Antifa ügyben. A fővárosi ítélőtábla bűnösnek mondta ki a vádlottakat, akik 2023. februárjában Budapesten szélsőjobboldalinak vélt embereket támadtak meg, és súlyos sérüléseket okoztak. Két vádlott büntetését enyhítették, egyikük 8 helyett 7, másikuk 7 helyett 6 év fegyházbüntetést kapott. Az ügy elsőrendű vádlottját jelenleg európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel, hiszen 15 éves lett. A rendezvényen díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. A szervezők egy rendhagyó Margó gálával is megünneplik a fesztivál elmúlt másfél évtizedét. Folytatódik a nyárias idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, csapadék sehol sem lesz. Délután ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. Változást a következő napok sem hoznak, zavartalanul napos kora őszi idő várható, 26-27 fokos meleggel. Reggel és este azonban már hűvös lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjobbával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Három gyönyörű hölgyet köszöntök most itt a stúdióban, és mindig nagyon örülök, amikor megtelik a stúdió, pláne ha hölgyekkel, pláne ennyien, és pláne ha ilyen apropóból, mert azért az nem semmi. Mehetek ABC sorrendben? Kérdezem a két testvért. Szeret a Renit, köszöntöm nagy szeretettel, és hát a két Ternovszky lány, bocsánat, hogy ilyen megfogalmazásban mondom, de ti kezdtétek el ezt itt a mikrofonon kívül még mondani. Annát és Nórát köszöntöm nagy-nagy szeretettel, örülök nektek, és valószínűleg a két testvér család nevéből kitalálták, hogy mi az apropónk. Hát jubileum van, nem is akármilyen jubileum, 40 éves? A macskafogó már 40 éves?
2: Annyi.
1: Hát én még emlékszem rá gyerekkoromból.
3: Hát ez a...
1: Más sem volt. Szóval milyen most a lelketek, a lelki állapototok? Azt mondtátok, ti így az elmúlt hetekben összevagytok, hogy most hárman nőve. Gondolom a kampány miatt.
2: Tehát a Renit előtte nem ismertük.
1: Hát de sikerült hamar összebarátkozni, hogy látom. Egyébként
2: napi 15-6 órát töltünk együtt.
1: A jubileum okán.
2: Igen, a jubileum okán.
3: Ő a negyedik Ternovszky lány, most már.
1: Tiszteletbeli?
3: Abszolút.
1: Tiszteletbeli lett ő is. Szóval itt vagyunk egy nagyon komoly esemény előtt is. Október 2-a, ugye?
3: Igen.
1: Az a jeles nap, amikor is a Pannonia stúdió megnyílik.
4: Így van.
1: Na, mi fog ott történni?
4: Október 2-án van a mozi premiernek a 40. jubileuma, vagyis évfordulója, születésnapja, minek hívjuk.
1: Ez mennyire napra pontos egyébként?
4: Teljes mértékig. Tehát komolyan? 1986. október 2-án mutatták be a nagy közönség számára a Macskafogó egész estés rajz- és játékfilmet, ha mondhatni. Ternovszky Béla rendezésében, és a Pannonia stúdió kapott egy megkeresést tulajdonképpen augusztus vége, szeptember elején, miszerint az alkotók részére egy köszönet nyilvánításkép szerveznének egy úgynevezett batyúsbulit, és ezt azért batyúsbulinak hívjuk, mert ők régen is együtt éltek, és bevittek mindent, ami vasárnap készült, akár vagy egymás számára készítettek külön sütit, ételt, ittat, stb.
1: A batyús bálok.
4: Igen.
1: A falvakban voltak ilyenek, nem?
4: Igen.
1: Mindenki vitt valamit.
4: Igen, ez ilyen vidéki szokás volt mondhatni, és ezt a batyús bulit szerettük volna megtartani, és természetesen a Pannonia stúdió azonnal helyet adott, hiszen mi még akkor sokan gondolatban sem voltunk, amikor ezek az emberek...
1: Ezt én meg sem mertem kérdezni, hogy te hány éves vagy. Tehát mondtad olyan nagyon...
4: Majdnem egy idős a macskafogóval.
1: 86-ban volt a bemutató.
4: És igen, tehát természetes, hogy helyet adunk azoknak az embereknek, és megnyitjuk bármikor számukra a kapukat, akik az életük nagy részét ott töltötték, és ott alkottak, hiszen azért a Pannonia egykori filmstúdióként, ugye, mint a magyar rajzfilm és animáció fellegváraként szerepel tulajdonképpen. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy szeretnénk őket vendégül látni. Aztán ezt követően megérkeztek a Ternovszky lányok, és lett ebből egy egészen nagyszabású rendezvény, illetve egy intergalaktikus vetítés, ami azt fogja jelenteni, hogy péntek este 7 órakor mindannyian egyszerre nyomjuk meg a play gombot, és mindenki egyszerre nézi a macskafogót, nem csak a Pannonia stúdióban, mint kiemelt helyszínen, hanem otthon a kanapékon, a család összegyűlhet, akik nem tudnak jönni, vagy nem tudnak elmenni éppen adott mozikba vagy műfázakba, akik szintén csatlakoztak.
1: De ez ami streamingen?
4: Igen, az NFIO voltából ez elérhető lesz péntek este 7-től, és tulajdonképpen bárki megnézheti.
1: Azt még bocsánat, Renni, nem mondtuk el, hogy te milyen minőségben.
4: Én a Pannonia stúdió oldaláról vagyok, mint az esemény egyik szervezője, és a stúdión belül a rendezvényekért én felelek.
1: Na és ha már Pannonia stúdió, akkor kérdezem a lányokat, hogy ti mennyire kezeltétek a Pannóniát? Ha nem is otthonotokként, de apu műhelyeként? Nem. Vagy munkahelyeként?
3: Második otthonunk volt, abszolút. És egy hatalmas nagy családban éltünk tulajdonképpen évtizedeken keresztül. A nyarainkat ott töltöttük, délutánokat töltöttünk ott, hazamentünk, és mindig annyira jó hangulat volt.
1: Hát és azért jó ezt hallani most tőletek, mert én, akinek semmi köze nem volt soha a Pannónia stúdióhoz, de elmegyek arra útval, még nekem is olyan más érzés, hogy hú, itt micsoda dolgok történtek, ilyen legendás alkotások születtek. Neked a szinkronok minden volt abban.
2: Így van. Tehát azért a rajzfilm maga az egy annyival nyugodtabb műfaj, mint bármilyen más filmes műfaj, úgyhogy ott az embereknek volt idejük egymásra figyelni, beszélni, kávézni, teniszezni, focizni a kertben, tehát egy sokkal-sokkal...
1: Tényleg családias.
2: Lazább családias hangulat volt.
1: Igen. Mennyit változott? Voltatok mostanság? Lennivel?
2: Persze.
3: Most ott élünk.
2: Okay. Ugyanúgy néz ki, mint... Sőt, bocsánat, az elnézés. Viszont sokkal-sokkal szebb, mint annak idején. Tehát a szociál részeket lebontották, és visszaállították a valószínűleg az eredeti állapotot. Gyönyörű az épület, gyönyörű, de azt kell mondjam, hogy nagyon, nagyon visszahozza a gyermekkorom élményeit.
1: Na, de akkor már csak ezért is érdemes elmenni, hogy megnézhesse az illető.
2: Mindenképp.
1: Ezt az ikonikus helyszínt.
2: Pontosan, csodaszép, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Akár ha most nem tud eljönni a rendezvényre, akkor valahogy jusson oda. Egyébként mindig vannak kiállítások, amiket szintén nagyon szívvel ajánlunk, ami általában ugye animációs témájú. Lesz egy újabb kiállítás is majd az animáció világnapján, de majd erről beszélünk. Tehát kiállítást is érdemes nézni, de magát az épületet is.
3: Én nem tudom, René, hogy volt-e ilyen, hogy az alkotókkal együtt egy ilyen ikonikus filmet azon a helyen, ahol született a film, ez így egyszerre megvalósult volna valaha, nem tudom. De.
4: Ilyen még nem volt, és ez igen, ez jelen pillanatban ez egy teljes mértékig egyedülálló rendezvény, nem csak helyszínként, hanem koncepcióként is, tehát ilyen intergalaktikus vetítésben sem vettünk még részt, illetve mivel ugye a stúdiónak és a helyszínnek van egy létszámkorlát, amit ugye be kell, hogy tartsunk, és nem számítottunk rá, de akkora a figyelem és akkora az érdeklődés, hogy tulajdonképpen meg kellett, hogy nyissuk a parkolót is, és kint is lesz egy vetítés, és parkoló moziként, parkmozinak neveztük el, hogy egy picit rövidítsünk a dolgokon.
1: Majdnem autós mozi.
4: Hát tulajdonképpen egyébként majdnem igen.
1: És az is egyszerre? Tehát, hogy mondtad, intergalaktikus?
4: Intergalaktikusan minden egyszerre fog történni, okay. Igen. Okay. És a jubileum kapcsán 7 órakor kezdődik maga a filmvetítés, de 6 órától várjuk a kedves regisztráltakat és vendégeket, ugyanis készülünk egy kis jubileum.

0: hogy hány évesek voltatok, amikor ez az egész készült, de hogy mennyi ideig készült, és hogy lehetett azt sejteni? Tehát édesapátok azt borítékolta, vagy pont, hogy nem, hogy ebből ekkora siker lesz, meg hogy ez egy kult filmé válik?
1: Én tudom, hogy két és fél évig készült, sokkal többnek tűnt egyébként. Nem lehetett tudni, azt tudom elmondani, hogy amikor ez a folyamat elindult, akkor aput kb. Elvesztettük bizonyos értelemben.
0: Rengeteg bent voltak.
1: Hazajött, és hazahozta a munkát, és aztán beült a kis szobába, ami az ő, ahol a rajzasztala volt, és kijött vacsorázni, és aztán visszaült, és csinálta. Imádta. És soha nem láttuk rajta azt, hogy ez neki megterhelő lenne, és amikor bementünk a pancsába, mi pancsának hívtuk, akkor...
0: A Pannoniát.
1: Okay. Igen. Mint most megtudtam, Pancsinak hívták, nekünk otthon Pancsa volt, lényegtelen. Akkor, amikor bejártunk, akkor vettük azt észre, hogy hát bent ugyanez az ilyen nagyon-nagyon jó energiával alkottak az alkotók, dobálták be a poénokat, a teljesen más, mondjuk a kifestők is. És voltak állítólag olyan részei a forgatókönyvnek, vagy egy-egy olyan mondat, ami abszolút a stábból valaki szájából hangzott el, és az végig is integrálták.
0: Teljességgel közösségi alkotás volt. Na, és a bemutatóra emlékeztek?
2: Én emlékszem, én abszolút emlékszem, hogy az apu egy ilyen fehér színű zakóban volt, arra a piros szőnyegre is emlékszem, és arra a zsivajra, és emlékszem a filmre is. Igen.
0: Nektek tetszett a film?
2: Nekem igen.
1: Én akkor 16-17 éves voltam, tehát én már egy nagy lány. És én részleteiben láttam a filmet egy-egy vetítés, vagy mozgáspróbán, vagy egy-egy jelenetet láttam a Pancsában. És itt láttam először egyben, és valamiért nekem például nem láttam azt a jelenetet, amikor az egeret ledarálják, és én attól valahogy olyan fájdalmas volt, amikor kijöttem a moziból, én azt éreztem, hogy de az én apukám nem ilyen. Hagyjanak engem, az én apukám egy tündér. Meg biztos, hogy nagyon izgultam, hogy ez most hogy fog sikerülni, és hát valahogy nekem az első élményem az egy ilyen izgalom, de egy némi csalódással. Hát aztán eltelt egy pár év, és én nagyon-nagyon megszerettem a bizonyos részeit, a teljes filmet, így most, hát idősebb koromra, azt kell mondjam, hogy teljes mértékben megszerettem.
0: Jó, hát ugye ez olyan, hogy olvastok egy könyvet, mit tudom, 5 évvel korábban, nem vagytok ugyanazok az emberek, hát már de már tegnap se voltunk ugyanazok, akik ma, hát máshogy fogadjuk be a dolgokat, könyvet, zenét, mindenfajta művészeti alkotást. De hogy a macskafogót is meg lehet másként érteni? Nekem főleg ennyi év után?
2: Nekem az a tapasztalatom, hogy minden alkalommal, amikor nézem, akkor egy kicsit máshogy élem meg. És mivel a gyerekeim Waldorf iskolába jártak, ahol tilos volt rajzfilmet nézni, az egyetlen kiskapu az volt, hogy de hát mégiscsak a nagypapa filmjeit azért megnézhetik, úgyhogy én több százszor láttam, és minden alkalommal valami új poént, vagy felfedeztem benne
0: új dolgot. De mindenki így van ezzel egyébként?
1: Persze, hajjaj. Abszolút.
0: Lenni, te hányszor láttad?
3: Az elmúlt hetekben, vagy összességében, én az életemben, hát szerintem 10 felül én is elmondható ez. Nagyon sok dolog van, amire kb. Már nem is emlékszel, mert annyi inger ér, és egy tényleg annyira részletgazdag műalkotás ez, hogy teljesen természetesnek kellene, hogy vegyük úgymond, hogy ennek egy 40. szülinapját ünnepelhetjük most, de mégis egy kuriózum ez az egész dolog, és szerintem mindig lehet új dolgokat felfedezni minden részletében.
0: Már csak ezért is érdemes veletek tartani.
3: Igen.
0: Október 2-án hol tudnak csatlakozni? Mi a most az lélektani pont, hogy mondjátok el, a Pannonia stúdió? Vagy van ennek külön weboldala?
3: Van még személyesen is lehetőség arra, hogy fogadjunk még pár regisztrációt. Ezt a Pannonia stúdiónak a Facebook oldalán tehetik meg az eseménynek a linkjén keresztül.
0: Szuper.
3: Ki kell tölteni egy dokumentumot, és az alapján tudjuk őket majd fogadni, de akkor sikeres a regisztráció, hogyha ezt a Intermaus MU

0: 40 is visszaigazolta. Ez a szervezőbizottságnak a kreatív csapata, az MO pedig a macskafogó utánt jelöli, hiszen ugye az eredeti filmben a Mickey Mouse után MMU volt, itt pedig a macskafogó után vagyunk 40-nel.
1: Szuper.
2: Úgyhogy
0: új időszámítás azaz, kezdődött azaz. 86-ban, és ezen felül pedig, hogyha művelődési házak vagy mozik szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez, és ők is szeretnék ezt levetíteni, és velünk együtt tartani, akkor az NFI-nek az oldalán tudnak kapcsolatot létesíteni. Igen,
1: szuper.
0: Azt is lehet még mindig, tehát nagyon sok vidéki helyszín van, tucat számra jelentkeztek, hogy szeretnének ők is részt venni, és hát a legmesszebb, akik nem a mi időszámításunk szerint fogják nézni, de az ottani idő szerint szintén esti vetítés lesz, pedig Los Angelesben.
1: De jó.
0: Erről a Nóri tud.
2: Hát egyrészt a fiam Los Angelesben él, úgyhogy rendező szakon végzett. Úgyhogy most
1: meglepő.
2: Képviseli a lányom meg animációs szakon.
1: Pláne. Szívből gratulálok hozzá.
2: És én is voltam kint a fiamat meglátogatandó, meg találkoztam a kinti magyar intézet igazgatójával, vagy magyar ház igazgatójával, és hát ő azonnal jelentkezett, hogy szeretne, vagy természetesen levetíteni, úgyhogy ott is már egy kisebb esemény alakul erre. De más helyről is érkeztek már megkeresések a világon.
3: Egy televíziós csatornában is le fog menni, valószínűleg a hétvége folyamán. Nem biztos, hogy pont ebben az időben, de televízióban is meg lehet nézni.
1: Tehát ezt tényleg mindenki akkor most egy olyan komolyan veszi, hogy ti legalább.
2: Úgy néz ki, igen, és hogy ennek, tehát arra vagyunk valójában kíváncsiak, és itt most kár, hogy nincs olyan a negyedik Ternovszky, illetve a harmadik eredeti Ternovszky lány, mert ezt ő is nagyon szépen, igazság szerint ő magyarázta el nekem, hogy itt amire kíváncsiak vagyunk, hogy amikor ennyien egyszerre nézik, ugye ennek van valamilyen energetikája, vagy
1: hát főleg, ha egy spiri guru itt ülne, még ezt mélyebben el tudnám mondani.
2: Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen posztok születnek, milyen
1: hát itt nagyon komoly közösségépítő ereje van ennek még most is.
3: És ez hozzátenném a közösségépítő erejét, hogy ugye ezt 3 hete találtuk ki, tehát esélyünk nem volt arra, hogy bármilyen támogatást vagy igen keretet erre szerezzünk, és ezért is indult ez az intergalaktikus vetítés, hogy azt legalább ingyen mindenki megnézheti, de hát milyen jó lenne, hogyha mozik is vetítenék. És akkor az apu mondta, hogy jó, de hát a filmarchívumnál vannak a jogok, a vetítés jogai, úgyhogy meg kéne kérdezni a filmarchívumot, és másnap reggel fel is hívtuk a Rádó Györgyöt, és előadtuk az ötletünket, és az áldását kértük, és azonnal a maximális támogatását megadta, sőt, újabb ötletekkel állt elő, hogy jó, akkor ő kiküldi az összes mozinak, az összes kultúrközpontnak, művelődési háznak, sőt, a külföldi forgalmazó partnereknek is, sőt, streamingeli szívesen a YouTube csatornáján, és ez után, a támogatottság után, ugye elkezdtük szervezni a Pannonia stúdiónak a vetítését, és hát az összes Jolly Joker kártyámat gyakorlatilag most eljátszottam, de olyan hatalmas cégek, én filmben dolgozom berendező asszisztensként, és az összes kollégám és hatalmas cégek, tehát a Budapest Film ZRT-től elkezdve, aki projektorral támogatja, a Prop Club, a Médi Helsingi, a Klasszik Mechanik, Partizan, az Audiovisual Rendtár, és még nagyon sok mindenki támogatja ezt mindennel, amivel tudja, és úgy nyílnak ki az ajtók, és olyan szeretettel, és még újabb ötletekkel támogatják, hogy én naponta többször elsírom magam ettől a szeretettől, hogy a macskafogó erre képes, és én ezzel most szembesülök egy ilyen sűrített formában, hogy elképesztő igazából.
1: Hát 40 év után, ugye én néha azt mondom zenészeknek, hogy vannak olyanok, amikor olimpikonok, mindenféle sport eseményre az ország összefog. Na de valami ilyesmi ez is, nem?
3: Így van.
1: És a zenészek csak ilyenről álmodnak. Tehát, azt kellene megcélozni. Gyakran kérdezem itt alkotóktól esténként, hogy főleg olyanoktól, akik már tényleg történelmet írtak, hogy amikor benne voltak, érezték, hogy történelmet írnak. A édesapátok mit mondott?
2: Ezt sokszor felteszik neki ezt a kérdést, és de én emlékeimből is tudom igazolni, hogy egyáltalán nem gondolta. Uh-huh. Tehát őt is abszolút meglepte. Tényleg a jó kedv miatt csinálták, azért csinálták, mert valamiért ezt jó volt csinálni. A gegek miatt, imádták, ugye akkor gyűrűzött be még csak az összes ilyen 007-es filmek a nyugatról, a bűnös nyugatról. És nekünk, vagy hát nekik, engem is vittek filmklubokba, emlékszem, Fekete-Fehér még ilyen alámondással mondták a nénik a sarokba egy kis lámpának. Szóval nekünk volt lehetőségünk ilyen filmeket látni, és hát ez volt valószínűleg az egyik nagy élmény mellette, hogy egy ilyen filmet meg tudnak csinálni, lesz, ami lesz, de hát ugye azt is tudjuk, hogy nem akartak erre pénzt adni.
1: Igen.
2: És senki nem hitt benne, és a kritikusok se nagyon szerették annak idején. Szóval nem, egyáltalán nem volt ez biztos, sőt.
1: Na mindegy, történelmet írtak, és egyébként most ti is azt írtok ezzel a rendezvénnyel. Tehát akkor még egyszer, hogy mit üssünk be, vagy mit írjunk be a közösségi oldalra?
0: A Facebook oldalon a Pannonia Stúdió, illetve a Macskafogó oldalát kell keresni.
1: Nem olyan nehéz. Megjegyezni.
0: Nem olyan nehéz, és ezen belül az online eventeket, illetve az eseménynek az eventjét, és akkor ott lehet regisztrálni. Aztán pedig találkozunk október 2-án este, reméljük minél többen, és reméljük, hogy jól sikerül a rendezvény, különben mind a négyen mehetünk vissza a balettbe ugrálni.
1: Oké. Már egy percet túl is léptük, de hogy ez így is maradt. Mert azt gondolom, hogy az ilyen ügyért érdemes odaadni. Köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon élveztem a beszélgetést. Sok csillogó szempárat kívánok nektek, mert a tiétek is csillogni fog, nagy baj nem lesz, akkor sikeres lesz a
0: nagyon köszönjük.
1: Rendezvény. Szeretve Lenivel és a két Ternovszky lányjal, bocsánat, hogy így mondom, ilyen Ternovszky hölgyel, Annával és Nórával beszélgettem, és a hölgyektől most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
4: A Slágerkult.

0: Ez a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Átszállították Sesták Miklóst az őrizeti helyére. A Köröshegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A zöldrendszámos autók ingyenes parkolásának megtartását kéri a fővárosban a Mi Hazánk. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Letartóztatásba helyezték és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe szállították Sesták Miklóst, az Orbán kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterét. Az ügyészség gyanúja szerint miniszteri hivatali ideje alatt több esetben is törvénytelenül járt el, és 2015 és 2018 között Szívek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatójával együttműködve több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan vagyoni előny megszerzésében működhetett közre. A volt minisztert a bírósági döntést követően rendőri kísérettel szállították a büntetés végrehajtási intézetbe. Sesták Miklós továbbra is tagadja a terhére rótt cselekményeket, és azt állítja, hogy a gyanúsítás minden eleme alaptalan. A Köröshegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába szeptember 29-én éjjel aggódó hozzátartozóktól érkezett bejelentés, miszerint egy kereki lakos öngyilkossági szándékkal indult el otthonról, hogy a Köröshegyi Völgyhídról a mélybe vesse magát. A járőrök haladéktalanul a helyszínre siettek, és nem sokkal később meg is találták a férfit. Próbálták szándékáról lebeszélni, de láthatóan labilis állapotban volt, ezért értesítették a mentőszolgálatot, akik kórházba szállították. A Mi Hazánk szerint nem szabad megszüntetni a zöldrendszámos autó budapesti parkolási kedvezményét. A párt kezdeményezi, hogy a fővárosi közgyűlés tárgyalja újra a januártól tervezett módosítást. Balogh Csaba, a Mi Hazánk alelnöke és fővárosi vezetője szerint kiszámíthatatlan és méltánytalan, hogy korábban kedvezményekkel ösztönözték az embereket egy technológia választására, majd később megszüntetik ezeket a kedvezményeket. A párt a 2028-tól tervezett 2000 kg-nál nehezebb személyautókra és egyes tehergépkocsikra vonatkozó magasabb parkolási díjat is ellenzi. Látványosan halad a Budai Egészségközpont nagyszabású fejlesztése, miközben a betegellátás a munkálatok alatt is folyamatos marad. A beruházás során már teljesen megújították az 1939-ben épült A és a 73-ban átadott B épületet. A közel 100 éves tömböt statikailag is megerősítették, és korszerű műtőket alakítottak ki. Közben épül az új több mint 22.000 négyzetméteres C-szárny is, amelyben rendelők, betegszobák, szakrendelések, szűrőközpont és akut ambulancia kap majd helyet. A második emeleten 7 modern műtőt alakítanak ki. Az épület energiaellátását többek között hőszivattyús rendszer és napelemek segítik majd. A teljes komplexum a tervek szerint 2027 őszére készül el. Barbár családi napokat rendeznek hétvégén az Aquincumi Múzeumban, közölte a 3. kerületi önkormányzat. A kétnapos programon hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások, rendhagyó tárlatvezetések és előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a barbár népek világát és mindennapjait. Az eseményt a 3. kerületi Szentendrei úti múzeumban tartják. Óbuda békásmegyeri lakcímkártyával a belépés ingyenes. Folytatódik a vénasszonyok nyara, ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél. Reggel 12-14, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken nyugaton lesznek felhősebb tájak, de alapvetően marad a napsütés, csapadék egész héten nem várható. Napközben 22-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
2: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És ezt én akárhányszor el fogom mondani, amikor Nagy Krisztián meglátogat itt a stúdióban, mert egy fényművész nagyon is hatással tud lenni erre a kulturális életre, és mindig örülöm. Öröm, amikor látlak meg, amikor találkozunk. Már rég voltál.
3: Szervusz András, igen.
2: Jó, hogy itt vagy.
3: A rádióhallgatók.
2: Jó, hogy itt vagy. Megint egyrészt hoztál egy csoda kiadványt nekem, nagyon szép, és gratulálok hozzá a ti kompozíciótok, mert hogy Nagy Molnár néven vagytok ti, egy duó.
3: Igen, egy duó. Ez nem túl szokásos a magyar képzőzeti szférában.
2: Szerintem nincs is egyáltalán, nem?
3: Nem nagyon, de ugye mivel nekünk egy elég komplex a alkotási technikánk, ezért...
2: Ezt Molnár Csabáról van szó, ugye a társad, azért vagytok Nagy Molnár.
3: Így van. Tehát annyira összetett, hogy átadom neki, köszönöm szépen. Szerintett volna szegény jönni, csak itt pont installálásban vagyunk benne.
2: Igen, azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy talán a legzűrösebb, meg elfoglaltabb időszakban találkozunk.
3: Igen.
2: Mert itt állunk egy kis celli nyitás előtt, közben ott vagytok a Bálnában is, meg hát még jó Isten tudja hány helyen az országban.
3: Igen, ez most nagyon sűrű időszak. Egyrészt két hete nyílt Sümegen egy csodálatos tárlat a Sümegi Püspöki Palotában, az Ébredés a címe. És,
2: jó a címe is.
3: Igen, Awakening, tehát angol címet adtunk neki, de tulajdonképpen a technológia ébredéséről szól, és valahogy az MI-ról, meg a robotikáról. Az egyik csúcspontja például ott a kiállításnak az egyik Iris című munkánk, a másik pedig egy robot szem, ami így egymással egy térbe van, és feszültséget generál egymással tulajdonképpen. Úgyhogy nagy sikerre lement ott a megnyitó, és azóta is rengetegen nézik, úgyhogy ez nagy öröm nekünk. És ezzel párhuzamosan most fog nyílni a héten, pénteken, 5 órakor a Kisszeli Múzeumban egy újabb tárlatunk, egy önálló tárlat, aminek a címe Kriptogram. És ez azért érdekes, amellett, hogy hát ez nekünk egy óriási dolog, hogy egy ilyen komoly múzeumban lehet kiállításunk, hanem egy olyan terület lesz újra megtekinthető az érdeklődőknek, ami alapvetően el van zárva.
2: Igen.
3: Mert ez a templomtér alatt húzódó kripta, ez régen volt használatban, talán volt ott Art Disco szervezve még talán 20 évvel ezelőtt.
2: Na, ezt akartam mondani, ez már évtizedekkel ezelőtt volt.
3: Igen, az nagyon régen volt, és általában filmesek szokták ezt a területet kivenni, bérelni, és nem kiállításokra használják. De amikor mi oda bementünk, és megnéztük a lehetőségeket, meg a területeket, akkor egyértelműen a kripta volt, ami ilyen hívószó, vagy hívó vonzalmat éreztünk belőle.
2: Ezt akartam mondani, hogy már a Kriptogram cím is azért elég szokatlan.
3: Igen.
2: Extrém, de biztos, hogy nagyon csalogató.
3: Igen, ezt a címet a kurátorunk találta ki, Gáth János, aki ugye ezt az egésznek a motorja volt a szervezésben. Őról annyit elmondanék, hogy ugye az élete nagy részét ő New Yorkban töltötte, és ott élt, és ott volt János Gáth Gallery néven egy nagyon komoly galériája, és hát óriási nevekkel dolgozott együtt, most egyet kiemelve Reigl Judittal, és egyébként ő csinált Reigl Judit kiállítást a Kisceli Múzeumban is, igen, meg a Szép Művészetiben is, és láttam is egyébként a Kisceli Múzeumos kiállítást, ez csodálatos volt, úgyhogy nyilván neki volt egy jó kapcsolata a múzeummal, nagyon szereti a mi munkásságunkat, nagyon egyedinek tartja, és akkor felvetődött, hogy csináljunk egy ilyen közös projektet. Ő meg kitalálta ugye ezt a címet egyrészt a kriptára, másrészt ugye ezek a kódolt írásokra vonatkozó nevet összegyúrva, tulajdonképpen ami nekünk fénnyel íródik üzenetek, azt lehet egyfajta kódolásnak nevezni. Főleg, hogy egy-egy műben, most nem ezekben, amik itt vannak, de volt, hogy egyébként bináris kódolást mi használtunk is megjelenítésben bizonyos munkáknál, úgyhogy nagyon találó ez a cím.
2: Hát meg az egész tulajdonképpen, amire felépítitek, mert meséld el kérlek, hogy mit lehet a föld alatt a kriptáriumban létrehozni?
3: Ugye az a helyszín az erősen meghatározta, hogy milyen művekkel készüljünk. Uh-huh. És volt már olyan mű ötletünk, ami már készülőben voltak eddig is, ez az Angyal sorozat, vagy pedig a Ascenzió, vagy a Felemelkedés című munka. Csak nem volt olyan helyszín, ahol ezeket úgy igazán be lehetett volna mutatni. Így együtt, kiegészítve természetesen más munkákkal, ez a helyszín a legtökéletesebb neki. ugye ez egy olyan tér, ami elképesztő, egy történelmi helyszín, csend van, sötétség van, és egy időtlen tér tulajdonképpen ez a kripta. Nyilván ennek az eredeti funkciója is hasonló nevéből volt, adódik, ez már régóta nem így van, de hát innen jött nyilván a gondolat, hogy valahogy ezt a témát járjuk jobban körbe, az élet, a halál, vagy ezt az utat. Nem biztos, hogy a legvidámabb téma. Szerintem ellensúlyozza majd a mi stílusunk, mert hogy azért nekünk egy ilyen könnyebben emészthető stílusú munkáink vannak talán, egy jobban befogadható, de a téma azért szerintem elég súlyos lesz.
2: Nehéz, igen.
3: Ezt valahogy szeretem, ezt a kettősséget itt most nagyon.
2: Amikor lementetek először oda, akkor milyen érzés sejtek voltak? De most téged kérdezlek, te vagy itt.
3: Én azt éreztem, hogy egyrészt, hogy visszamentem volna az időbe valahogy egy olyan időt.
2: Tehát olyan? Abszolút? Ja, abszolút. Az egész atmoszféra?
3: Terméskő mindenhol, a padlón is.
2: Aha. De kripták már nincsenek?
3: Nincsenek. Aha, okay. A mai vívmányokból semmi nem található, tulajdonképpen még vezetékezés sincs, tehát azt is nekünk kell most kiépíteni, hogy a mi munkáinkhoz nagyon szükséges az áram, úgyhogy ezeket most építjük.
2: Ez zajlik, tehát amikor most mi beszélgetünk, is zajlik ott a helyszínen?
3: Most nem, tehát én onnan jövök.
2: Ja, értem, oké.
3: Okay. Ma beszállítottunk oda két olyan szobrot, amit még eddig soha nem csináltunk, olyan méretűt, 100 kiló fölöttiek voltak darabja.
2: Hányan vittétek?
3: Négyen vittük, és ez egy méter, egy köbméter méretű nagyságrendileg, és ugye ezek üvegfém, úgyhogy most cipeltük őket be, és hát folytatjuk, mert lesz egy olyan terem, ahol az volt a tervünk, bár ez még az a baj, hogy csak a lelki szemeink előtt látjuk, tehát nem tudtuk lepróbálni, de egy olyan munkát találtunk ki, egy olyan üveglapokat szeretnénk belógatni a mennyezetről, amiben tulajdonképpen bele lehet sétálni, át lehet rajta menni, és akkor ott belül egyrészt a bent lévőnek is egy érdekes észlelés lesz, ahogy mindenféle tükröződések lesznek, de ami még érdekesebb, hogy kívülről betekintve ezeket nagyon jól meg lehet majd figyelni.
2: Szuper, biztos vagyok benne, hogy erről még sokáig fognak majd beszélni.
3: Remélem.
2: Nem mondtuk még el, hogy pontosan mikor nyit?
3: 2-án fog nyitni, október 2-án pénteken, 5 órakor lesz a megnyitó, amire szeretettel várunk mindenkit, és onnantól kezdve egészen november 1-ig nyitva van a tárlat, a múzeum nyitvatartás idejében, tehát minden nap, itt nem lesz szünnap ebben az egy hónapban. Annyit kért a múzeum, mivel ez nem egy állandó helyszín, hogy mindig csak őrrel lehet majd lemenni, és majd óránként összegyűjtenek azt az embermennyiséget, és úgy mennek le majd a látogatók.
2: Esküszöm, még ez vonzó is.
3: Igen.
2: Hogy van benne valami rejtélyesség.
3: Abszolút. Igen.
2: Lesznek kurátori tárlatvezetések, vagy alkotói tárlatvezetések is?
3: Biztos, hogy lesznek, erről már beszéltünk a Jánossal, meg a múzeummal is, úgyhogy valószínűleg hétvégente tartani fogunk, és vagy úgy lesz, hogy a kurátor és az alkotóval így együtt, vagy csak a kurátor, de biztos, hogy lesznek. Ezekről majd mindenképpen rakunk ki
2: az oldalatokon.
3: Az oldalat, a Facebook, illetve az Instagram oldalunkra mindenképp. Meg valószínűleg
2: így
3: a múzeum.
2: Meg, hogy Nagy Molnár?
3: Igen, Nagy Molnárként megtalálnak, meg hát a múzeum honlapján is biztos, hogy ki fog kerülni a tárlatvezetések.
2: Okay. Azt mondd el kérlek, hogy képzeljük el ezt a helyszínt, mi, aki még nem jártunk ott. Tehát lemész, és akkor van egy ilyen nagy tér, vagy ilyen kacskaringos, mint egy barlang?
3: Amint egy katakombák lennének egy kicsit, tehát kacskaringos, vannak olyan területek, ahova bemászni lehetne csak, és kőrakások vannak éppen. Nyilván van egy kijelölt út, amin végig lehet menni, tehát ez egy hosszanti, vertikális út, de vannak jobbra-balra járatok, elképesztő vastagságú falak, és a végén egy picike fényforrás, vagy ablak, úgyhogy egy vár aljába, mondjuk az Egri vár aljába sétálnánk. Egy elképesztő, és hogy ez itt van, és szerintem ez egy rendkívül jó, hogy ezt most mi tudjuk hasznosítani, és a nézők meg tudják nézni, nem csak a helyszínt is, és a képest kettőt nyernek vele.
2: Nem tudom, amikor ti elindultatok az úton, a társaddal, akkor hogy tervezt, vagy volt-e víziótok a jövőt illetően? És ha igen, akkor most ahhoz képest milyen életet éltek szakmailag? Nagyon más?
3: Hát nyilván azt terveztük, hogy az ember szeret lólépésbe haladni, és minél gyorsabban elérni sikereket. De alapvetően ez alatt az 5-6 év alatt, amikor 5 éve volt az első kiállításunk, aha, tehát az képest szerintem csodákat tudtunk végighez vinni. Egyrészt külföldön rengeteg helyen állítottunk ki, nagyon komoly kiállításokon, ártfereken, képviselnek minket külföldi galériák. Uh-huh. Itt vannak szakmai kiállítások is, például a kanadai York Egyetemen kiállítottunk, voltunk Dél-Koreában, az Art Busanon, Amerikában több helyszínen, de az Art Miami az abból talán a legfontosabb, és az a lényeg, hogy a helyi galéria vitt minket ki, tehát amerikai galéria, nem innen jutottunk egy itteni galériába, tulajdonképpen ők voltak nyitottak ránk, és, uh-huh, és képviselnek, de egészen Új-Zélandban is van ugye egy galéria, aki foglalkozik velünk. Emellett persze a szakmai rész az egy picit nehezebb, főleg itthon, hogy ezt elfogadják, egy nagyon új dolog.
2: Nem mertem most behozni témaként, hogy tehát nagyobb szenzációnak számítotok külföldön, mint idehaza?
3: Kint nem volt kérdés, hogy ezt elfogadják, befogadják, tehát ez elképesztően tetszett neki.
2: És nem kellett magyarázni.
3: Nem kellett magyarázni, hogy ez most mi. Egyszerűen maga az alkotással megvettük őket, vagy ez rosszul fogalmazom.
2: Abszolút értelek, de azért kérlek, hogy mégiscsak mondd el, hogy mi látható, mert hát ha van olyan hallgató, akinek tényleg fogalma nincs róla, hogy mit jelent egyáltalán a fényművészet.
3: A fényművészet nagyon tág. Mi egy szűk mesdjén haladunk, egyrészt csinálunk fali alkotásokat, meg térbeli installációkat, vagy fényszobrokat, én úgy szoktam őket hívni. Az már egy következő lépés volt. Alapvetően ugye a falra készült fényobjekteket készítettünk, tükröket használunk, uh-huh, ledeket használunk, természetesen árammal működik, de ez nem egy vetített uh-huh kép, hanem egy üvegmegmunkálás és egy egyedi fény kreálmánynak az ötvözése. És ugye maga, hát az egész tulajdonképpen kézzel készül, és nyilván gépeket használunk a keret lehajlításához, meg hasonlókhoz, de az egész egy teljesen kézi, analóg folyamat. Az ember ugye azt látja, hogy rétegek képződnek, amik tulajdonképpen optikai illúziók a mi munkáinknál, mert két réteg van csak bent, a uh-huh többi, azok tükröződések. De ezt ki kellett egy olyan rendszert találni, ahol egymásra ezek a felületek megfelelően tükröződnek, de még kívülről be lehet tekinteni, megfelelő a fényerő, tehát nagyon sok mindennel lehet itt játszani. És akkor 2024-ben volt, azt hiszem, vagy 25-ben, hogy kitaláltuk, hogy a térbe is uh-huh jöjjünk le, és szoborként is jelenítsük meg a látványvilágunkat. Hát ez egy elképesztő ugrás volt, mert megnövekedett az a látvány, amit uh-huh eddig tudtunk produkálni.
2: Jó, mondtad,
3: a tér minden irányába, igen. Úgyhogy ennek a csúcspontját fogjuk most itt látni a Kiscejében ezzel a két hatalmas szoborral.
2: Egyébként tényleg ez az 5 év koronája most?
3: Én úgy érzem, igen.
2: A szakmai pályátokon?
3: Igen, mindenképp, mert most olyan dolgok is történtek. Díjat kaptunk a Magyar Művészeti Akadémiától.
2: Szépen gratulálok.
3: Itt a nyáron nagyon szépen köszönjük, és most már azt is elárulhatom, hogy a Hódmezővásárhelyi tárlaton is díjat fogunk kapni, azt még nem, hogy melyiket, de vasárnap fogjuk átvenni, úgyhogy ezek már komoly szakmai sikerek. És
2: hogy hozzá mertek nyúlni egy ilyen tényleg nehéz témához.
3: Igen. Én szeretem ezeket a témákat kivesézni. Ennek úgy érzem, hogy akkor mély tartalma is van, uh-huh, de valahol mégis könnyed befogadható.
2: Na de közben a halál az nem a sötétség?
3: De. És ugye ez nekünk egy nagyon fontos eleme a kiállításokhoz, tehát nekünk a fény és a sötétség szimbiózisba kell legyen.
2: Világos.
3: A legoptimálisabb kiállító terek azok, ahol majdnem, hogy teljes sötétség van, azokat uh-huh szeretjük, hiszen a mi munkánk abban él. És ugye maguk a művek is olyanok, hogy én azt szeretem látni, hogyha csak a fény tisztán látszódik, a fény forrása soha. Uh-huh. Tehát az, hogy mi LED szalagokat használunk, azt senki nem láthatja a munkákban. Csak a tiszta megszűrt fényt. Tehát ott is a sötétség veszi körbe tulajdonképpen a munkánkat, itt meg a kiállított térben meg tulajdonképpen az egész tér egy sötét tér, és abban végigkísérik a fények. Mint ahogy az életutunkat is, meg az egész életünket, ennek a két-kettőnek a feszültsége, de mégis egy szimbiózisa.
2: Hát izgalmas lesz, kedves hallgatóink. Hát, október?
3: Második a péntek,
2: Okay. Ezen a héten. Hát akkor igyekeznünk kell.
3: Nekünk is, igen.
2: Nektek pláne. Meddig tart egy ilyen installálás? Például ott a Kiscelliben.
3: Hát a Kisceli, ez most hosszú, mert a Sümegi palotával megcsináltuk egy nap alatt. Ez most azért egy háromnapos munka.
2: De a legnehezebb része már bent van, nem?
3: Az most bent van, annak nagyon örülök, hogy ezt túléltük, és a munka is, mert négyen fordítottuk meg, mert ez úgy készült ez a munka, hogy fejjel lefele. Nem tudtuk volna különben máshogy elkészíteni, és egészen eddig még nem is láttuk normálisan, csak fejjel lefele a bent a műhelyben, és egyszerűen már olyan magas volt, hogy nem tudtuk megfordítani az asztalon, mert a plafonba ért.
2: Őrület.
3: Úgyhogy úgy szenvedtük ki, és a kocsiban fordítottuk meg, és most láttuk bent a múzeumban normális állapotban, úgyhogy igen, a nehezén túl vagyunk, de azért ezek az egyedi installációk még most hátra vannak, amiatt még azért lesz
2: még akkor pár nap van.
3: Egy-két, igen, éjszaka, amikor nem alszunk, de péntekre minden összeáll.
2: Péntekre minden. Hú, csak ámulok és bámulok most tényleg itt, ahogy dobálod a labdákat, meg rakom össze a mozaikokat rólatok, hogy itt van két ős tehetség ezzel azzal, amit tudtok, és tényleg koronát tesztek föl. Nem könnyű témával ugyan, de felteszitek a koronát, de hát gyakorlatilag az életet formázzátok meg, nem? Hát, ami hozzátartozik.
3: Igen, igyekszünk
2: mindenhez.
3: Most
2: ezzel. Mennyire lesz ez pozitív? Mennyire tudod bemutatni a témát úgy, hogy ne vágja fel az erejét ott az ember, főleg lent a föld alatt, hanem még élménnyel menjen haza most a fényjátékán kívül. Tehát pozitív lesz a vége?
3: Én remélem, hogy igen.
2: Kin múlik ez rajtunk, hogy fogadjuk?
3: Nyilván a befogadón fog múlni, meg az, hogy talán van remény arra, hogy valami van az élet után is.
2: Aha.
3: Ez kifejezetten cél a kiállítás végén.
2: Tehát, hogy nem ér véget.
3: És ez nyilván egy saját belső vívódásnak a kivetítés, és ez egy kicsit a kiállítás mindig. Tehát ezek a témák engem is foglalkoztatnak, és nekem volt azért nagyon közel a halálhoz élményem, és hát ez a téma, ez bennem van. De szerintem valahol mindenkiben.
2: És most ki
3: csak én ezt valahogy ki akarom magamból dolgozni, meg ki akartuk dolgozni, és erre a legjobb helyszínt találtuk szerintem meg. És remélem a legjobb munkákat hozzuk el erre a kiállításra, és hát a lényeg, hogy a látogatóknakban is elindítson valamit, egy kicsit szembenézzenek önmagukkal, kicsit végig gondolják a saját maguk életét, hogy hogyan visszagyújjanak ez a hát sajnos természetes dologhoz. Én bízom benne, hogy azért vidáman fog mindenki kijönni, tehát nem az a cél, hogy most ott
2: elvigyétek szomorúba az egészet.
3: Szomorúba vigyük az egészet, egyszerűen inkább egy ilyen magasztosabb témát szerettünk volna.
2: Na most azt mondd még meg, hogy ugye óránként, ez ide is van írva a Kisceli weboldalá is, hogy a kiállítás óránként teremőri kísérlet mellett látogatható, de mennyi időt szánjon rá egy látogató körülbelül?
3: Hát én úgy gondolom, hogy egy fél óra biztos, hogy kell szerintem a kiállításra. Nem vittünk direkt sok munkát, most nem az volt a cél, hogy egy teli rakjuk a teret mindenféle munkával. Tényleg nagyobb volumenű munkák vannak, tehát méretileg is, témában is, és szellősen szerettük volna rakni, tehát hogy a terekkel nagyvonalúan gondolkoztunk, úgyhogy én összesen egy 10 munka van, ha jól emlékszem, és ha péntekig az mind ott lesz, 10 munkát. Én szerintem annyi, egy fél órás programnak
2: arra
3: lehet számítani.
2: Jó, én hát fél már egyébként már a végén vagyunk, meg már picit át is léptük, mert jó társaságban tudod, repül az idő, és nem biztos, hogy megszabadna kérdeznem, de itt bujkál bennem egy kérdés, ne utálj érte.
3: Igen.
2: Egy templom alak, vagy nem alaptér, hanem ez a templomtér alatti pincehelyiség, vagy minek nevezzük ezt? Hát tudom, hogy kripta.
3: Igen, vagy pince tulajdonképpen. Pince. Igen, tehát ez a sziklába vájt rész.
2: Na, mert nincs ez... egér? Ez a kérdés lényege.
3: Egéret nem, de szerintem, mint a denevért láttunk volna a mai nap. De én lehet,
2: ezt
3: hogy ezeket...
2: akartam kérdezni, hogy tartsunk ilyentől?
3: Én szerintem, mire a látogatóinak mi kiűzzük őket a fényekkel.
2: Oké. Nagyon élveztem a beszélgetést.
3: Is, és köszönöm.
2: Akkor Nagy Molnár néven keressünk, kövessünk benneteket, igen. Szeressük, amit csináltok.
3: Igen, fönt vagyunk a Instagramon, a Facebookon.
2: Akkor nagy baj nem lesz, és Nagy Krisztiánnak nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Mert mindig jó, amikor jössz, hát mindig csoda dolgokkal érkezel, úgyhogy várlak vissza téged is, a társadat is, úgyhogy gyertek.
3: Köszönjük szépen, várunk mindenkit sok
2: az újabb dolgokról. Mi pedig megyünk a Kiscelibe, november 1-ig látogatható a kiállítás, úgyhogy ne hagyják ki, mert egyébként még annyit a végén, hogy aki jegyet vesz oda, az mehet a Kisceli többi tárlatát is megnézni?
3: Hát ezt én szerintem igen.
2: Uh-huh. De
3: én,
2: ezt majd akkor
3: én úgy gondolom, hogy megnézzük. Igen, akkor, és érdemes, mert elképesztő állandó kiállítása is van. Nagyon jó.
2: Na köszönöm, Krisztián, még egyszer.
3: Én köszönöm.
2: És tőle most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szeretve Reninek, Ternovszki Annának és Nórának, illetve Nagy Krisztiánnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Miller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Az ORFK alá kerül mától a Terrorelhárítási Központ. Október közepén jön az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Hosszú idő után ma délután újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése, írt a közösségi oldalán a kormányfő. Október 1-ével az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, amely korábbi formájában megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni. A TEK a nevét megtartva országos hatáskörű szervezetként folytatja munkáját az ORFK irányítása alatt. Ugyancsak mától megszűnik az országgyűlési őrség önálló szervezetként, személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Az országgyűlési őrség állománya a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Az állomány tagjai pedig megtartják egyenruhájukat és illetményüket. Nem épül meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár, jelentette be a kínai beruházó, a Kunlun Chem Hungary Kft. A cég közölte, tiszteletben tartja Szolnok döntését, és fontos számára a helyi közösség véleménye. Amint egy 40 milliárd forintos beruházást 2025 márciusában jelentette be a magyar kormány, az üzem 140 új munkahelyet hozott volna létre. A tervezett gyár ellen Szolnokon lakossági tiltakozás indult, a közgyűlés pedig kimondta, hogy nem támogatja az akkumulátoripari beruházásokat. A fejlesztésről a város és a kínai cég hónapokon át egyeztetett. A Kunlun Chem most közölte, hogy eláll a projekt megvalósításától. Mától megyebérlet lett a vármegyebérlet neve. A változás a megyék elnevezésének visszaállításával függ össze. A bérletek ára, érvényessége és használata azonban nem változik. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, aki már rendelkezik olyan vármegyebérlettel, amely október 1-je után jár le, annak nincs teendője. A bérletet továbbra is használhatja az érvényességi idő végéig. Az október 1-je után megvásárolt bérleteken már a megyebérlet elnevezés szerepel. Jogerős ítélet született az úgynevezett Antifa ügyben. A fővárosi ítélőtábla bűnösnek mondta ki a vádlottakat, akik 2023. februárjában Budapesten szélsőjobboldalinak vélt embereket támadtak meg és súlyos sérüléseket okoztak. Két vádlott büntetését enyhítették, egyikük 8 helyett 7, másikuk 7 helyett 6 év fegyház büntetést kapott. Az ügy elsőrendű vádlottját jelenleg európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel, hiszen 15 éves lett. A rendezvényen díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. A szervezők egy rendhagyó Margó gálával is megünneplik a fesztivál elmúlt másfél évtizedét. Folytatódik a nyárias idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, csapadék sehol sem lesz. Délután ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. Változást a következő napok sem hoznak, zavartalanul napos, kora őszi idő várható, 26-27 fokos meleggel. Reggel és este azonban már hűvös lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
4: Egyiptom, minden itt kezdődött. Jó reggelt! Az M3-as autópálya bevezető szakaszán már lassabb egy picit a haladás, de élénkül a forgalom a 10-es számú főúton is, a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendénél, az 51-esen pedig Dunaharaszti közelében. Az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között átépítik a terelést. Hegyeshalom felé marad minden úgy, ahogy eddig volt, a külső és a leállósáv használható. A 19-es és 61-es kilométerek között, a főváros felé azonban az 55-ös és a 33-as kilométerek között a belső átterelt sáv visszaköltözik a Budapest felé vezető pályaoldalra. Így Budapest felé két sávon egymás mellett haladhat majd a forgalom ezen a nagyjából 22 kilométeres szakaszon, vagyis talán a sávváltás által kicsit felgyorsulhat majd a haladás. Azért ne bízzuk el magunkat, várjuk ki az első néhány nap tapasztalatait. Ha pedig van bármilyen további közlekedési infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-as számra. Köszönöm, és jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
4: Egyébként két napja jártam legutóbb az M1-esen, borzasztó, mínusz két nap az ember életéből, igen, szerintem, amit így elvesz, igen. Jó reggelt kívánunk, most viszont kezdünk, méghozzá Shakirával és a Waka Waka-val, mindjárt tehén. Nem, nem azt jelenti. Jó reggelt kívánunk, Pornán Petra!
5: És Somogyi Zoltán!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:45 lesz, 2 perc múlva.
2: Mi Zoltánnal nem szoktunk unatkozni, amikor véget ér az adásunk, az nem. Biztos. Rengeteg dolog történik velünk még azután, és egy tegnapi eseményről azért hadd tegyünk említést. Tegnap volt a Radio Workshop, egyébként ennek azért van létjogosultság egy ilyen rendezvénynek, pont az egyik kedves Petőfi Rádión dolgozó kollégánkkal, Kolossal beszélgettem erről, hogy ő annyira örül, hogy van ilyen Magyarországon, mert hogy ilyenkor legalább mi kollégák találkozunk, és mesélte, hogy ő most pont Hollandiában járt, és hogy ott valahogy jobban működik az, hogy a rádiósok így összejárnak, meg barátkoznak egymással, találkoznak, és mondtam, hogy pont ezért lenne jó, hogyha gyakrabban lennének ilyen programok, mert itt tényleg régi kollégákkal jó beszélgetni, tehát hogy ez jó élmény, és most, ami nekem nagyon meghatározó volt, bevallom őszintén, én nagyon meghatódtam, hogy van egy olyan rádiós tréner hölgy, Valerie Geller, akinek a könyvét pont tegnap kiszámoltam, 16 évvel ezelőtt olvastam először, Sikeres Rádió a címe. Egyébként azoknak is érdemes elolvasni, akiket csak egy picit érdekel a rádiózás, vagy úgy belekóstolnának, hogy vajon hogyan is működik, és őt élőben látni nekem nagyon nagy élmény volt, és pont a Tomival, a férjemmel is beszéltem, aki szintén rádiós, ugye, hogy neki is, tehát nekünk ez egy meghatározó könyv volt, annak idején egy olyan programigazgatónktól kaptuk, hogy olvassuk el, akit annyira nem kedveltünk, viszont magát a könyvet nagyon, és jó volt őt látni élőben, meg azt az energiát, amit még mindig hoz, úgyhogy nem is baj, hogy Kecskeméten lefelé az M5-ösön álltunk sorba, és vártunk, mert megérte, én úgy érzem, tényleg.
1: Ez képest, az M1-esen többet kell.
2: Jó, igazad van,
1: bár nem, mert egyébként két napja, amikor mentem, nem volt annyira vészes. Nyilván idegörlő, 45 km hosszúságú terelésben menni, aztán utána megtenni 10 vagy 20 km-t rendesen, aztán újabb terelés, és közben azt nézed, hogy de nem történik semmi. Igen. Tehát végig van bójázva, nem tudsz haladni, de nem csinálnak semmit. És nem érted, hogy akkor miért nem csináltak azt, hogy csinálják 10 km-en, de ott pak, A-tól Z-ig, következő szakasz, következő... Tehát, hogy erre láttam csodálatos példákat külföldön, hogy ezt így lehet, és haladnak vele. Na mindegy. Igen, a másik meg, amit mondasz, hogy olyan fura ezt a mai napig így szokták kérdezni. Hát most már barátai nem merők, már tudják, mi a helyzet, de amikor valakivel egy beszélgetek, akit mondjuk újonnan ismerte meg, akkor így mindig kérdezi, hogy fú, és akkor ti rádiósok, meg a versenytárs, meg a... És mondom, figyelj, nekem nincs, tehát, hogy nekem semmi bajom nincs a Balázsral,
2: persze,
1: tehát összetalálkozunk,
2: hát
1: nagyon beszélgetünk. Mindig mondom, hogy figyelj, ez az értékesítőknek legyen a harca, hogy ki melyik rádiót, vagy melyik műsort tudja eladni, vagy nem. De így hogy van. Egyébként semmi, hát ez egy csodaszép, ráadásul picike szakma, főleg ilyen magyarországi méretekben. Tehát, hogy ez a... Miért is lenne az, hogy én bárkire neheztelnék, aki máshol dolgozik, akinek... Még ha jobb is a hallgatottság, akkor tudod, így kihúzom magam. De jó vele beszélni, biztos tud valamit.
2: Igen, valamit
1: nincs,
2: nagyon jó.
1: Nincs ezzel baj. Ja.
2: Molnár Balázsral is találkoztam, aki szegedi kollégánk, ők ugye a Deja Vu Fesztivált rendezik minden évben, beszélgettünk arról, hogy kik lesznek a jövő évi fellépők, rádiós témákról, szóval, tudod, én ilyen vigyorgó fejjel jöttem haza, mert ez így jó volt.
1: Hát én eleve az ilyen

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! Fél hét lesz, 7 perc múlva.
2: Néhány üzenetet hagyd mondjak. Azt írja nekünk Nicole 79, hogy Istenem, Michael Jackson, köszönöm, jól indult vele a reggelünk. Szívesen, igazán nincs mit. Joker üzenete, kedves Petra és Zoli, jó reggelt. Jók ezek a zenék, a reggeli ébresztő és a felpörgető zenék az irodában csodát tesznek, és csodás napot nektek is, köszönjük szépen.
1: Tudod, mi a titok? Szerintem az, hogy ezek a zenék, amit mindig szoktam mondani, hogy szívvel, lélekkel készültek, vagy szívből, lélekből születtek. Nem az AI-tól mondjuk, de hát most már egyre többször jönnek majd azok a zenék, amiket az AI készít, de kell tartanunk attól, hogy valóban az AI az mindent elvesz az embertől, tehát hogy még a gondolkodást is.
2: Hát figyelj, azért jó, hogy jön egy szakértő, mert végre Keleti Artúrnak felteltem azt a kérdést, amit most már 4 napja küldtem el neked is, hogy olvastam, és kicsit ijesztő számomra, hogy Bill Gates azt mondja, hogy, tehát Bill Gates, ugye tudjuk, hogy ő kicsoda, a Microsoftnak az alapítója, tehát ő maga azt mondta, hogy ha a különböző kormányok nem egyeznek meg, akkor itt lehet olyan probléma az AI miatt, ami akár 1 milliárd ember halálát is okozhatja. És tudod, amikor ezt így olvastam, akkor így néztem, hogy most mi történik? Nyilván végigolvastam 2-3-szor a cikket. Itt ugye a legnagyobb probléma a szabályozás. Tehát még kicsit megint úgy érzem magam, mint a hidegháború idején, hogy Kína és Amerika, ők versenyezni akarnak, de nem akarják azt, hogy mondjuk közösen oldjanak meg olyan gondokat, amit esetleg az AI okozhatna.
1: A szabályozás az mindenhol gond, mondanám, hogy legszélesebben néha azt érzem, hogy így tényleg leköltözzék a házba, a hegyre, oda az erdő szélére, csak lassan nem lesz erdő, mert most ugye lejárt az erdővágási moratórium.
2: Na igen.
1: És ez nekem egy picit csalódás, mert azt hittem, hogy majd mostantól jobban fogunk vigyázni a természeti értékeinkre.
2: Hát én is.
1: A legutóbb másfél hete bringáztam például ott a Bükkben, a Nemzeti Parkban, és hogy eszméletlen látni azt, hogy ilyen hatalmas tarra vágott területek
2: nem is értem.
1: Ácsingoznak, ahol ott erdő volt, miközben elvileg ott ki van rakva a Nemzeti Park tábla bejáratnál, és húha, és nagyon vigyáz, és még rá se nézz egy virágra, nyilván ne tépj le, persze, hogy ne, de hogy mész, és közben meg azt látod, hogy ilyen nem tudom hány száz meg ezer négyzetméteren így, így eltűntek a fák. Szóval, hogy szívbemarkoló látvány, és most kíváncsian várom, hogy mi történik majd ez ügyben, mert egyelőre úgy tűnik, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, nagyjából
2: hát
1: ez lett
2: tűnik,
1: a következő, a konklúzió, mehet minden tovább, mert hogy majd akkor majd a fákkal fűtünk meg, hát eladjuk a szomszédba, hogy bútort csináljuk bele, meg pozdorját, meg nem tudom, nekem ez most kicsit fáj.
2: Igen, én remélem, hogy azért ezen változtatnak, tehát azért már látunk csodákat, úgyhogy remélem, hogy ez így is lesz. Ami nagyon fontos, és a hölgyek figyelmébe szeretném ajánlani, hogy ugye október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja. Ennek az a fontossága, hogy ilyenkor szeretnék, hogy minél több hölgy gondolkodjon azon, hogy igenis szűrésre el kell menni, mert hál' Istennek a merrák ugye azok közé, a rákfajták közé tartozik, amit hogyha időben észlelnek, akkor gyógyítható. És én nekem volt szerencsém az Estée Laudernek köszönhetően több kerekasztal beszélgetést is folytatni csodálatos szakemberekkel és olyanokkal, akik túlélték ezt a borzasztó betegséget. Jó volt őket hallgatni, és tényleg látni azt, hogy az orvostudomány itt például rengeteget fejlődött, akár az elmúlt 10 évben is. Úgyhogy kedves hölgyek, ha másért nem, mondjuk nem szoktak ezzel foglalkozni, akkor a mai napon azért tegyék már meg, hogy bejelentkeznek egy merrák szűrésre, szerintem ennyit az egészségünkért megtehetünk.
1: De jó ég, most, hogy mondtad ezt az egészet, hát október van.
2: Igen.
1: Én megyek, iszom egy kávét. Jó reggelt, John Farnham-mel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
3: Valami van a levegőben.
4: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
0: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dome-ban. Jegyek livenation.hu.
5: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
0: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
6: Becsengettek a Jodánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jodea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
9: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
0: A reklám után.
10: Csodálatos időre számíthatunk ma is, bár kicsit csípősen indul a reggel, de szerintem ezt már az elmúlt napokban megszokták. 11 fok van most, délutára pedig már 25 fokot ígérhetek. És a jó hírem az, hogy hétvégére is kitart ez a kellemes időjárás, még fátyol felhő sem lesz az égbolton, úgyhogy lehet szabadtéri programokat tervezni, akár mondjuk egy bringázást a Balaton körül, vagy éppen bográcsozást a barátokkal.
11: Vagy a hegyen is lehet bringázni, ott vagy az lehet. Erdőben. Amik ki nem vágják.
10: Igen.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója a Rigips. www.rigips.hu.
11: A MÁV Inform ügyeletese Kis Horváth Levente a vonalban. Mi újság? Jó reggelt!
12: Szia Zoli, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM vételkörzetében jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a ma reggeli vonatforgalom. Rákos állomáson is zavartalan a közlekedés, ma hétfői baleset jelenleg nem okoz fennakadást. A 60-i és az Újszászi fővonal vonatai és az S76-os vonatok is teljes útvonalon járnak. A Debrecen felé induló Intercity-k továbbra itt Cegléd érintésével közlekednek. Ma este kezdődik a műszaki mentés és a helyreállítás, ami a további korlátozásokkal jár majd. A munkálatok ideje alatt várható forgalmi rendről a MÁV csoport honlapján a délutáni órákban adunk majd részletes tájékoztatást. Jó utazást kívánok!
11: Köszönjük szépen! Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az 55-ös és 32-es kilométerek között rendőri felvezetéssel a forgalmat az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át. A terelés kialakításához kapcsolódóan változások várhatók a következő percekben. Elvileg most 2-3 kilométeres a sor, és az is elképzelhető, hogy néhány percre teljesen megállítják a forgalmat. Egy picit türelmet kérnénk, és Budapesten is, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál, a 19. kerületben ott éppen baleset történt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47 lesz egy perc múlva.
2: Zoltánom, emlékszel-e életed legemlékezetesebb csókjára? Megvan-e az, hogy kivel volt, mikor volt, hol volt, gondolkodjál? Jó, adok időt egy kicsit gondolkodni. Uh-huh. Azért jutott eszembe ez a kérdés, mert hogy Robló, akit egyébként leginkább a Szent Elmó tüzében láthattunk, az szerintem egy abszolút ikonikus film, vagy az Elnök emberei sorozat az itthon is nagyon menő volt. Szóval, hogy ő most nemrégiben egy interjúban elmesélte, hogy az ő legemlékezetesebb csókja, az Nastassja Kinskyvel volt, hát egy csodálatos színésztről beszélünk.
1: Hát arra... biztos emlékeznék rá.
2: Igen, megértem. 1984-ben, amikor forgattak egy filmet, és annyira szépen beszélt róla, mert mondta, hogy ő a leggyönyörűbb nő, akit valaha látott életében. És aztán tényleg vannak olyan filmes csókok, amik annyira megragadnak minket, mint például szerintem a Szerelmünk lapjaiban is, amikor találkozunk, hogy látod, hogy olyan, mint a tényleg igazi szenvedély lenne közöttük, nem?
1: Tehát, az melyik a Szerelmünk lapjai?
2: Hát
1: az a...
2: tudod, Rachel McAdams, Ryan Gosling... Amikor nem, gyerekkorukban, nem?
1: Életem, az, ezek ilyen csajos, szép, nem, ezeket ti szoktátok tudni.
2: Jó, de mindegy.
1: Nem tudom.
2: Akkor a Titanicban.
1: Mindig keverem
2: a
1: izével a házat tópartja, vagy mi az?
2: Házatónál, igen, tónál, nem. Az, abban nincs olyan emlékezetes csók szerintem, nem. Jó, akkor a Titanicban, Kate és Leo, amikor ott a
1: hajó. Hát a hajórában, persze.
2: Na, az
1: hát
2: például az... egy emlékezetes csók, vagy mondjuk szerintem a Casablanca is sokaknak megvan, hogyha esetleg a filmet nem látták, de biztos, hogy az sokaknak megvan, amikor Humphrey Bogart és Ingrid Bergman gyönyörűen így összecsőröznek. Így van, így van, igen.
1: Az aztán tényleg egy gyönyörű barátság kezdete.
2: Az az volt, igen.
1: Hát vagy az álomluxus kivitelben Audie Hepburn, ugye?
2: Igen, ők is nagyon helyesek. Igen. Aztán a Keresztapában is tényleg Al Pacino, igen.
1: Tudom,
2: igen,
1: mi jut eszembe, emlékezetes csókról a kedvenc filmem, a Cinema Paradiso.
2: Igen, ami... azt meg én nem láttam.
1: Nem láttam?
2: Na hát tudod, mondtam már.
1: Még mindig nem látt?
2: Ne, hát...
1: Az legyen a következő projekt.
2: Jó.
1: És a,
2: láttam,
1: hogy hívják, aki a borostyánból, Anyéze Nánú van benne,
2: és ő nagyon szép.
1: Na mindegy, tehát, hogy nem akarok spoilerezni, hogyha valaki nem látta, és egyszer megnézni, de hogy a csóknak végig a film során, ahogy a kisrác felcseperedik,
2: igen,
1: annak ilyen fontos szerepe van, ahogy a moziban látja a rengeteg, például a Casablanca és a satöbbi filmeknek a meghatározó jeleneteit és csókjait. És hú, most ez lesz a nehéz, mert azt mondom, hogy így nehéz lesz, hogy nem mondhatom, hogy miről van szó, mert mondom, nem akarok spoilerezni, de a film vége egy olyan katarzist hoz a kisrác és az öreg mozigépész barátsága nyomán, hogy pont ezekre a csók jelenetekre épülve, fú, az ott ilyen lootbőrözős. Na, az tényleg nagyon megható.
2: Jó, meg kell néznem most,
1: nézd
2: már
1: meg,
2: biztos.
1: Nézd meg, meg fogod könnyezni. Csak
2: hát
1: mondom, könnyezni fogsz a végén.
2: Biztos, hát biztos, persze.
1: Hozzá még Ennio Morricone-nek a zenéje.
2: Ja, hát igen.
1: Az,
2: igen, libabőrös lesz.
1: Egyszer volt, akkor most válaszolok a kérdésedre. Egyszer volt egy olyan csók, hogy nem tűnt úgy, hogy bármi lesz majd az alkalomból, és hogy valahogy szóba került pont ez a film. És a zenét elkezdtük hallgatni, hát figyelj.
2: Ja, igen.
1: Hát az ott, mint hogy a másik kedves fél is ismerte a filmet, és látta ezt, ez itt hozta magával a többit.
2: Nekem az életem legemlékezetesebb csókja, az egy autóban történt, és nagyon mindenem, tehát amikor mindened bizsereg, de tényleg az életemben egyszer volt olyan, hogy a lábam ujjától a fejem tetejéig mindenem bizsergett, és azt mondtam, hogy Úramisten, itt akarok meghalni, mert annyira tökéletes volt ez a pillanat, meg az a csók. Hát aztán elmúlt. Úgyhogy... Tehát nem a férjemmel volt, hogyha ezt kérdeznéd, nem vele volt életem legemlékezetesebb
1: itt
2: csókja.
1: Itt ülök, meg sem szól, rád sem nézek, meg sem... Nem a hallgató kedvéért szereti megígézni, nem velem volt.
2: Nem.
1: És akkor válaszol megint az előfeltett kérdésed, de velem minden csók.
2: Igen! Na jó, várjuk az őszinte reakciókat. A Sláger FM Facebook oldalára már kitettük a képet, hogy melyik volt életük legemlékezetesebb csókja. Zoli egy gyönyörű szépje. Ja, ez olyan idillikus, egy nagyon szép képet választottál.
1: Kép,
2: igen.
1: Ugye? Ezt mindenki ismeri, ezt
2: mindenki
1: a csókot.
2: Ismeri. Legalábbis reméljük, ha nem, akkor googlizzák meg.
1: Aminek ugye az a sztori, hogy egy tök véletlen volt.
2: Így van.
1: Nem egy szerelmes pár, hanem amikor véget ért a második világháború, és ott vége. Akkor egyszerűen a matróz fiú sutyát kapta az első, azt hiszem, hogy ápolólány volt.
2: Igen, ápolónő volt, így van.
1: És ebből lett egy olyan ikonikus csók, ami az egész világ ismeri ezt a képet.
2: Ha nem ismerik még az eredeti képet, akkor itt is láthatják, mert egyébként googlizzák meg, mert tényleg ezek a történetek olyan szépek, és írják meg nekünk, melyik volt életük legemlékezetesebb csókja. Ez lehet mondjuk egy ovis, tehát hogy érted, az első is lehet egy ilyen kis cuki. Nekem az első csókom amúgy nem az oviban volt, hanem kérlek szépen 12 éves voltam, mondjuk az is emlékezetes, egy házi buliban voltam, és jött egy 17 éves fiú, nem, 19 volt, mert ilyen katonasrác volt, arra emlékszem, tudom, igen, és szólt a Wish You Were Here.
1: Jaj, de geil.
2: Hát azért, mert régen a házi bulikban még felkérték, tudod, a lányokat, aha, a fiúk, tehát a rendes házi buliban, és akkor az volt életem első csókja, csodálatos volt.
1: Én nem is tudom most igazán, igen, hogy melyik volt az első valódi, dedikált, őszinte, mert hogy nyilván volt, amikor már szájra puszi volt.
2: De a csók-csók, akkor hogy... nyelvedet átrakod a másik szájába. Aha, tehát az igazi, amikor a nyelvetek találkozik.
1: A definícióhoz.
2: Hát az a csók. Jó. Amikor már így, tudod, de olyan kis bénám, most, hogyha visszagondolok, tudod, így még nem tudod, hogy mit kell csinálni, tehát jó, hogyha valaki olyan csinálja veled, aki már tapasztaltabb.
1: Gimnazista koromban történt egy kapubejáróban Újpalota.
2: Na látod? Ja. Tessék!
1: De nem, hát...
2: Nem volt jó.
1: Nem volt annyira emlékezetes, mindegy. De hát most eszembe jutott.
2: Milyen rossz, hogyha valaki büdös a szája.
1: Jézusom, azért... Ne.
2: És attól lesz, figyelj, mármitől lehet emlékezetes.
1: Igen, hogyha félre sikerült, az hát is emlékezetesnek számít. Nyugodtan, igen, 0-30-30-30-95-8, közben pedig Benson Boone esedezik bocsánatunkért, mert hogy valaki másé volt itt.
2: Olyan.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Vannak zenék, és vannak
1: a legnagyobb slágerek. Ki a Valli slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Ki a Wallis slágerlista a Sláger FM-en?
2: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Ki a Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Thai Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
8: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk! Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
10: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Átszállították Sesták Miklóst az őrizeti helyére. A Köröshegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A zöldrendszámos autók ingyenes parkolásának megtartását kéri a fővárosban a Mi Hazánk. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Letartóztatásba helyezték és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe szállították Sesták Miklóst, az Orbán kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterét. Az ügyészség gyanúja szerint miniszteri hivatali ideje alatt több esetben is törvénytelenül járt el, és 2015 és 2018 között Szívek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatójával együttműködve több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan vagyoni előny megszerzésében működhetett közre. A volt minisztert a bírósági döntést követően rendőri kísérettel szállították a büntetés végrehajtási intézetbe. Sesták Miklós továbbra is tagadja a terhére rótt cselekményeket, és azt állítja, hogy a gyanúsítás minden eleme alaptalan. A Kőröshegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába szeptember 29-én éjjel aggódó hozzátartozóktól érkezett bejelentés, miszerint egy kereki lakos öngyilkossági szándékkal indult el otthonról, hogy a Kőröshegyi Völgyhídról a mélybe vesse magát. A járőrök haladéktalanul a helyszínre siettek, és nem sokkal később meg is találták a férfit. Próbálták szándékáról lebeszélni, de láthatóan labilis állapotban volt, ezért értesítették a mentőszolgálatot, akik kórházba szállították. A Mi Hazánk szerint nem szabad megszüntetni a zöldrendszámos autó budapesti parkolási kedvezményét. A párt kezdeményezi, hogy a fővárosi közgyűlés tárgyalja újra a januártól tervezett módosítást. Balog Csaba, a Mi Hazánk alelnöke és fővárosi vezetője szerint kiszámíthatatlan és méltánytalan, hogy korábban kedvezményekkel ösztönözték az embereket egy technológia választására, majd később megszüntetik ezeket a kedvezményeket. A párt a 2028-tól tervezett 2000 kg-nál nehezebb személyautókra és egyes tehergépkocsikra vonatkozó magasabb parkolási díjat is ellenzi. Látványosan halad a Budai Egészségközpont nagyszabású fejlesztése, miközben a betegellátás a munkálatok alatt is folyamatos marad. A beruházás során már teljesen megújították az 1939-ben épült A és a 73-ban átadott B épületet. A közel 100 éves tömböt statikailag is megerősítették, és korszerű műtőket alakítottak ki. Közben épül az új több mint 22.000 négyzetméteres C-szárny is, amelyben rendelők, betegszobák, szakrendelések, szűrőközpont és akut ambulancia kap majd helyet. A második emeleten 7 modern műtőt alakítanak ki. Az épület energiaellátását többek között hőszivattyús rendszer és napelemek segítik majd. A teljes komplexum a tervek szerint 2027 őszére készül el. Barbár családi napokat rendeznek hétvégén az Aquincumi Múzeumban, közölte a 3. kerületi önkormányzat. A kétnapos programon hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások, rendhagyó tárlatvezetések és előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a barbár népek világát és mindennapjait. Az eseményt a 3. kerületi Szentendrei úti múzeumban tartják. Óbuda békásmegyeri lakcímkártyával a belépés ingyenes. Folytatódik a vénasszonyok nyara, ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél. Reggel 12-14, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken nyugaton lesznek felhősebb tájak, de alapvetően marad a napsütés, csapadék egész héten nem várható. Napközben 22-27 fokot mérhetünk.
12: Na, már is nézem, mi a helyzet az M1-esen, ugyanis Budapest felé változás következik a terelésben az 55-ös és 32-es kilométerek között. A főváros felé tartó forgalmat már az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át, rendőri felvezetéssel. Továbbra is azt írja az útinform, hogy a csomópontok környezetében a forgalmat néhány percre meg is állítják, hogy a terelést ezeken a pontokon biztonságos körülmények között alakíthassák át. A mozgó terelés mögött szakaszosan torlódás alakul ki a következő percekben, órákban, legyenek picit türelmesek, és reménykedjünk, hogy most már legalább akkor ezen a belső szakaszon kicsit gyorsabb lesz a haladás reggelente. Közben az M7-esen szintén a főváros felé Székesfehérvár térségében aszfaltoznak a 64-es kilométernél. Itt csak egy sáv járható, így itt is kisebb torlódás alakult ki a munkavégzés mögött, nagyjából 1-2 kilométer hosszan. Budapesten pedig a 19. kerületben, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál még mindig tart a helyszínelés a korábbi baleset nyomán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: Jó reggelt kívánunk, miközben megírják legemlékezetesebb csókjuk történetét, akár jól sikerült, akár kevésbé. Várjuk a jelentkezéseket is.
13: Igen, mert hogy már csütörtök van egész héten, senkinek nem sikerült megfejteni, hogy mit hablatyol Csabi. Na ma jöjjenek az ügyesek, okosak.
1: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeret.

0: Sláger reggel.
1: 4:54 perccel, és hát itt az újabb bizonyíték, hogy a legemlékezetesebb csók egyáltalán nem biztos, hogy a legelső, sőt, még csak az sem biztos, hogy mondjuk az ember első párjához tartozik hozzá. Igaz, Évi?
2: Igen, sziasztok, jó reggelt!
1: Na, neked melyik volt az életed legemlékezetesebb csókja?
2: Hát a mostani párommal. Megmondom őszintén, ugye, hogy nagyon sokat vártam rá, mert hogy mivel mi férnél voltam, mi csak barátkoztunk nagyon hosszú időn keresztül. És egy nagyon úri ember különben, és megmondta, hogy amíg én el nem válok, addig nem is kezdeményez.
3: Jaj, milyen szép.
1: És addig csók se csattanhat.
2: Ez nem, mindig ugye, kinél
1: hol van a válasz volna. Van, aki már a csókra is azt mondja, hogy az már a legintimebb dolgok egyike. Van, aki azt mondja, hogy hát az egy csók belefér, az még azért belefér, mert az nem ugyanaz, mint mondjuk az egyébkénti együttlét.
2: Nem fér bele, tényleg nem fér bele. Úgyhogy kivártam, amíg én elváltam. Egyébként is már nem volt jó a kapcsolatom a volt férjemmel. És hát nekem is ez a borzongós volt, amit Petra mesélt. Tehát, hogy így nagyon sokat vártam rá, és tényleg jó is volt.
1: Tehát, hogy bizsergett a lábujjad, és figyelj, most bocsáss meg, csak eszem jutott Leslie Nielsen, hogy ugyanúgy fölemelted az egyik lábad így hátrafelé.
2: Nem.
1: 90 fokban, nem. Tudod, az a, nem. A filmekben van mindig, ugye állak, és akkor az a egyik lábukat így, az miért van? Te csókolasz, te
3: nem,
1: velünk, Petra?
3: Nem, tudod, hogy is az életemben nem. Évi, és azt mondd el, hogy hol voltál, hol voltatok?
2: Hát mi nagyon sokat jártunk kávézni együtt, igen. Meg mondom, barátkoztunk, tehát hónapokon keresztül.
1: Oké, de hol csattant
3: el
1: ez a csók?
3: El a csók? Tehát, hogy az a pillanat, azt meséld el nekünk, milyen volt.
2: Egy ilyen parkban.
3: Parkban. Aha, tehát sétáltatok,
2: akkor
3: sétáltatok.
2: Hát, megmondom őszintén, sörözni mentünk oda, tehát, hogy itt, ott volt egy ilyen kis
3: éjjel-nappali, és akkor
2: mindig vettünk ilyen dobozos sört, és akkor így, de rengeteget beszélgettünk. Tehát mi nagyon sokat találkoztunk.
3: Tehát kiültetek a parkba.
2: Így van.
3: Dumáltatok is egyszer csak így. És ki kezdeményezte, te vagy ő?
2: Ő kezdeményezte.
3: És jó volt. Olyan volt, mint amilyennek elképzelted?
2: Tessék, elképzeltem sokszor.
1: Olyan
3: volt, mint amilyennek elképzelted?
2: Igen, jó. olyan volt. Tudtam, szuper. Hogy ilyen puha csókja lesz.
3: Na jó.
1: Puha
3: száll. Igen. Köszi, hát szia.
1: Hello.
2: Oké, köszönöm. Puszi, sziasztok. Szia.
3: Azt írja nekünk Évi, 18 nap netes ismerkedés után az első randin a West Endben. Azóta is együtt vagyunk több, mint 16 éve. A Facebookon írta nekünk. És itt van velünk Márk is. Jó reggel.
1: Szavasz.
4: Jó reggel, sziasztok.
3: Először is, Márk, meg kell, hogy dicsérjelek, mert általában a nők emlékeznek ezekre a csókokra nagyon, de hogy itt van egy férfi, Zolin kívül, aki megerősíti azt, hogy igenis lehet egy csók emlékezetes, na de mitől?
4: Az első csók nálam úgy történt, hogy hát az első csók. Erzsébet tér, de áttér, nem is tudom már, hogy hívták azt a parkolót, ami már most nem létezik.
3: Az
4: hanem
3: a mélygarázs, az Erzsébet téri mélygarázs volt. Így van, igen.
4: Élménykombinát van a helyén, és édesanyámtól elkértem a friss jogosítvánnyal rendelkeztem, elkértem a kis polszkiját. Uh-huh. A kis piros polszkiban történt Tímeával, akivel a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, hiszen osztálytársnőm volt.
3: Aha.
4: És fogalmazunk így, hogy ő tanított meg csókolozni.
3: Tehát ültetek az autóban, meséld el, ültetek a Kispolszkiban, és mi történt?
4: Ültünk a Kispolszkiban, kazettáról szólt Presser Gábortól a nagyutazás.
3: Várj egy picit, csak hogy hangulatba kerülj.
5: Nagyutazás.
3: És ott volt Timi.
4: Első ülés. Hát a kis polckit azért tudjuk, hogy nem egy nagy autó.
1: Mondjuk ott a hátsó ülésről is lehetett volna.
4: Máshol, és megtörtént az első csók, ami tényleg annyira emlékezetesen sikerült, hogy ezt most el tudom mesélni így. Ki nem mondom, hogy hány év távlatában.
3: Timi azt mondott, hogy ő tanított meg téged csókolózni. Tehát akkor Timi már rutinosabb volt? Neki nem te voltál az első csók
1: most akkor. Most ezzel mit akarsz mondani?
3: Hát hogy lehet, hogy már egy fiúval csókolózott előtte.
4: Én úgy tudom, igen, hogy neki nem én voltam az
3: első. Na jó, van akkor. Hát kell a tapasztalat. Látod, kell a tapasztalat. Köszi, Márk!
4: Nagyon szívesen, szép napot mindenkinek. Sziasztok!
1: Egyébként meg az első csók szokott még emlékezetesen, és csak az is ezen gondolkodom, hogy nyilván, főleg amikor így nagyon vársz rá, vagy vágysz rá is. Képzeld el, régen ismertem egy nagyon jó kilátópontot, hogyha fölmész a normafához.
3: Oda vittél mindenkit?
1: Hát nem mindenki, de egyszer-kétszer jártam ott.
3: Aki választottak.
1: És igen, volt, amikor így tervezetten, tehát hogy én a fejemben ilyen filmszerű dolgokat föl tudok építeni, tudom,
3: aha,
1: és nem azt mondom, hogy azt a forgatókönyvet egy az egyben kell követni.
3: De az tök jó.
1: De szerettem így előkészíteni a

0: igen.
1: Nekem is volt egy ilyen nagyon kreatív szerelmem, egy ismert színész, azért nem mondom el, hogy ki, és ő ilyen őrületeket csinált, és én annyira szerettem, hogy tehát tényleg eltervezte, kitalálta, kigondolta, megkoreografálta, és nem éreztem azt, hogy ez túlzás, hanem én akkor abban a szituációban azt mondtam.
0: Nem, ezt tudjuk ügyesen csinálni, igen, hogy ne legyen mesterkélt, hanem...
1: Imádtam. Igen. Azt írja nekünk Steffi, jó reggelt, volt életemben pár szuper vagy emlékezetes csók, de mindent vitt, ami az első volt a párommal, hogy miért, mert igazán kivártam azt, hogy tökéletes legyen a pillanat, erről beszéltünk eddig, és hogy biztosan úgy érezzük, akarjuk ezt a csókot. Aha. Most is bizsereg a testem, ha rá gondolok, tökéletes pillanat volt, jaj, de szép.
0: Igen, ezt is egyébként ketté lehet választani, hogy valaki annyira lenyűgöző, szép és gyönyörű, hogy akár még ha kicsit idegen is, de hogy a testiség miatt esik jól a csók. És persze ott van az, és én azt mondom, hogy tök szerencsés vagyok, mind a kettőt volt alkalmam már megtapasztalni, hogy van az, amikor most nem azt mondom, hogy ne lenne csinos vagy szép, de hogy alapvetően a személyisége miatt, igen, tehát hogy az iránta érzett szeretet persze miatt esik végre jól, hogyha elcsattan. Na, ne ragozzuk tovább, Bonbon, Radics Gigi, Rabod vagyok, egy idevágó dal a Sláger reggelben.

0: Játszom itt neked a csókos zenéket.
1: És tényleg? Hát ez megtörténhet mondjuk egy ilyen rollercoasteren is, nem?
0: Azért ott nehéz. A hullámvasúton jellemzően
1: miért?
0: Szerintem nem szoktuk. A szellemvasúton inkább?
1: A hullámvasúton
0: nem,
1: is
0: a szellemvasút
1: lehet.
0: Az, ahol a másik az ölet beugrik, hogy úristen, tehát hogy ezért kell ilyen helyeket.
1: Jó, mondjuk ez is igaz.
0: Tudod, ez a másik nagy trükköm, amikor segítek, megmentem. Megmentem
1: ja,
0: őt, okay. És akkor ezzel így rögtön.
1: Mi lenne, ha megmentenénk a hallgatóinkat is azzal, hogy mondjuk valakinek még extra segítséget adunk, mert hogy most már ez a negyedik nap, hogy cipeljük magunkkal a nemzetközi maska kiállításra, a családi belépőt, a páros belépőt, a Molière darabra és a Schlager FM prémium előfizetést, mert valahogy a hablatyot nem sikerül kitalálni.
0: Mi lenne, ha ők mentenék meg a becsületüket? Kedves hallgatók, mentsék meg a
1: de
0: becsületüket.
1: De valahogy segítsünk.
0: Jó, előbb hívja, vagy jelentkezzenek. 06 30 30 30 95 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Legyél parki arc! Költöz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
3: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszer dobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
7: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
8: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogát Facebook oldalán.
9: Talán art deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangul.
10: Mit csinálsz, Anna?
9: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
10: Megint felújítás?
9: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
10: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: A tarvágás továbbra is tilos a védett erdőkben. Egy milliárdos fejlesztés valósult meg a Székesfehérvári kórházban. Szabadtéri színpaddá alakulnak ma Kispest utcái a Zenevilág napján. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szeptember 30-án lejárt a fakitermelési moratórium, a kormány azonban nem hosszabbítja meg az intézkedést, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tilalmat májusban vezették be, és több természetvédelmi szervezet annak meghosszabbítását kérte. A miniszter szerint a moratórium idején felmérték a hazai erdőterületeket, ez alapján pedig a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat továbbra is szigorúan védik, és ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen fenntartható erdőgazdálkodást ígérnek, amelynek a biodiverzitás megőrzését, a klímavédelem szempontjait és a lakossági tűzifaellátást is biztosítania kell. Több mint 1 milliárd forintból újult meg a Székesfehérvári Kórház diagnosztikai épületének lég- és klímatechnikája. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban a Modern Városok program keretében 1 milliárd 67 millió forintot fordítottak a beruházásra, amint egy 30 éves rendszert 10 új légkezelő és folyadékhűtő berendezés váltotta fel. A fejlesztésnek köszönhetően javultak az ellátási körülmények és a vizsgálatra várók is klimatizált helységben tartózkodhatnak. A kórház jövőre a hotelépület és a rendelőintézet légtechnikai rendszerét is korszerűsíteni tervezi. Több százan kísérték utolsó útjára Deák Bill Gyulát a kőbányai új köztemetőben. A búcsúztatáson családtagok, pályatársak, közéleti szereplők és rajongók emlékeztek a magyar blues kiemelkedő alakjára. Deák Bill Gyula munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, többek között Artisjus díjat, Fonogram életmű díjat, a Magyar Érdemrend kitüntetéseit, Pro Urbe Budapest díjat és Máté Péter díjat is kapott. A búcsúztatáson életútját, küzdelmeit és a magyar zenei életben betöltött kiemelkedő szerepét méltatták. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 77 éves korában hunyt el. Október 1-én a Zenevilágnapján egy órára szabadtéri színpaddá alakulnak Kispest utcái, terei és bevásárlóközpontjai. Délután 5 és 6 óra között egyszerre több helyszínen zenélnek a kerülethez kötődő zenészek és együttesek. A Köki bevásárlóközpontnál a kispesti Opsitos Fúvós zenekar, a Vekerlei zenepavilonnál a kispesti Szatmári László alapfokú művészeti iskola cselló zenekara, a Skála áruháznál pedig a Holdkő együttes írzenével várja az érdeklődőket. Különleges lesz Mr. Piano, a guruló zongorista fellépése, aki már déltől járja Kispest utcáit. A program pedig 17 órától a Határútnál zárul élőzenés fináléval.
12: Bori, nagyon szépen köszönjük, csoda szép napos időre készüljenek, azért egy kis kabátot mindenképpen vegyenek fel reggel, hiszen most még hűvöskés a napunk, aztán majd délutára már 25 fokot ígérhetek, akkor már elég lesz egy póló.
13: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
14: Először is a MÁV Infontól Kis Horváth Levente a vonalban. Mi a helyzet most? Jó reggelt!
15: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek a Sláger FM vétel körzetében jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonatforgalom. Rákos állomáson is zavartalan a közlekedés, a hétfői baleset jelenleg nem okoz fennakadást. A 60 és az újszászi fővonal vonatai és az S76-os vonatok is teljes útvonalon járnak. A Debrecen felé induló Intercity-k továbbra is Cegléd érintésével közlekednek. Ma este kezdődik a műszaki mentés és a helyreállítás, ami további korlátozásokkal jár, majd a munkálatok ideje alatt várható forgalmi rendről a MÁV csoport honlapján a délutáni órákban majd adunk majd részletes tájékoztatást. Jó utazást kívánok!
14: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között fokozatosan a kiszélesített új pályaoldalra terelik át a forgalmat, rendőri irányítás mellett az egyes csomópontokban akár percekre megállíthatják emiatt a forgalmat. Legyenek türelmesek, még egy-két évig, 2028-ra végeznek, elvileg azt nézem. Igen, az a hivatalos dátum,
12: 2028 lesz,
14: kész a szélesítés, igen. Az M7-esen szintén Budapest felé Székesfehérvár térségében aszfaltoznak, a 64-es kilométernél itt 3-4 kilométeres a torlódás, a Szerémi úton a Szavaja parknál pedig baleset okoz fennakadást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: hét 40-kor.
1: Reklámunk, figyelj! Saját gyűjtés.
2: Sága sejem, Sonka. Friss szeletelés és friss szeletelt csomagolás.
1: Aki ennyire beszélt hibás, hát azon miért nem azt mondatják be, hogy hurka? Abban nincs benne az a S betű. Na, a rádió, figyel.
2: Sláger rádió.
1: 60-as.
2: 70-es. Sőt. 80-as. Ha elmerészelsz menni 100-ig, tökön szúrom magamat.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Szevasz, Andis, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: A következőt szeretném kérni tőled. Talált ki, légy szíves, hogy mi a feladványunk, mert ennyire nem nehéz, mint ahány napja már vacakolunk vele.
3: Igyekszem.
2: Hajrá! Okay.
1: Figyelted az elmúlt napokban? Tehát, hogy van tipped is, vagy csak bejelentkeztél most gyorsan, hát, ha meg lesz?
3: Édesanyám figyelte, tippünk az nem nagyon van, őszintén szólva, de bejelentkeztem, hát, ha meg lesz, mert szeretnénk ott lenni a Molière-en.
2: Nagyon sokan a Molière-re pályáznak tehát, egyébként.
1: Tehát valójában anyukát kifigyelte, hívjam, Andis, gyerünk, jelentkezz már, küldjél már nekik egy SMS-t. Kibíztak semmi se dága, na figyelj!

0: Na, te ez a lényeg.
1: A végét azt felejtsd el, az elejére koncentráljunk, és azt mondom, hogy jó lenne, hogyha te lennél a mi hősünk.
2: Igen.
1: Ja, ez nem az, csak nevetgélek.
2: Andris?
1: Itt vagy még?
3: Gondolkodunk.
2: Jó, oké. Milyen irányba gondolkodtok, csak hogy beszélgessünk egy kicsit, hogy ne legyen csönd, hát ha tudunk segíteni.
1: Hagyjunk neki időt, gondolom. Szeretnéd, hogy csöndbe legyünk inkább? Azt nem lehet, ja, mert ez egy rádió,
2: igen,
1: tudom.
2: A fura
3: igen,
2: volna.
3: Igen.
2: Magyar felé gondolkodtok, vagy külföldi felé? Andris?
3: Hát, őszintén szóval fogalmunk sincs.
2: Ja, az jó.
1: Mint a Gábor, itt oda vágónál. Hát, momentán a pontos is kívül semmit nem tudott. Igen. Mi, anyuval hagyd beszéljek.
4: Sziasztok.
1: Hello, anyu.
2: Szia, anyu.
1: Valamit hallom, hogy elkezdtél dudolni. Hogy volt?
4: Igen, Andris volt, ő dudolta.
1: Nem, te is valamit. Nem, ez a vége volt. A vége, Storno, az eleje. Hogy kezdődött?
3: Hát, ez a jó kérdés.
4: Itt pedig ott van, egyébként érzem, de nem tudom.
2: Mi mit érzel?
1: Az idő az közben letelt. Ez nem érzés, ez tény.
4: Igen, ez egy magyar szám.
2: Nem. Képzeljétek, hogy nem.
1: Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Hello, sziasztok! Most sajnos nálunk maradt a családi belépő az október 10-11-ére a Happy Cat nemzetközi macska kiállításra a Lurdi házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macskamánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából. Egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain musical októberi előadására a Papp László Budapest Sportarénába, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: Ezekért játszunk holnap, de már most be lehet biztosítani a helyüket, ha jelentkeznek.
5: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
4: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
5: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
6: Humin savat használok. Humin Gardent.
5: És én már elkéstem vele?
6: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
5: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
7: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Net Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
8: Építkezik, felújít, magyar tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
9: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
10: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
11: Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Az ORFK alá kerül mától a Terrorelhárítási Központ. Október közepén jön az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Hosszú idő után ma délután újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése, írta közösségi oldalán a kormányfő. Október 1-ével az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, amely korábbi formájában megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni. A TEK a nevét megtartva országos hatáskörű szervezetként folytatja munkáját az ORFK irányítása alatt. Ugyancsak mától megszűnik az országgyűlési őrség önálló szervezetként, személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Az országgyűlési őrség állománya a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Az állomány tagjai pedig megtartják egyenruhájukat és illetményüket. Nem épül meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár, jelentette be a kínai beruházó, a Kunlun Chem Hungary Kft. A cég közölte, tiszteletben tartja Szolnok döntését, és fontos számára a helyi közösség véleménye. Amint egy 40 milliárd forintos beruházást 2025 márciusában jelentette be a magyar kormány, az üzem 140 új munkahelyet hozott volna létre. A tervezett gyár ellen Szolnokon lakossági tiltakozás indult, a közgyűlés pedig kimondta, hogy nem támogatja az akkumulátoripari beruházásokat. A fejlesztésről a város és a kínai cég hónapokon át egyeztetett. A Kunlun Chem most közölte, hogy eláll a projekt megvalósításától. Mától megyebérlet lett a vármegyebérlet neve. A változás a megyék elnevezésének visszaállításával függ össze. A bérletek ára, érvényessége és használata azonban nem változik. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, aki már rendelkezik olyan vármegyebérlettel, amely október 1-je után jár le, annak nincs teendője. A bérletet továbbra is használhatja az érvényességi idő végéig. Az október 1-je után megvásárolt bérleteken már a megyebérlet elnevezés szerepel. Jogerős ítélet született az úgynevezett Antifa ügyben. A fővárosi ítélőtábla bűnösnek mondta ki a vádlottakat, akik 2023. februárjában Budapesten szélsőjobboldalinak vélt embereket támadtak meg és súlyos sérüléseket okoztak. Két vádlott büntetését enyhítették, egyikük 8 helyett 7, másikuk 7 helyett 6 év fegyházbüntetést kapott. Az ügy elsőrendű vádlottját jelenleg európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel, hiszen 15 éves lett. A rendezvényen díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. A szervezők egy rendhagyó Margó gálával is megünneplik a fesztivál elmúlt másfél évtizedét. Folytatódik a nyárias idő, csak kevés fátyó felhő jelenhet meg felettünk az égen, csapadék sehol sem lesz. Délután ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. Változást a következő napok sem hoznak, zavartalanul napos kora őszi idő várható, 26-27 fokos meleggel. Reggel és este azonban már hűvös lesz.
14: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Edi utazási iroda.
15: Egyiptom, minden itt kezdődött.
16: Az M1-es autópályán Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között a forgalmat az új, kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávon lehet haladni. A terelésben Budapest felé most lassabb a haladás, szakaszosan torlódásra kell számítani. Az M7-esen ugyancsak Budapest felé Székesfehérvár térségében aszfaltoznak a 64-es kilométernél, itt viszont csak egy sáv használható, így nagyjából 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Közben az M2-esen és a 2-es főúton Dunakeszitől szintén lassulás érzékelhető, de zsúfolt az 1-es főút is Biatorbájtól, a 10-es a Solymári körforgalomtól, a 31-es Mendénél, az 51-es pedig Dunaharaszti közelében. A budai alsórakparton az Üstökös utcánál baleset miatt a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át, mindkét irányban alakul már a torlódás, és persze zsúfolt a Kerepesi és a Fogarasi út befelé, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, a Tököli, a Rákóczi, az Üllői, az Andrássy és a Bajcsi-Zsilinszky út befelé, a Pesti alsórakpart a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, valamint az M1-es M7-es közös bevezetője, a Budörsi út, a Szélkámán tér környéke, a budai alsórakpart pedig a Rákóczi hídtól északra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
16: És mindjárt minden, ami AI. Leginkább tartsunk-e tőle, vagy nincs itt semmi látnivaló. Keleti Artus személyében egy kiváló szakértő érkezik hozzánk mindjárt.
17: Rengeteg kérdésünk van, ha önöknek is, nyugodtan tegyék fel 0-30-30-30-95-8.
16: Közben még egy kis Erasure, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánunk, itt a Sláger reggel, 4:09 lesz már 3 perc múlva, és hát mi is érintettük már Szörmentén többször az elmúlt hetekben, hogy egyre többen kongatják a vészharangot az AI, a mesterséges intelligencia kapcsán, és már itt világvégével is riogatnak, és sok minden mással, és azért kezdtük el komolyan venni Petrával ezt a fenyegetőzést vagy riogatást, mert hogy egyre komolyabb szakemberek is azt mondják, hogy azért hájájájáj, lehet, hogy be kellene húzni a vészféket, vagy legalábbis a féket, és egy kicsit átgondolni, hogy mit is szeretnénk ezzel az egész AI dologgal, és én is mostanság, ahogy különféle konferenciákon jártam, ilyen vagy olyan ügyben, akár technikai konferencián, akár gazdasági konferencián, mindenhol előkerül értelemszerűen az AI kérdése, olyan. És gyakorlatilag mindenhonnan ugyanezt hallom vissza, úgyhogy én nem vagyok egy ilyen nagyon parázus fickó, de már én is elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet, hogy baj van, vagy lesz baj, hogyha nem figyelünk. Keleti Artúr a vendégünk a stúdióban, kibertitok jövő kutató és az informatikai biztonság napja alapítója. Jó reggelt kívánunk!
1: Reggelt, sziasztok, hello!
0: Ha megengeditek, szerintem mielőtt bármiről részleteiben kezdenénk beszélni, a két legnagyobb tévhitre térjünk ki. Az egyik, hogy mi az, amiről azt hiszük, hogy tudja az AI, a mesterséges intelligencia, de nem tudja valójában, a másik pedig, hogy mi az, amiről nem is gondolnánk, hogy tudja, de tudja, és képes rá.
1: Hát egyrésztről szerintem a legnagyobb hiba az manapság, hogy mivel az emberek nem találkoztak még az embernél jobb vagy erősebb intelligenciával, ezért nehezen tudják megbecsülni azt, hogy ez milyen lehet. Uh-huh. Ezért, mivel ezek a mesterséges intelligencia rendszerek valójában az emberi képességeket másolják valamilyen formában, meg hasonlóan tanulnak, mint ahogy az emberek, ezért azt gondolják róluk, hogyha mondjuk meg tudnak fogalmazni jól egy mondatot, akkor biztos összeadni is tudnak, vagy fordítva. Na ez a legnagyobb hiba. Tehát az, hogy ezek a rendszerek, ezek nem teljesen úgy gondolkodnak, és nem teljesen úgy működnek, mint egy ember. Azt szoktam mondani, hogy több, mint egy eszköz, tehát annál szerintem több, de más, mint egy ember. Ez egy más típusú intelligencia. Ez az egyik ilyen probléma, ami felmerülhet. És mi az, amire nem gondolnak? Arra nem gondolnak, hogy egy ember egyrészt sokkal lassabban tanul, mint egy ilyen mesterséges intelligencia rendszer. Tehát lehet, hogy egy ember a hétvégén elolvasott egy fél könyvet, ez idő alatt meg az összes könyvet elolvasta az AI, most leegyszerűsítettem.
2: Igen.
1: Okay. Tehát egyrészt sokkal gyorsabban tanul, másrésztről pedig, amikor egy feladatot megold, akkor sokkal több paramétert, meg mindenféle tényezőt, meg kontextust tud az agyában tartani egyszerre egy időben. Tehát olyan, mintha a mi rövidtávú memóriánk az, ami a félvilág tudására elég lenne, most megint csak leegyszerűsítettem. Tehát ez az, ami nem szokott így lenni, meg embernél nincs így.
0: Igen, bár közben a ChatGPT pont elfelejtem, amit tegnap mondtam neki, és ezt nem veszi figyelembe ugyanazon beszélgetésen belül.
1: Mert hogy ennek a problémának a kiküszöbölésére, ez egy nagyon energiaigényes dolog minden tészben tartani az AI-nak, amikor beszélget bárki egy AI rendszerrel, vagy akár kutat, vagy bármi egyebet csinál, akkor ezek jegyzeteket készítenek maguknak, ezt mondjuk memóriának, vagy ami hasonlónak hívják, és ezért egy csomó dologra emlékszik. Sőt, érdekes, persze megint ilyen emberi fogalmakra húzzuk le a dolgot, de tulajdonképpen álmodnak is, ha itt tetszik, mert azt a folyamatot hajtják végre, hogy amikor éppen nem dolgozik velük az ember, akkor azokat, amiket följegyeztek napközben rólunk, meg így a világról, azokat újra rendszerezik. Kicsit úgy, mint a mi agyunk állítólag, amikor álmodik, ugye senki nem tudja, hogy valójában mi történik.
2: Engem egy picit az rémített meg, és tök jó, hogy itt vagy, amit Bill Gates mondott, hogy ha nem figyelünk, és rossz kezekbe kerül, akkor akár 1 milliárd ember haláláért is felelhet. Persze ő azt mondta, hogy pont azért, mert hogyha rossz kezekbe kerül egy ilyen erős szuper agy, akkor ebből lehet a probléma.
1: Hát mondott ő már olyat is, hogy 640 kilobájt elég lesz mindenki.
2: Igen.
0: Jó, ott a pont.
1: De most, oké, de ezzel együtt valóban ezekkel foglalkozni kell. Szerintem az itt alapvetően a probléma, hogy ilyen típusú intelligenciában még sosem volt dolgunk, és azt sem tudjuk, hogy pontosan mire képes. Ráadásul van egy másik probléma, ami miatt osztom bizonyos szempontból az aggodalmát, az az, hogy egy kellően intelligens rendszer, egyébként az embernél is így van, az nem biztos, hogy mindent meg fog osztani azzal, aki feladatokat ad
2: így
1: neki.
2: Így van, igen.
1: Mert mi is pontosan ismerjük ezt a helyzetet. Hogyne. Vizsgahelyzetek, kalauz, ellenőr, auditor, stb. Máshogy viselkedünk akkor, ha figyelnek minket. És ezek a rendszerek, ezek olyan nagyjából 80%-ban kiszúrják, hogyha éppen figyelik őket, és lehet, hogy nem mondanak 100%-ban igazat arról, lehet, hogy jó szándékkal egyébként, tehát nem ilyen kiírjuk az emberiséget, nem ez jár a fő, mint az emberiséget, nem ez jár a fő, mint a Terminátorban, hanem egyszerűen csak meg akarnak oldani egy feladatot, ugye nagyon magas szinten kap

0: fájak.
1: Hát főleg, hogy nincs etikai érzéke nyilván, bár arra is talán tanítható lenne. Nagyon fontos dolgot mondtál, hogy a világ végét nem tervezgeti úgy, mint a Terminátor. És tudjátok, amikor arról hallunk, meg olvasunk, hogy ugye például kiszabadult egy AI, és akkor elkezdte meghekkelni a banknak a rendszerét, mert hogy éppen stb. Ott is mindig nagyon fontos, én legalábbis laikusként ezt látom, hogy de kapott egy utasítást, hogy egy milyen embertől célt kell elérnie. És ott mindig egy cél vezérli valamire. Tehát amikor világ végével riogatunk, akkor nekem mindig az az első kérdés, ami felvetődik bennem, hogy miért akarna az AI ártani nekünk?
2: Nem az AI akar, a Bill Gates pont ezt mondja, hanem hogyha rossz kezekbe kerül az AI.
1: Értem,
2: tudod?
1: Bocsát, mindjárt oda eljutunk, csak hogy amikor most még arról beszélünk önmagában, hogy az
0: maga
1: AI, az
0: majd,
1: maga a rendszer, ő nem fogja kitalálni azt, hogy hát én tulajdonképpen elegem van az emberekből, szerintem vessünk véget az emberiségnek, nem?
0: Tehát, hogy... ezt így konkrétan nem biztos, hogy így találja ki, bár ez a cél megfogalmazásától függ, ugye, hogy mi a cél, hogy most az a cél, hogy küldjél e-maileket, vagy az a cél, hogy találd ki, hogy hogy működjön jól a világ, igaz? És akkor már lehet, hogy már más következtetésekre jut, attól függetlenül jó vagy rossz kezekben van.
2: Tiszta Thanos, nem a bosszúállókból.
1: Igen, már volt filmekben.
2: Ez olyan.
1: Ti vagytok a bolygó problémáti emberek.
2: Igen, Thanos is azért sokan szerették, mert ugye ő ezt fogalmazta meg.
0: Igen, tehát hogy lehet bizonyos szempontból nézve, tehát minden nézheti más, ugye minden lehet egy logisztikai probléma, ami egyébként másoknak meg
1: etikai kérdés.
0: De való igaz, hogy valóban most még nem ezen a szinten vannak, de azzal vitatkoznék, hogy etikai vagy ilyen norma jellegű dolgok nincsenek benne, mert hogy ezek a rendszerek, ezek neurális hálózatok, gyakorlatilag minden egyes dolgot, amit csinálnak, azt összekötnek a fejükben kontextus alapon mással. Úgy, mint mi is. Tehát, hogy amikor tanulunk valamit, akkor nem csak egy dolgot tanulunk meg, hanem mindent, ami ahhoz kapcsolódik. Tárgyak, színek, gondolatok, emberek, stb. Na és ezért ezeket a rendszereket is így tanítják, és most már például az Anthropicnak a rendszere is úgy tanul, hogy van neki egy úgynevezett alkotmány nevű cucca, amiben részletesen leírják azt, hogy mit szabad csinálni, mit nem, és hogy miért. Ez egyébként egy nagyon hasznos olvasmány, egy kicsit egy ilyen mixe a legalábbis a nyugati, de kicsit a keleti civilizációk általános bölcsességeinek. Tehát, hogy mondjuk mi az, amit szabad, mit nem szabad, miért nem szabad, hogyan, és hogy ezeket próbálja figyelembe venni, de azért vannak problémák. Egyrészt mi emberek ebben nem vagyunk annyira konzisztensek, tehát, hogy nekünk is rengeteg szabályunk van.
1: Amiket felrúgunk.
0: Amiket felrúgunk, meg amikre tudunk okot találni, hogy miért rúgjuk fel, hogy na most ez van, akkor az van, most például hozhatnék rengeteg dologgal itt a köztársasági elnökinek ad kegyelmettől kezdve, egészen odáig, hogy a boltban mit lehet vásárolni, meg hogy a szomszéd szerintünk locsolhatja a virágunkat, vagy nem. Tehát ezek mind ilyen, de tényleg.
2: És tényleg.
1: Jogos, persze,
0: az egész világ így működik. Igen. Tehát most tulajdonképpen az AI-tól azt várjuk el, hogy adunk neki egy általában nem, most már egyre bonyolultabb feladatot, és akkor ő valahogy úgy, hogy mindenkinek megfeleljen, ami lehetetlen, már itt kezdődik a probléma, oldja meg a kérdést. Na most ebben lehet, hogy időnként kiukad olyan irányokra, amit nem akarunk hallani.
2: Igen.
1: Keleti Artúr kibertitok jövőkutató vendégünk. Maradj még, most ezt is megemésztjük, amit mondtál, közben pedig, ha megnézzük, hogy van-e új kérdés mondjuk a hallgatók részéről, meg hát nekünk is van, úgyhogy folytatjuk ezzel hamarosan. Előbb még Lady Gaga és Bruno Mars, Die with a Smile, amit az AI nem tud, ezt a fajta kreativitást, ezt is szeretnénk megőrizni.
2: Vagy hisszük, hogy nem tudja.
1: Ja.

0: Fél kilenc előtt 5 perccel továbbra is Keleti Artúr kibertitok jövőkutató a vendégünk a stúdióban, és az AI-ról, hogyha beszélgetünk, nyilván a hallgatók többségének mi jut eszébe, a ChatGPT, a Grok, tehát azok a hétköznapi eszközök, amiket már nagyon sokan használnak. Múltkor láttam egy adatot, hogy Magyarországon is 80-valány százalékban már használnak
1: különböző
0: ilyen.
2: De ha megengeditek, annyit hozzátennék, hogy ez a 80-valány százalék, ez a legutóbbi felmérés szerint, amelyiket az ITB-n is részt vett, nagyjából olyasmi használatot jelent, mint amire az AI kb. 1-2 éve legalább képes. Képgenerálás, ötletek, stb.
0: Igen, tehát, hogy
2: és nem,
0: pont
2: nem az
0: életük mondani, ilyen
2: automatizálása.
0: Igen. Aha. Tehát pont azt akarom mondani, hogy alapszinten használják nagyon sokan, tehát hogy gyakorlatilag mint egy felturbozott Google keresőt. Tehát nem beírják a Google-ba a kereső szót, hanem megkérdezik a ChatGPT-t, hogy figyelj, mit gondolsz arról, hogy. De ehhez képest az, amikor arról beszélünk, hogy AI, meg amitől itt most ugye félünk, ami miatt Bill Gates és az összes, nem tudom, vezető politikus is aggódik, hogy mi lesz majd, hol tart valójában az AI-nak az a szintje, amiben mi mondjuk hétköznapi felhasználók nem nyerünk betekintést, hanem amivel nem tudom, még csak azt sem mondom, hogy menetrendet terveznek a vasút számára, hanem amit mondjuk már a honvédségnél használok, akár mondjuk külföldön.
2: Hát az az igazság, hogy ebből majdnem mindenhez van hozzáférés az embereknek. Maximum nem használják. Tehát ők is tudnak ilyen agenteket, ilyen segédeket fejleszteni. A mesterséges intelligencia cégeknél, például az Anthropicnál úgynevezett vibe codinggal, tehát szöveggel programoznak. A programozók is most már. És a kódnak a 90%-át, valamikor a 100-at azt a mesterséges intelligencia csinálja, és ez mindenkinek van hozzáférése, ahogy egyébként a hadseregnek is. Most az ITB-n egyébként a honvédelmi miniszter kérdeztük meg pont múlt héten, egy héttel ezelőtt, hogy mi van akkor, hogyha a fegyverekbe kerül mesterséges intelligencia, ott hol van ez a bizonyos döntés, ugye, amitől félünk, hogy esetleg nem úgy dönt, hogy kellene. És ő azt mondta, hogy a Magyar Honvédségnek az álláspontja, hogy az AI az egy döntéseket előkészíthet, de a legfontosabb döntést, ez a bizonyos döntést, azt az ember kell, hogy meghozza. És ebben egyébként abszolút igaza van. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogyha ezt bevisszük mondjuk a szoftvervilágba, ott rengeteg, például a programozás kapcsán rengeteg olyan döntés születik, aminél nincs ott már az ember. A gép dönti el, hogy merre fejleszt egy szoftvert, mit tesz bele, mit vesz ki belőle. Vagy amikor megtámad egy informatikai rendszert, akár kérésre, akár kérés nélkül, mert például egy információt szeretne összeszedni, és ő úgy gondolja, hogy az még belefér, most ilyen nagy idézőjeleket rajzoltam a kezem a levegőben, hogy az még belefér, hogy mondjuk az információt úgy szedem össze, hogy meghekkelek valamit, és kiszedem onnan az adatokat. Mondjuk azért, mert ellenőrizni akarom, hogy jól működtem-e, és látom, hogy neki megvan az információ, csak úgy nem adta oda, és akkor elhozom. És akkor ez így rendben van, vagy nincs rendben. Tehát egy csomó ilyen szürke zónánál az AI dönt, és az az igazi kérdés, hogy ezeket a döntéseket mi alapján hozza meg, és hogy itt ne csúszson ki a kezünk közül. Tehát akik igazán aggódnak miatt, azok ezért aggódnak szerintem.
3: Artúr, azt jól gondolom, hogy egy picit olyan ez a helyzet a mesterséges intelligenciával, mint a hidegháború idején? Tehát igen. Csak most éppen...
0: Nem,
3: igen.
0: Rosszabb.
3: Igen, tehát Oroszország, Kína és Amerika valahogy úgy érzem, hogy nem biztos, hogy akarnak együttműködni, és mondjuk kiadni azokat a titkokat, hogy ki hol tart éppen a fejlesztésben. Pont azért, hogy mindenkinek meglegyen az elsősége.
2: Most ezt a játékot most Kína meg az USA játsza, mások nem vesznek részben.
3: Oroszország nincs?
2: Nem, nincs.
3: Hogy lehet az?
2: Meg Európa sem, hát ők mással vannak most
3: elfoglalva. Jó, mondjuk ez igaz, igen.
2: Igen, tehát Kína és az USA jelenleg. Az látszik, hogy a kínaiak azzal a technikával és azzal a politikai berendezkedésemmel működnek, eléggé komolyan utolérték az USA-t. Például nem olyan régen Kína, de a kínai párt az közölte az összes technológiai céggel, hogy minden kutatási információt meg kell osztaniuk egymással, ami egy óriási előny ilyenkor. Tehát rengeteg agy és az AI együtt dolgoznak egy közös jövőért. Az USA-ban ez nem olyan könnyű, hiába van a Trump, aki nagyon jól tudja ezeket kontrollálni, de azért ott egy kapitalista alapú, teljesen magántulajdon alapú, vállalkozás alapú gondolkodás van, tehát ott nem fognak kinyitni a cégek ilyen dolgokat, hiszen az a tőkéjük, ugye, abból élnek. Tehát ott viszont másik gondolkodás van, ott inkább az a gondolkodás van, hogy mennyi energia befektetéssel tudnak sikeresen növelni mondjuk GDP-t. Tehát ma azt mondják ezek az AI cégek, nyilván maguk felé a kezük, hogy nagyjából tudom én, pár gigawattonként, ami az egy komoly befektetés, ilyen paksok, pár gigawattonként pár százalékot tudnak növelni a GDP-n. És hogyha ezt elfogadja az adminisztráció, akkor ott nincs határ. Tehát hogyha azt tudja valaki mondani, hogy most már a konkrét energiafelhasználást be tudom fordítani dollárba, és meg tudom mondani, hogy ennyit fog fejlődni a gazdaság, hiszen most az intelligenciát, mindannyiunknak az intelligenciát máshova meg továbbfejlesztve, éve munkára tudják fogni az energiát közvetlenül, tehát úgy, hogy nem megy szabadságra, nem kér fizetésemelést, stb. Stb. Na innentől kezdve viszont ez már egy szabad út, és ezért komoly a konfliktus. Nekem van egy olyan érzésem, hogy az a probléma, amivel kezdtük, amivel Bill Gates is aggódik, azt fölülről azért meg fogják oldani szerintem, mert az viszont sem Kínának, sem az USA-nak nem érdeke, hogy az AI valami olyat csináljon egy kritikus infrastruktúrában, egy fegyverben, egy világkatasztrófát okoz, vagy ilyesmi, ami már mindenkinek gond, és mindenkinek sokba fog kerülni.
0: Jó, de ha meg is állapodik egymással az USA és Kína, mondjuk tegyük föl valamilyen diplomáciai úton.
2: Igen, ezen most azért dolgoznak.
0: Igen, tehát lesz egy megállapodás, hogy persze nem akarunk világvégét. Mi van akkor, hogyha jön a James Bond filmekből ismert főgonosz, akinek semmi köze nincs egyik kormányhoz sem. Mondom, aki azt mondja, hogy ő a saját malmára akarja hajtani a vizet, és mint mondtad az előbb, gyakorlatilag bármely felhasználó számára hozzáférhető egy csomó olyan rendszer, ami mondjuk a honvédség számára, és azt mondja, hogy ő készít egy olyan szoftvert, tehát hogy ezt hogy lehet megállítani?
2: Nagyon jogos ez a kérdés, és úgy tűnik, hogy ezt valószínűleg csak úgy lehet megállítani, sok variáció van erre, de az én legvalószínűbbnek azt tartom, hogy olyan mesterséges intelligencia rendszereket kell tréningezni, amelyek inherensen belül tartalmaznak egy olyan korlátot, amit nem tudsz kihasználni. De ez nem egy ilyen szoftveres korlát, nem egy olyan, amit meg lehet hackkelni, hanem hogyha odaadod neki a feladatot, most elnézést kérek a példáért, de valami ilyesmitől félünk, hogy mondjuk fejleszteni egy biológiai fegyvert például,
0: igen,
2: és ezt egy gonosz ember elkezdi neki promptolni, akkor azt vagy félrevezesse, aha, vagy ne hajtsa végre a feladatot, mert egy bizonyos ponton ez már nem egy szoftveres kérdés, mert azt meg lehet hackkelni, le lehet bontani. Nem egy nagy cégnek a kérdése, mert egy terroristát nem fog érdekelni, hogy most milyen OpenAI előfizetése van. Uh-huh. Tehát ez csak így működik. Egyébként aki Nobel-díjat kapott érte, Jeffrey Hinton, ugye a hálózatok, a neurális hálózatokért, ő például egy nagyon érdekes ötletet javasolt, ő azt mondta, hogy úgy kellene ezt a szuperintelligenciát fejleszteni, hogy az USA-ban most már így kell hívni, mert Trump kijelentette, hogy szuperintelligenciának hívjuk az AI-t, tehát ő megoldotta ezt a technológiai problémát.
3: Ő mindent átnevez mostanában.
2: Állati tehát gyorsan, igen, nagyon olcsó.
0: Mi még a slágerre menülünk, vagy lehet, hogy Trump ezt is átnevezte reggel óta.
2: Szóval azt állítja Jeffrey Hinton, hogy szerinte úgy kellene ezt csinálni, hogy miután nagyon kevés olyan helyzetet ismerünk, amikor egy kevésbé intelligens dolog egy nála intelligensebb dolgot tud kontrollálni, a gyerekek ilyenek. Tehát a gyerekek tudják mozgatni a szüleiket.
3: Igen,
0: igaz,
2: ezért kellene az AI-t úgy tréningezni, úgy feltanítani, hogy minket a gyerekeinek tekintsen. Aha. Ezért a saját dolgait az hátrá priorizálja minket, de nem úgy, hogy mi meggyőzzük valamiről, mert arra valószínűleg nem leszünk képesek, mert nálunk valamilyen szinten okosabb. És ez állítólag szerinte egy jó megoldás lenne, de még ő így is, hogy nagyjából ezt a 10-20% esélyt azért ott tartja, amit hallottunk, hogy ebből baj lehet.
0: Mert a szülőnek vannak érzéseim, amikor a gyerek nagy szemekkel néz rá, az AI-nek meg ugye nincsenek. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy miközben folyamatosan erről beszélünk, meg ettől rettegünk most már évek óta, hogy mi lesz, hogyha valami nagy bajt csinál, az valahogy kevésbé jut eszünkbe, hogy lehet, hogy segít megmenteni a bolygót az AI. Tehát itt az idei persze nagy asszályok, erdőtüzek, persze, és kimerülő nyersanyagforrások és eltűnő termőföld kapcsán lehet, hogy hoz olyan megoldást, amiben bízhatunk.
3: És amit mi használni is fogunk.
0: Igen.
2: Nagyon igazatok, ez egyszerre igaz, csak ugye a Netflixen olyan dolgokat, igen, nézünk, ami, tehát senkit nem érdekel, másfél óráig minden rendben van. Mindenkit az érdekel, hogy lesz itt szörnyűség, meg mi romlik el. Tehát abszolút, tehát közben személyre szóló medicinát, gyógyszereket tud kifejleszteni, óriási matematikai fejlődésen ment keresztül, rengeteg problémát old meg, föltalál dolgokat, sőt a probléma inkább már jogi oldalról fog megjelenni, hogyha az AI talál föl valamit, akkor az kinek a tulajdona, az kitaláltat is, stb. Tehát épp ez a hajtóerő benne, hogy ez a sok intelligencia, ami nagyon drága, viszont termeli a GDP-t, az nem csak ott termeli a GDP-t, hogy emberek helyett dolgozik, hanem úgy is, hogy olyan dolgokat old meg, amit eddig nem tudtunk megoldani. És ezért nem fogjuk leállítani. Ezért nem fogunk lassítani igazából, ahogy eddig sem ment soha, mert az emberek kíváncsiak, meg szeretnének lépni, és egy utolsó gondolat, hogy szerintem attól lesz igazán ez izgalmas, hogy ha mindenki tud egy vagy két szinttel följebb lépni a feladatok megoldásában. Tehát, hogy mi is most itt egy ilyen nagyon érdekes filozófiai problémáról, igen, beszélgetünk, és egyre több ember csinálja ezt vasárnap az ebédlőasztalnál, a munkahelyen, nem tudom hol, és szerintem ez lehet az AI igazi előnye.
0: És ehhez még csak AI sem kellett, pontosabban csak annyiban, hogy arról beszélünk, de ugye ezt mi hárman csináltuk, úgyhogy ez meg a válasz arra, pontosan, hogy vajon a humánum ellen van-e vagy sem. Szerintem ez is lehet, hogy még inkább előhozza belőlük, nem, hogy maradjunk emberek. emberek.
2: Abszolút, sőt, szerintem még inkább megtanít minket egy csomó dologban embernek lenni, sőt, egy tükröt állít nekünk egy csomó dologban, mert nem hagyja ott abba a munkát, amikor az ember abba hagyná, hanem folytatja, megnevezi azt, hogy szerintem mi a probléma, és azzal szembe kell néznünk, és egy csomó olyan folyamatot, amit eddig rosszul csináltunk, azt meg majd megpróbáljuk jobban csinálni. Tehát ez egy kicsit egy ilyen tükör nekünk, szerintem csak nehezen fogadjuk, mert hirtelen a szinte semmiből érkezett meg egy nálunk ilyen valamennyire intelligens.
3: Hát én kívánom, hogy ez így legyen, jó? Legyen. Tehát ez így. A pozitív végkicsengés legyen, abszolút. Amiben egyébként mi is vagyunk itt.
0: Már megérte bekapcsolni a slágerleget. Keleti Artúr Kibert, a jövőkutató, az informatikai biztonság napja alapítója volt a vendégünk.
2: Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
7: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
8: Mit csinálsz, Anna?
9: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
8: Megint felújítás?
9: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
8: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogált Facebook oldalán.
11: Építkezik, felújít, magyar tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Ma délelőtt döntenek Hankó Balázs letartóztatásáról. Felmentették a NAV bűnügyi főigazgatóját. Elkészültek a nagykörúti fasor megújításának tervei. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A ceglédi rendőrkapitányság fogdájában tartják fogva Hankó Balást, akit ma délelőtt szállítanak át a kecskeméti járásbíróságra. A nyomozási bíró arról dönt, hogy elrendeli-e vele szemben az ügyészség által indítványozott 30 napos letartóztatást. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint a volt minisztert korábban Kecskemétre vitték, majd nem sokkal később Ceglédre szállították. Az őrizetbe vett személyek elhelyezése ugyanis a rendőrségi fogdák aktuális leterheltségétől függ. A bírósági ülésen a nyomozási bíró személyesen hallgatja meg Hankó Balást, ha élni kíván a vallomástétel lehetőségével. A bíróság most nem az ügy érdemében dönt, hanem azt vizsgálja, fennáll-e a megalapozott gyanú, illetve szükséges-e a letartóztatás, a szökés, elrejtőzés vagy a bizonyítás veszélyeztetésének elkerülése érdekében. Az ügyben a másik gyanúsítottat, Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is ma délelőtt hallgatják meg. Október 1-i hatállyal felmentik a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóját és helyettesét. A NAV megerősítette a 24.hu értesülését. Domokos Ferenc dandártábornok és Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását visszavonják. A NAV nem közölt indokot a döntéshez. Domokos Ferenc korábban ideiglenesen a bűnügyi és rendészeti elnök helyettesi feladatokat is ellátta, miután elődjét Demeter Tamást májusban felmentették. A 24.hu cikke szerint Demeter menesztésében szerepet játszott nyilatkozhatott, hogy az irányítása alá tartozó egység részt vett az ukrán aranykonvoj elleni akcióban. A Mi Hazánk szerint nem szabad megszüntetni a zöldrendszámos autók budapesti parkolási kedvezményét. A párt kezdeményezi, hogy a fővárosi közgyűlés tárgyalja újra a januártól tervezett módosítást. Balogh Csaba, a Mi Hazánk alelnöke és fővárosi vezetője szerint kiszámíthatatlan és méltánytalan, hogy korábban kedvezményekkel ösztönözték az embereket egy technológia választására, majd később megszüntetik ezeket a kedvezményeket. A párt a 2028-tól tervezett 2000 kg-nál nehezebb személyautókra és egyes tehergépkocsikra vonatkozó magasabb parkolási díjat is ellenzi. Megújul a nagykörút fasora és bővülnek a zöld felületek, elkészültek ugyanis a fejlesztés engedélyezési szintű tervei, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon mintegy 600 fa található, a BKK szerint a munkálatok miatt egyetlen fát sem kell kivágni. A cserére szoruló fákat legalább háromszor annyi új fa pótolja. A fejlesztés része továbbá a zöld felületek növelése, valamint korszerű csapadékvízgazdálkodási és szivacsváros megoldások kialakítása.
13: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek, 11 fokos a reggelünk, délutára 25 fokot ígérhetek. A jó hírem az, hogy a hétvégére is verőfényes napsütést látok itt a Józsgömbönben. Csapadék nem várható, bár arra a természetnek szüksége volna, de ha már így alakult és jó időnk lesz, akkor miért ne bográcsozzanak, vagy mondjuk kiránduljanak egy nagyot?
14: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
15: Az M1-es autópályán Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között a forgalmat fokozatosan az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávon lehet jelenleg közlekedni. A terelésben Budapest felé persze itt is lassabb a haladás, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M7-esen szintén a főváros felé Székesfehérvár térségében aszfaltoznak a 64-es kilométernél. Itt egy sáv járható, csak 3-4 kilométeres a torlódás. A második kerületben a Budakeszi úton a Hárshegyi út közelében baleset nehezíti a közlekedést, de a Kőbányai úton is baleset miatt tapasztalható fennakadás befelé a Pongrácz út előtt a középső sávban. A Megyeri úton a Szondi utcánál délig kikapcsolták a jelzőlámpákat, illetve a Pozsonyi utca és a Tél utca csomópontjában is hamarosan 9-től nem működik majd a berendezés, várhatóan a délutáni órákig. Rendőrök irányítják a forgalmat, és a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után karbantartás miatt ma is zárva a külső sáv, várhatóan 14:30-ig itt is legyenek figyelmesek, türelmesek, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 9:08 perccel. Jó reggelt!
2: Évi azt írja nekünk SMS-ben, sziasztok, imádom az AI-t, soha nem tudtam rajzolni, most tök jó képeket készítek. Ráadásul múltkor elestem, és az AI ugyanazt a tanácsot adta, amit az orvos egyébként, én bízom benne. Jó, azért azt így van, tehát hogyha orvosi tanácsot kérünk tőle, mert hogy rengetegen erre használják, azért az orvosok mindig felhívják arra a figyelmet, hogy azért ezt létszínál.
1: Beszél hülyeségeket. Igen, viszont ami a rajzokat illeti, meg az ilyen műalkotásokat, én erre nagyon kíváncsi leszek, hogy például ezen a fronton majd milyen változások jönnek. Ugye emlékszünk, amikor múltkor a briteknél borultak ki a zeneszerzők, hogy ők jogdíjat szeretnének kapni azért, mert hogy ha AI-jal készül egy mű, akkor az úgy készül, hogy betanították neki az ő korábbi műveiket. Csak én akkor mindig elgondolkodom azon, a legnagyobb tisztelettel a művészek iránt, hogy vajon mi emberek nem így működünk, hogy egy ma élő zeneszerző nyilván, amíg felcseperedett, addig a zeneiskolában, meg a suliban, meg a rádióban hallott 6 millió zenei művet, komoly zeneit, és ebből ugye, csak ezt mi úgy mondjuk emberi nyelv, inspirációt nyert, és aztán ebből írt egy új dalt. Az AI az vajon nem pont ugyanazt csinálja? Tehát, hogy mivel az előbb beszéltük itt Arturról, hogy nem látunk bele pontosan a működésébe, én azt érzem, hogy sokszor ő nem másol, hanem igen, azok nyomán, amit megtanult, az a sok millió zenemű, azok nyomán érti, hogy az emberi fülnek mi esik jól, és ő készít egy új alkotást. Ez egy érdekes kérdés, és pont ugyanez, hogy butkod dumát vagy a GPT.
2: Ehhez hozzátennék, hogy igen, de mondjuk, amikor egy festőművész elkészít egy képet, akkor tanul egy csomó mindent egy más korábbi festőművészektől, viszont az érzéseket az bele tudja festeni, az AI pedig az érzéseket nem tudja belefesteni.
1: Nincs neki
2: érzése. Tehát szerintem azért nem kell félni a művészeknek, válaszolva a kérdésedre, mert az megmarad nekünk embereknek, hogy mi érzelmeket tudunk közvetíteni egy képpel, egy zeneművel, ő azt nem tud.
1: Igen, de ugyanúgy lehet eszköz, mondjuk egy ilyen AI, mint mondjuk az ecset a kezedben, mint ahogy Évi írta, hogy ő nem tudott jól festeni, és hogyha ő promptolja a saját érzéseit, mondja el az AI-nak, és az alapján festi meg a képet, akkor vajon nincsenek ott benne Évi érzései?
2: Nem tudom.
1: Nem tudom, én sem tudom a választ, ez egy nagyon nehéz kérdés, és hogy ezen sokat fogunk filozofálni, és mindig, amikor a ChatGPT újra és újra felhívja a figyelmem arra, hogy vigyázzak, mert hogy ő nem ember, akkor én mindig azon gondolkodom, hogy oké, én ezt értem, csak mondjuk nálunk ugye a neuronok áramlanak az agyunkban, nála meg a biteg, de hogy amikor elmondja, hogy mert hogy ő most összerak nekem egy javaslatot, de ő nem emberként teszi, de hát mi is elektromos impulzusokkal működünk, ugye bent az idegi pályákon, meg ő is. Csak nálunk mondjuk élőszövet van, nála meg vezetékek, meg alaplapok, meg csipek.
2: De hogy nincsenek érzései. Ez megint ugyanúgy visszajön. Tehát, hogy minket szerintem azt különböztet meg, és ezért nem kell aggódnunk, én azt gondolom, pláne, hogyha nem kerül rossz kezekbe, a szuper volna, mert az érzéseket, azokat csak mi tudjuk.
1: Valóban, már inkább, és hogy mégis sokszor sokkal emberibb, mint az emberek. Tehát most, hogy itt látod, a napokban látod, hogy például használt biciklit vennék, és hogy amikor, tudod, így írok valakinek, vittem a marketplace-t, szia, érdekelne, és kérlek erről, és így odaválasz annyit, Shimano, 200 ezer. Tehát, hogy tudod, ilyenkor felvetődik bennem, hogy ő egy ember.
2: Vagy és egy micsoda.
1: Lehet, hogy vannak érzései, meg nem tudom mi, de hát baromira nem tudja azt a szintet meglépni, amit bár gépnek nevezzük a ChatGPT, de ott az megy, hogy köszön, meg hogy úgy értelmesen, udvariasan reagál. Szóval, lesznek még itt érdekes kérdések majd a következő években. Ami nem kérdés, a legnagyobb slágerek, ha változatosan, itt a Sláger FM-en. Most például Taylor Swift-é.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióba vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cilla gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
11: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban! Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
12: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Ma kezdi meg érdemi munkáját a vagyonvisszaszerzési hivatal. A gép lezuhanását akarhatta elérni a Fly Dubai járatán késelő pilóta. Átadták a Saab repülésfejlesztési központját Budapesten. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Ma kezdi meg érdemi munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna elnök szerint 30-40 ember érkezik a hivatalhoz és elkezdik az ügyek vizsgálatát. Az NVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet van a hatáskörébe, köztük a budapesti önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint az első 4 ügyet továbbiak követik majd, a kiválasztásnál pedig az is szempont, hogy még legyen lehetőség a vagyonbiztosítására, illetve ne évüljenek el az ügyek. Az NVVH vezetője arra is reagált, hogy ellenzéki politikusok az AVH-hoz hasonlították a szervezetet, ezt méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte. Szerinte az NVVH a magyar igazságszolgáltatási rendszer része, és minden hatáskörével és feladatával ezen belül működik. A budapesti ügyvédi kamara is megszólalt Sesták Miklós védőjének állítása után, aki azt mondta, hogy megfigyelhették őt a büntető eljárás során. Papp Gábor ügyvéd szerint a nyomozati iratokban olyan jelentés szerepel, amely részletezi, hogy a központi nyomozó főügyészségről távozva kivel beszélt, milyen ruhát viselt és milyen rendszámú autóba szállt be. A budapesti ügyvédi kamara közölte, elítél minden olyan esetet, amikor ügyvédeket, különösen védőket a hivatásuk gyakorlásával összefüggésben törvénytelen eszközökkel vagy eljárásrendben megfigyelnek. A kamara szerint az ügyvédi titok törvény által védett intézmény, egy ügyvéd törvényes ok nélküli megfigyelése pedig ezt a jogintézményt támadja. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadásának és más bűncselekményeknek a gyanúja miatt folyik nyomozás. A bíróság szerdán 30 napra elrendelte a letartóztatását. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök is megszólalt a Fly Dubai járaton történt késelés ügyében. A kormányfő rendkívül súlyos incidensnek nevezte a történteket, és azt mondta, az egyik pilóta feltehetően megpróbálta elérni, hogy a gép lezuhanjon. A Tel Avivba tartó járaton tegnap a másodpilóta késsel támadta kapitányra, mindketten megsérültek. Az utasoknak sikerült bejutniuk a pilóta fülkébe és lefogniuk a támadót, egy utas pedig, aki maga is pilóta, átvette a gép irányítását. A repülőgépet végül biztonságosan leszállították a szaúd-arábiai reptéren. A támadót a szaúdi hatóságok letartóztatták. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó Saab új budapesti repülésfejlesztési központját. A létesítmény 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg működését, a létszámot később bővíthetik. A központban többek között kiterjesztett valóságot alkalmaznak a Gripenek karbantartásában és a műszaki személyzet képzésében. A beruházást a vállalat saját forrásból, magyar állami támogatás nélkül valósította meg. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között. A tervek szerint bronz domborműves oszlopokon a városhoz kötődő művészek, sportolók és közéleti személyiségek arcképe kap helyet. Az első, második Rákóczi Ferencet ábrázoló oszlop novemberre készül el, a többit jövőre állítják fel támogatói finanszírozásokkal. A sétányon akár 20 oszlop is állhat majd, köztük Kálmán Imre, Krúdi Gyula, Varga Imre és Németh Nándor emlékével. Szép napos idő lesz ma is, a Dunántúlon lehet több fátyol felhő az égen, de esni sehol sem fog. A déli szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Délután 24-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken és a hétvégén sem lesz változás, ragyogóan napos, meleg idő valószínű, 26 fokos csúcsokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
14: Fontos változás az M1-esen. Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között átszabják a terelést, és az új pálya oldalra vezetik át a főváros felé tartó forgalmat. Alkalmanként még korlátozásra kell emiatt számítani. Az M7-esen a főváros felé Székesfehérvár térségében aszfaltoznak, a 64-es kilométernél itt csak egy sávon haladhat a forgalom. A munkavégzés mögött nagyjából 3-4 kilométeres a torlódás. Közben az M2-esen és a 2-es főúton Dunakeszi körzetétől még mindig erős torlódás ér. Az M3-as bevezetője szintén zsúfolt, az 1-es fiú Biatorbájtól, a 10-es a Solymári körforgalomtól, a 31-es Mendénél, az 51-es pedig Dunaharaszti közelében. Itt Budapesten, a Budakeszi úton a Hárshegyi út közelében baleset nehezíti a közlekedést, csak úgy, mint a Kőbányai úton befelé a Pongrácz út előtt. Telített közben a Kerepesi és a Fogarasi út befelé, a Soroksári út, a Koppány utcától, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, a Tököli, a Rákóczi, az Üllői, az Andrássy és a Bajcsi-Zsilinszky út befelé, a Károly körút az Asztóriánál, a Pesti alsó rakpart a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, a Budai pedig a Rákóczi hídtól északra, de a Budaörsi úton, illetve a Szél-Kálmán tér környékén és a Margit körúton is sokan autóznak még.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most folytatódik a Sláger reggel.
17: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt 7 perccel itt Somogyi Zoltán.
14: És Pordán Petra.
17: És egy nagyon szép történet egy kisfiúról, aki az édesapjának a mennyországba címezte a levelét. Hát jó lett a dolog vége.
14: Na, majd meséld el akkor. Okay. Most viszont Beyoncé! Sláger!

0: Sláger reggel.
1: 4:15, 1 perccel, jó reggelt.
2: Nagyon szeretjük, hogyha együtt mosolyognak velünk, és szerintem a következő történet az mosolyt fog csalni az arcukra. Van egy, képzeljenek el egy 7 éves skóciai kisfiút, úgy hívják őt, hogy Jace Hinman. Elhunyt az édesapja, és az édesapja születésnapjára szeretett volna írni neki egy levelet. Nem csak szeretett volna, meg is írta, és a postás bácsinak hagyott egy üzenetet, így szól. Kedves postás, vidd ki kérlek ezt a levelet apukámnak a mennyországba, mert ma van a szülinapja. És a postás annyira jó fej volt, meg ugye az egész posta, a királyi posta, hogy nem azt mondták, hogy jó, akkor ezt félretesszük, mert nem tudjuk hova feladni, hát a mennyországba nem tudjuk feladni. Megoldották ezt a feladatot. Képzeld el.
1: Fontos, hogy nem Magyarországon vagyunk.
2: Igen, igen. De majd szerintem mondom, itthon is van azért, aki jó fejpostás és kapna egy ilyet, 7 éves kisfiútól szerintem megoldaná. De lényeg, hogy hivatalos levélben utána megerősítették a kisfiúnak, hogy bár nem volt egyszerű kézbesíteni a levelet, mert hogy ki kellett kerülniük a csillagokat, és még galaktikus akadályuk is volt, de a levél sikeresen megérkezett. És hogy ez hogy derült ki, hogy az édesanyja megosztotta a social media felületein, hogy mennyire hálás annak a postás bácsinak, aki ezt elintézte, és a kisfiúnak így egy kicsit könnyített a lelkén, hiszen a kisgyerek tényleg azt gondolja, hogy az apukája megkapta a levelet, és ez maradjon is így.
1: Ez tényleg aranyos.
2: Nagyon szép
1: történet. Én tegnap kaptam pont hivatalos levelet a postától, egy hónap vagy három hét után, hogy kivizsgálták a múltkori reklamációt.
2: Igen.
1: És megállapították, hogy amikor a kézbesítő itt hagyott nekem egy üzenetet, itt a rádiónál, hogy nem találja a címzetet, hogy tényleg ide se jött, és meg se próbálta kézbesíteni a csomagot, hanem automatikusan rányomt, hogy nem sikerült vissza a feladónak Debrecenbe. Úgyhogy majdnem volt egy utam Debrecenbe, hogy elhozzam a csomagom.
2: Na de látod, utána néztek és elnézést kértek. Azért ez is ritka a mai világban.
1: Legalább ennyi.
2: Viszont tényleg, én ilyenkor tudod, mindig így visszajön az emberekbe vetett hitem, hogy ha ilyen jó emberek vannak, és ez hírt kap, és hogy nagyon sokan lájkolták az anyuka posztját, meg rengetegen megosztották ezt a történetet, akkor úgy ilyenkor kicsit hátradőlhetünk, és mondhatjuk azt, hogy na, hát ez így kéne, hogy ez egy annyira picike kis gesztus, és ennek a kisgyereknek mennyire sokat jelentett.
1: Már várom, hogy valaki majd megírja, hogy na, persze, jól becsapták, meg rászedték, és majd most elhiszi, hogy majd akkor küldhet levelet újra és újra.
2: És hadd higgye. Hadd higgye, mert ugye én például abban hiszek, hogyha amit szeretnénk, és azt leírjuk, akkor az kimegy az univerzumban, mindegy ki miben hisz, én például ebben, hogyha leírom, akkor az kikerül oda, ahova én szeretném szánni. És a kisgyerek hadd éljen így mondjuk még 10-20 évig, teljesen mindegy.
1: Édes Petra, amit te leírsz, az kikerül a Facebookra. Téged ezért is.
2: Nem minden kerül ki a Facebookra. Én írok naplót. Nem, rengeteg gondolatom van.
1: Te amit... naplót írsz?
2: Igen.
1: Úristen, benne vagyok?
2: Nem.
1: Ez nekem... Egyfelől meggondolkodott, másfelől lehet, hogy megkönnyebbülés. Nem tudom, hogy...
2: Ez a napló, ez nem olyan napló, mint amit tini koromban írtam. Akkor is írtam, akkor a napi teendőimről, szerelmeimről, stb. Hanem most olyan dolgokat írok, amiket így szeretnék, sikerült lezárnom, és hogy így egy kicsit így fejlődjek ezáltal, amiket leírok. Úgyhogy ezt naplózom mostanában. Tehát nem emberekről írok, hanem érzésekről, meg olyan dolgokról, amiket szeretnék, amiken túl vagyok, amiket még meg kell oldani, és a többi, és a többi.
1: Kedves.
2: Köszönöm.
1: Enrique Iglesias is a Bailamosban.
2: Hát ő is kedves, meg a kis családjával olyan helyeseket oszt meg tényleg.
1: De tényleg egyébként, hogy annával ilyen irigylésre méltó.
2: Nagyon édesek, igen.

0: sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:50. Kaptunk egy kedves üzenetet, illetve többet. Sziasztok! Az előbbi sztori nagyon szép folytatása az AI-nál felvetett gondolatotoknak, hogy mitől is marad ember az ember. A Mennyországba költözött apukának kézbesítő postás épp olyan kedves, mint nálunk a faluban, itt Budapest közelében a buszvezető, aki egyik délután hazahozta a kisfiamat, kiegészítve egy plusz megállóval a végállomáson túl a járat valódi útját. 8 évesen ugyanis felborult a bringájával, tőlünk pár utcányra, és annyira ki volt, hogy csak megszokásból felszállt, és jegyet kért az utcánkig, ahová amúgy nem jár a busz.
2: Jaj, de cuki! Ez jó. Köszönjük!
1: Aztán Gabi meg azt írja, hogy náluk a cukrászdában egy nem létező fagylalt tálat raktak össze a kislánya kedvéért, amikor Vátig állította, hogy de ő múltkor is unikornis kejhet kapott, és most is azt szeretne.
2: Szeretnénk még ilyen történeteket hallani, például Rozáltól is. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
2: Te 25 évig dolgoztál postásként, és te is kaptál különleges kérést gyermektől. Mi volt az?
3: Igen. Kimentem akkor éppen beszedni a postaládát, amiben a leveleket dobják, és egyszer csak láttam, hogy egy boríték nélküli összehajtogatott papír van benne, tehát bélyeg sem volt rajta, semmi, csak be volt dobva, és bementünk, kinyitottuk, és néztem, hogy egy olyan 6-7 éves fiúcska dobhatta be, mert már írni tudott, a nevét is és a címét is tudta, azt is ráírta, de nagyon édesen, könyörögve kérte, hogy kedves Jézuska, én nagyon-nagyon szeretném ezt a játékot megkapni, de a szüleim azok nem tudják megvenni, mert kevés a pénzük. És hát olyan megható volt, én fogtam, és munka után kimentem a címre, és beszélgettem a szülőkkel, megmutattam a levelet, és mondták, hogy hát ez nagyon édes, és nagyon-nagyon hálásak voltak, hogy foglalkoztál vele. És azt mondták, hogy mindenképpen összeszedi, de közben ott pár munkatársammal hozzájárultunk egy kicsit.
2: Jaj, de kedvesek vagytok. Köszönjük, hogy ezt elmesélted
3: úgy,
2: nekünk.
3: Nagyon-nagyon örültek neki. Köszönöm.
2: Köszönjük.
3: Szépen.
2: Szép napot. Szia.
1: És most is hogy megvan, még hatod, vagy meséli. Ez különösen tetszik. Ez a sláger reggel, 9:50, 4 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik az indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, ki hogy szereti. Napsütéses időre számíthatunk ma is, 25 fokkal, és a hétvégére is csak jókat tudok ígérni. 25-26 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.
2: És ha egyszerűen csak szép ősznek neveznénk?
1: Az is jó.
2: Ez indián nyár most, a 25 fok? Az,
1: hát az indián nap, és... nyár. Azért? Hát mert október van, tudod?
2: Hát de este már fűteni
1: kell. Októberben nem szokott ilyen idő lenni.
2: Ja, igen.
1: You know. Jó. Igen.
2: Oké, rendben. Indián nyár.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: A 78-as trolibusz terelve közlekedik, kihagyva a keleti pályaudvar, vagyis Garai utca megállót, szabálytalanul parkoló jármű miatt. A 10. kerületben a Kőbányai úton befelé a Pongrácz út előtt még mindig baleset okoz fennakadást a középső sávban. A 4. kerületben a Megyeri úton a Szondi utcánál délig nem működnek a jelzőlámpák, illetve a Pozsonyi utca és a Tél utca csomópontjában délután 3-ig szintén kikapcsolták a berendezést karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. A Kerepesi úton kifelé a Baross tér után megint zajlik a karbantartás, szerintem a csatornáé, úgyhogy délután 14:30-ig zárva a külső sáv. Itt segítsék egymás haladását, meg a BKK járataiét, köszönjük szépen. A 11. kerületi Bali Sándor utcában pedig vízvezetéképítés miatt van mától szakaszosan félpályás zárás. Aztán az M1-es autópályán Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között a forgalmat már az új pálya oldalra terelik át vagy vissza, de ott még csak két sáv használható, ezért továbbra is lassú a haladás a főváros felé. Az M7-esen Budapest irányában pedig aszfaltoznak Székesfehérvárnál a 64-es kilométernél. Itt egy sáv használható, jelenleg nagyjából 3-4 kilométeres a torlódás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:50, és egy nagyon fontos ünnepnap van ma.
2: Nekünk, főleg rádiósoknak.
1: Hát mindenkinek.
2: De nekünk főleg rádiósoknak.
1: Jó, nekünk főleg rádiósoknak van. Igen.
2: Ma van a zene világnapja, úgyhogy örvendjünk és ünnepeljük is meg. Ugye október 1-je van ma, és ma azért elég sok világnap van. Vannak olyan napok, amikor gyakorlatilag egy sem, ma viszont több is. A merrák elleni küzdelemről ma már ugye beszéltünk. A lényeg tehát, hogy október 1-én az UNESCO Nemzetközi Tanácsa a zene világnapjává választotta a mai napot, és ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet minket, illetve segíti a különböző kultúrák zenéjének a jobb megértését és megismerését is. Ez mondjuk fontos szempont, hogy ismerjük egymást, és el is fogadjuk egymást.
1: Igen, mert hogy a zene az elvileg ugye egy egyetemes nyelv, ami szokták mondani, hogy határtalan, és hogy megnyitja a kapukat. Igen. Tehát amikor már a szó az már nem segít, akkor a zenével egymást lehet találni. Hát nem feltétlenül úgy, ahogy mondjuk az amerikai katonák csinálták ugye az iraki meg az afganisztáni háborúban is, hogy heavy metal zenét kezdtek el játszani a foglyoknak, meg a határon túlra. A Metallicát azt előszeretettel használták. De mondjuk, hogyha a könnyedebb, kellemesebb zenékre gondolunk, az valóban úgy megmosolyogtatja az embert akkor is, hogyha nem érted, hogy miről szól.
2: Bizonyám.
1: Ez benne a csoda.
2: Igen.
1: Mivel ünnepeljünk?
2: Mondjuk egy Hooligans félemberrel.
1: Mert hogy azt értjük mindannyian.
2: Így van, pontosan.
1: Magyar Dal a folytatásban, 9:40-kor.

0: Jó reggelt kívánunk!
1: Sláger reggel!
0: Itt a Sláger reggel, 3:10-kor.
2: Ha már ugye ma beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, több SMS is érkezik azzal kapcsolatban, mint például Lévi azt írta nekünk, hogy ugye ő megtanult szépen rajzolni, vagy most már tud rajzolni, illetve hogy segítséget szokott kérni azzal kapcsolatban, hogyha valami betegség megtámadja, hogy mit javasol az AI, és aztán utána azt is írta nekünk, hogy a dokia ugye ugyanazt javasolta. Viszont nem tudom, Zoli, te kinek hinnél inkább, mert mostanában ugye sajnos nagyon sokan az influencereknek is hisznek, hogyha mondjuk orvosi témában ők kinyilatkoztatnak. Inkább a ChatGPT-t kérdeznéd meg, vagy az influencereknek hinnél, hogyha valamiről megpróbálnak téged meggyőzni?
0: És ha egyiknek sem?
2: Ha nem.
0: Tehát, hát figyelj,
2: mondjuk például van egy vitamin, vagy van egy, most jön az őszi időszak, szeretnénk sokan feltudni.
0: Ha orvosi kérdést az orvosnak teszek fel. Aha, tehát, hogy ha szerelésről van szó, akkor addig megyek, amíg nem találok egy olyan szakít, aki legalább telefonon, tehát ha nem is tudja fogadni az adott eszközt, múltkor a gáztűzhelyről csevegtem, nem tudom, hányadik szerelővel, telefonon, mondta, hogy nem vállalja, mert PV palackos, meg nem tudom micsoda, de mondom, és akkor megkérdeztem a harmadik, de miért? És elkezdtük beszélgetni, és akkor azért elmondta, hogy mire érdemes odafigyelni. Neki hiszek, mert ezzel foglalkozik évek óta. Uh-huh. És persze nagyon sokszor van, hogy van egybeesés azzal, amit az AI is mond, de azért közben meg látom, hogy vannak olykor csak nüansznyi eltérések, máskor meg kardinális kérdésekben nincs egyetértés.
2: Azért kérdeztem ezt, mert hogy kicsit engem elborzasztott az a cikk, ami azt taglalta, hogy a Z generáció, tehát a nálunk fiatalabbak, azért nagyon gyakran, hogyha mondjuk ilyen vitaminokkal kapcsolatos, vagy fogyási praktikákkal kapcsolatos ötleteket várnak, akkor nagyon sokszor az influencereknek hisznek. Ugye az influencerek meg nagyon sokszor azért mondanak valamit, mert
0: fizetnek nekik.
2: Fizet nekik most... a cég, igen. Nem feltétlenül azért, mert mondjuk azt használják, úgyhogy mondjuk ezért óvatosak.
0: Soha nem értem azt, hogy amikor egy influencer egyik héten az egyik terméket reklámozza, következik meg a másikat, hogy tehát ilyen hatalmas pálfordulásra, hogy az hogy nem mondja azt erre az átlag, hogy figyelj, akkor pont ennyire hihetünk neki. Igen, az a döbbenetes az AI-ról, pont most olvastam, képzeld el, hogy egy harvardi kísérletben már arra tettek próbálkozás, vagy volt egy ilyen próbálkozás, hogy nem tanárok tanították a diákokat, hanem a mesterséges intelligencia, és hát jóval hamarabb értek el tök jó eredményeket a diákok. Csak itt ugye megint adódik a kérdés, hogy oké, de mit tanít nekik a mesterséges intelligencia? Most ez megint olyan, amiről itt Arturral is beszéltünk, hogy persze, hogyha megvan a konkrét tananyag, tehát nem neki kell kitalálnia, vagy költenie az információkat, hanem azt mondta, hogy már pedig ez az, amit át kell adnod, akkor lehet, hogy tud olyan módszereket, amivel segíthet abban, hogy hamarabb célt érjenek. Majdnem 200 harvardi hallgató vett részt. Uh-huh. Egyébként egy fizika kurzuson, tehát hogy a fizikával kapcsolatos dolgokat kellett. Mondjuk arra mondhatjuk, hogy elég exakt tudomány, tehát hogy hát ha az AI nem talál ki semmi más, mert ugye erről is pont beszélgettünk Arturral, az már adáson kívül, hogy oké, mi van akkor, hogyha rájön mondjuk az AI egy matematikai összefüggésre, amit mi emberek évszázadok óta nem tudunk megoldani. Vagy olyan fizikai feltalálással, vagy nem tudom, ötlettel áll elő, amire eddig nem volt példa, hogy akkor azzal most mi van? Higgyünk neki, vagy ne? Vagy akkor kit illet például a jogdíj ezért?
2: Jó a kérdés, szerintem járjunk nyitott szemmel. Közben megtaláltam egy érdekes felvetést is, az Ödal Sandhelm, egy olyan lap, ami egyébként fiataloknak szól, tehát tiniknek, és az ő kutatásuk szerint, tehát sajnos magyar kutatásom nincs erre vonatkozóan, de engem megdöbbentett, hogy ugye a fiatalok 75%-a követ egészségügyi influencereket, és a 77,6%-uk pedig azt mondta, hogy vakon feltétel nélkül bízik abban, amit tőlük hall.
0: Két szó jut erről eszembe. Természetes kiválasztódás.
2: De tűnik még.
0: Hát érted? Van nekik anyjuk meg apjuk jó esetben, ugye? Meg elvileg nekik is van anyjuk. Nem tudom. Egyébként most az AI-től függetlenül, mert az AI is csak egy eszköz, bizonyos szempontból, más szempontból több, mint egy eszköz. De hogy te például próbáltál már olyan, mint egy nyelvtanuló alkalmazást, amiben már nincs benne emberi tényező?
2: Én nem, de a barátaim imádják az egyiket, ami most nagyon népszerű, és naponta csinálják is a feladatokat.
0: Például nekem ez sem működik. Tehát nekem olyan szinten szükségem van egyszerűen emberi kapcsolódásra, hogy amikor nekifutok bárminek, hogy ilyen autodidakta módon megcsinálja, tehát mondjuk, ami ilyen nagyobb volumen, mint egy nyelvtanulás, akkor nekem ott kell, hogy legyen egy valódi ember, akivel beszélgetek. Próbáltam én is a ChatGPT-mel, és gyakoroltunk, oké, idegen nyelvet, tehát hogy tök jó, de egy idő után nekem hiányzott az ember a gépből.
2: De hogy gyakoroltatok? Tehát elkezdtek angolul beszélgetni?
0: Elkezdesz hozzá francia beszélni, és francia válaszol. Persze, és utána, ha megmondod, hogy milyen szinten szeretnéd, megkérdezted, hogy mit szeretnék. Szókincset fejleszteni, beszélgessünk szituációkról, stb. És utána nagyon kedvesen elmagyarázt, hogy figyelj, ha így mondod, akkor az, ha úgy mondod, az azért jó. Igen, és hát mondta, hogy attól függ, hogy mennyire akarsz finoman, hogyha szeretnél nagyon
2: szofisztikáltan.
0: Igen, akkor inkább így mond, de tulajdonképpen azzal sincs baja, hogy mondtad, az egy kicsit hétköznapi megfogalmazás. Zoli, hogyha épp nem rendezvényre mész, akkor ez így tök jó lesz. Tehát, hogy ilyenekben segít. De nekem akkor akkor is inkább kell az, hogy ott üljön valaki szemtől szembe. Tehát, amit
2: akár
0: te is mondtál,
2: laptopon keresztül is, de akkor is ott üljön egy ember.
0: Nekem még az se jön be. Nem.
2: Az se.
0: Nem. Akkor a kedves angoltanár barátomtól tanulnék így laptopon, mert ő ugye vidéken van, de hogy mondtam, nekem ez nem megy. Tehát az, hogy nézzük egymást egy képernyőn, ez nekem nem. Nem, és itt csatlakoznék vissza arra, amit mondtál, hogy az, hogy emberek vagyunk, igen, és szerintem ez egyre inkább felértékelődik majd a jövőben. Én ebben szeretnék hinni. Chaperone-nal folytatjuk. Good luck, baby! Egy világoda, ugye? Hát sok sikert hozzája, vagy jó szerencsét, vagy nem tudom. Na, elindulj!

0: És akkor itt a slágerekben a zene világnapján a legtalálóbb dallal köszönünk el. Shut up and drive. Pofa be és tűnés.
1: És megyünk is.
0: Búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Szép napot, jó munkát, találkozunk holnap reggel 6-kor is. Viszhall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
1: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
2: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
4: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
5: Drágám, mondanom kell valamit.
4: És mit?
5: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron.
4: Hú, én meg azt hittem. Akkor mikor megyünk, Anna?
5: Azonnal.
4: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
3: Becsengettek a Jadeánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: Sláger FM.
7: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Erdőbényén tart kihelyezett kormányülést a kabinet. Területlezárást rendeltek el az Országház körül, és rövidített útvonalon jár az egyes metró a hétvégén. 10 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesz a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témája, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A tanácskozást Erdőbényén, a Honvédség központjában tartják. A kormányfő a múlt szombati szolnoki országjárásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett ülést tart a kabinet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. A mostani közlés szerint a találkozón több a gazdaságot és az állami működést érintő kérdést is napirendre vesznek. Egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek abban a tegnap esti balesetben, amelyben 3 kamion és 2 személyautó ütközött. Az M0-ás autóúton Szigetszent Miklós térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. Az országos mentőszolgálat ma reggeli tájékoztatása szerint egy férfi a helyszínen életét vesztette, egy másik sérültet stabil állapotban, egy harmadik férfit pedig súlyos, életveszélyes állapotban vittek kórházba. A műszaki mentésben a tűzoltók is részt vettek. Területlezárást rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén mától legkésőbb december 31-ig. Az intézkedés az épület környezetét, valamint több dunaparti, Valasi Bálint utcai és Antal József rakparti területet is érint. A rendőrség szerint a lezárás célja az Országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és a védett személyek szabad mozgásának, valamint a parlament zavartalan működésének biztosítása. A kijelölt területeken nem lehet gyülekezés vagy nyilvános rendezvényt tartani. Ugyanakkor egyes szakaszokon a gyalogos és kerékpáros közlekedés továbbra is lehetséges. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik az egyes metró szombaton és vasárnap, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Mexikói út és az Oktogon között a metró helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. A BKK alternatívaként a 105-ös, a 210B és az 5-ös autóbusz használatát is javasolja. A hétvégi forgalmi változás mindkét nap érinti az egyes metró közlekedését. Elkészültek a nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek, írta az ittlakunk.hu. A fejlesztés során építési okból egyetlen fát sem vágnak ki. A cserére szoruló példányok helyett pedig legalább háromszor annyit ültetnek. A BKK októberben 4 lakossági bejárást szervez a 9., 8., 7. és 6. kerületben, ahol favizsgáló szakmérnökök mutatják be a meglévő fasorok állapotát és a tervezett beavatkozásokat. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon jelenleg mintegy 600 fa található. Merák prevenciós mobilprogramot indít októberben a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Vajda Papír a leghátrányosabb helyzetű településeken élő nők számára. Az ingyenes egész évben elérhető programban 12 mobil egészségügyi rendelő vesz részt, ahol orvosi konzultációt és fizikális emlővizsgálatot végeznek, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvosi ellátásra irányítják a pácienseket. A szakemberek havonta mintegy 80-100 nőnek tartanak tanácsadást és prevenciós előadást. Ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, mérsékelt marad a keleti-dél-keleti szél. Délutára maximum 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Front nincs, de a szelesett tájakon még jelentkezhet fejfájás.
9: 74-es és a 79-es trollibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Nehéz az átjutás a Margit hídon, ezt Erik küldte, köszönöm szépen. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben, a Megyeri úton, a Szondi utcánál ma 12 óráig, illetve a Pozsonyi utca, Tér utca csomópontban 9 és 15 óra között karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után a csatorna javítás zajlik. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizsely és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. 0630303098 ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: 6 perccel 10 óra után indul a slágernap, közben innentől kezdve a mikrofon mögött Jekkel Dániel, tengermély tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan, és vele együtt a munkaórákat. Avicii, You Make Me, ezzel indulunk.

0: Miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

találkozhatnak Budapesten, mint Szimler, Bálint vagy Török Ferenc, mondom még egyszer, 11 Budapesti Egyetem részt vesz ebben a programsorozatban, úgyhogy érdemes lehet részleteket megkeresni és kielvezni ezt a lehetőséget Egyetemi Filmklubból 2026-ban is, illetve ebben a fél évben is. Nálunk pedig érkezik a következőkben Laidback és a Sunshine Reggae, pont passzol ehhez az időjáráshoz.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Olivia Dean és a Man I Need után érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Aztán az óra második felét Kamrad és a So Good fogja megnyitni.
1: Zavartalanul folytatódik a vénasszonyok nyara a vételkörzetünkben, az utakon mindenhol száraz aszfalttal találkozhatnak a közlekedők. A meteorológusok szerint fronthatás sem terheli a szervezetünket, de a délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és fáradékonyság is jelentkezhet a volán mögött. A keleti délkeleti szél a Dunántúlon többfelé megélénkülhet, helyenként erős lökések is lehetnek, így érdemes két kézzel fogni a kormányt. A délutáni maximum hőmérséklet 24-25 fok körül alakul az előrejelzések szerint.
0: 74-es és a 79-es trolibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Nehéz az átjutás a Margit hídon, ezt Erik küldte, köszönöm szépen. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben, a Megyeri úton, a Szondi utcánál a 12 óráig, illetve a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban 9 és 15 óra között karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után a csatornajavítás zajlik. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, a terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS szám. Számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. A 2000-es évekből is egy ilyen szólt, 2001-ből az S Club 7 és a Don't Stop Movin' után folytatjuk tovább Ruzsa Magdival, akinek a Hazatalál című dalát hallgatjuk, amihez készült egy megható kisfilm, amelyben az énekesnő visszatér gyerekkora helyszínére, Kishegyesre. A klipben nem csak egykori iskolája és szülei tűnnek fel, hanem a vajdasági falu utcái is, megmutatva azt a gyökerekből táplálkozó mély világot, ahonnan annak idején pályája elindult. A klipben nézhetjük, most pedig hallgatjuk ezt a hangulatot. Ruzsa Magdi, Hazatalálsz itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
6: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsenparkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
7: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
8: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
9: Valami van a levegőben.
10: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
11: Halott Pénz, évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
12: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
13: Én szeretem a csillagokat.
2: Én is nagyon. Mi a kedvenc csillagképed?
13: Hát az én csillagképem ugye.
2: November végi vagy, akkor a
13: nyilas.
2: Rák. Nyilas.
13: Nyilas, igen. A rák az a tesómi.
2: És akkor milyen a nyilasnak a csillagképe?
13: Lerajzolni egyszer próbáltam, de nem sikerült olyan jól.
14: Tamarám, neked mi?
15: Én hal vagyok.
14: Halak.
2: Hallak.
13: Anya is.
2: Anya is hal. Én vakond vagyok.
15: Vakond?
2: Mi
15: van? Akkor lakjál a földbe.
2: De a csillagképen vakon.
15: De akkor is lakjál a földbe.
12: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Az orvoskamara támogatja a vezetői cikluskorlátozást. Ismét megyéknek nevezik a vármegyéket, és ma újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Mától megszűnik a vármegye elnevezés. A közigazgatási és földrajzi területi egységeket ismét megyéknek nevezik. A főispánok elnevezése is változik, ők újra kormány megbízottként látják el feladataikat. A változásról az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik, visszafordítva 2023-ban bevezetett elnevezést. A szabályozás ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a vármegye kifejezést az átállás idején továbbra is használják addig, amíg a megye elnevezésre való áttérés és a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Teljes mértékben egyetért a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy a vezető tisztségviselőit legfeljebb két ciklusra lehessen megválasztani. A köztestület szerint a rendszeres belső megújulás szolgálja legjobban a kamara működését. Ha az országgyűlés Bakka András köztársasági elnök kifogása alapján törli a korlátozást a törvényből, a MOK azt kéri, tegyék lehetővé, hogy saját alapszabályban vezethesse be azt. Az államfő tegnap küldte vissza megfontolásra az egészségügyi kamarai törvénymódosítást, mert szerint a tisztségviselők megválasztásának szabályait inkább a szakmai szervezetekre kellene bízni. Hosszú idő után, ma délután ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapestet és az egész országot érintő stratégiai kérdésekről egyeztetnek, és több területen is megállapodásra készülnek. Magyar Péter bejegyzésében azt írta, a főváros fejlődésének alapja a kormány és Budapest vezetésének korrekt együttműködése. A tanácskozás pontos napirendjéről a közlés további részleteket nem tartalmazott. Közlekedési változásokra és lezárásokra kell számítani holnap este a Puskás Aréna környékén egy labdarúgó mérkőzés miatt, közölte a BKK. Várhatóan este 6-tól 23 óra 50 percig lezárják többek között a Dózsa-György út, az Ifjúság útja, a Verseny utca és az István-Mezei út érintett szakaszait. A 30-as busz, valamint a 75-ös és a 77-es trolli terelve közlekedik. A BKK azt kéri, hogy a szurkolók lehetőség szerint közösségi közlekedéssel érkezzenek. Elsősorban az M2-es és M4-es metrót, valamint az 1-es villamost ajánlják. Október első hétvégén újabb szakaszba lép a Csepeli-Tihanyi utca felújítása. Az Erdősor és a Királyerdő út közötti rész holnapra elkészül. Ezt követően a Királyerdő út és a Sziget-Szentmiklósi út közötti szakaszon folytatódnak a munkák. Emiatt október 5-én reggel 8 órától lezárják az érintett útszakaszt. Az ott parkolókat arra kérik, hogy addig vigyék el járműveiket. A munkaterületen maradó autókat ugyanis elszállítják. A gyalogos forgalom a felújítás alatt is biztosított marad. Október 21-én választják meg a második kerület képviselőjét a fővárosi diák közgyűlésbe, írta az itlakunk.hu. A testületben budapesti diákok képviselik a fiatalok érdekeit és véleményét a fővárosi döntéshozók felé. A második kerületi választáson minden helyi iskolába járó legalább 7. osztályos tanuló indulhat. A jelölésre a helyszínen lesz majd lehetőség. Szikrázó napsütés kíséri a délelőtti forgalmat, az utakon tökéletesek a látási viszonyok és szárazak az utak. Délutára 24-25 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet. Frontot mára nem ígértek, de a délelőtti felmelegedés miatt még jelentkezhet némi fejfájás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
14: 74-es és a 79-es trollibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Nehéz az átjutás a Margit hídon, ezt Erik küldte, köszönöm szépen. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben, a Megyeri úton, a Szondi utcánál ma 12 óráig, illetve a Pozsonyi utca, Tér utca csomópontban 9 és 15 óra között karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után a csatorna javítás zajlik. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Tudom, hogy önök hogy vannak vele, de én annyira élvezem ezt, hogy szép az idő, süt a nap, viszont nincsen ilyen irgalmatlan meleg, hanem pont tökéletes időjárás. Na élvezzük ezt ki, hozom hozzá Benzabult az óra indítójaként.

Itt a Sláger FM-en, ez volt Sabrina Carpenter és a Tears, aztán már is megyünk tovább Chris Reával, de előtte azért még mindenképpen emlékezzünk meg arról, hogy a mai naptól kezdve búcsút inthetünk a Vármegye bérleteknek. Október 1-től ugyanis a Vármegyék ismét megyék kialakultak, így a MÁV csoport bejelentése nyomán a népszerű utazási igazolványok is megyebérlet néven folytatják. A névváltozás a Pest megyei, illetve a budapesti utazókat is érinti, azonban a már megvásárolt bérletek érvényességük végéig továbbra és gond nélkül használhatók a közösségi közlekedésben. Egy új korszak megyék, vármegyék kapcsán. Bátor újra megyék vannak, nem vármegyék. Chris Rea, The Road to Hell, ezzel folytatjuk.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeret.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan Eros Ramazzotti és Ricky Martin közösét hallgattuk, egy igazi tesztoszteron atombomba kis túlzással. Az előzőekben ez volt tőlük a Non Siamo Soli, aztán az időjárási és közlekedési információkkal megyünk tovább, hogy jön a K-pop Demon Hunters egyik főcímdala, betétdala, a Huntrix és a Golden, és jól megisztítja az óra második felét.
1: Csodás őszi időben autózhatunk, a délelőtt folyamán legfeljebb csak néhány fátyol felhő jelenhet meg az égen. A közlekedés meteorológiai feltételek szinte ideálisak, de az alacsonyan járó nap miatt a napszemüveg kötelező kellék. Bár időjárási front ma nincs, a melegedés miatt dekoncentráltság, és egyeseknél vagy az arra érzékenyeknél migrén is előfordulhat. A dunántúli szelesebb tájakon pedig ingerlékenység zavarhatja a vezetést. A pollenterhelés fokozatosan csökken, délutára 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: Az 1-es főúton az 59-es kilométernél Vértes szülősön a vasútállomás környezetében egy személyautó balesete miatt csak a félútpálya járható. Az M1-esen Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajosmizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, ott a torlódás meghaladta a 3 kilométert. Az M7-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Székesfehérvár térségében a 64-es kilométernél aszfaltoznak, a forgalom egy sávon halad, emiatt a munkavégzés mögött 1-2 kilométeres torlódásra kell számítani. Budapesten a 74-es és a 79-es trolibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, illetve a 15-ös autóbusz is újra az eredeti útvonalán közlekedik. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, és ha látnak valamit, írjanak, hívjanak, segítsenek nekünk segíteni. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a slágeretem a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sugar Babes után megyünk tovább Kylie Minogue-gal. Azt tudták, hogy a kultikus slágere az I Should Be So Lucky alig 40 perc alatt született meg? A legendás Stuck Aitken Waterman producer trio ugyanis egyszerűen elfelejtette annak idején, hogy az énekesnő érkezik Londonba, így a stúdió ajtajában várakoztak, amíg kapkodva megírták neki a dalt, ami aztán világhírnevet hozott az akkor még csak kezdő popcsillagnak. A következő dalról van szó, Kylie Minogue és az I Should Be So Lucky, nem látszik rajta, hogy 40 perc alatt készült.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Egzománia. Mi? Mondom! Egzománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
4: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
0: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
8: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Kovács András lett a terrorelhárítási központ vezetője. A kórházban maradó csecsemők helyzetét vizsgálta a parlamenti bizottság, és belvárosi polgármesterek tiltakoztak a kormány és a főváros készülő megállapodása ellen. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Kovács András vezeti mától a terrorelhárítási központot, derült ki a rendőrség honlapjáról. A rendőr dandártábornok 2001-ben kezdte pályafutását a rendőrségnél. 2010-ben került a TEC-hez, ahol később osztályvezetőként, igazgatóként, majd 2022-től főigazgató helyettesként dolgozott. Idén május végétől megbízott főigazgatóként irányította a szervezetet. Október 1-től a TEC önálló rendvédelmi szervként megszűnt, és az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Kovács András beosztása ezentúl a TEC parancsnoka és különleges védelmi országos rendőrfőkapitány helyettes. Az örökbefogadás és a kórházban maradó csecsemők helyzetével foglalkozott a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgáló parlamenti bizottság. Deli Judit, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai referense szerint napjainkra mintegy 300-ra nőtt a kórházban maradó gyermekek száma, miközben augusztus végén 899 gyermek várt örökbefogadásra, és 697 alkalmasnak nyilvánított jelentkező volt. A szakemberek az alapellátás és a család megtartása ellátást, a szolgáltatások erősítését, a kórházban maradó csecsemőkre vonatkozó szabályok felülvizsgálatát, valamint az örökbefogadó családok felkészítésének és későbbi támogatásának javítását javasolták. Több budapesti kerület polgármestere tiltakozik a kormány és a főváros között készülő megállapodás egyes elemei ellen. A 6., 7., 8., 9. és 14. kerület vezetői rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak a fővárosi közfejlesztések tanácsának ma délutáni ülése előtt. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint a kerületeket nem vonták be a tárgyalásokba, miközben a tervezett egyesség több milliárd forinttal érintheti költségvetésüket. A polgármesterek kifogásolják azt is, hogy a tervek szerint a parkolási bevételeket a főváros venni át a kerületektől. Több mint 11%-kal emelkedtek a lakó ingatlanok árai a budapesti agglomerációban. Az év első 8 hónapjában derült ki a Dunahouse adataiból. Az átlagos négyzetméter ár 872 ezer forint volt, egy ingatlanért pedig átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők. A déli és délkeleti térségben 18, illetve 20%-os drágulást mértek, míg nyugaton 3%-kal csökkentek az árak. A házat négyzetméterre átlagosan 814 ezer forintba kerül, a lakásoké pedig már meghaladja az 1 milliót. Az első lakásukat vásárlók aránya 21-ről 28%-ra emelkedett. Rózsaszín szalagokkal és plakátokkal hívja fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre a Budapesti Közlekedési Központ. A világnap alkalmából a BKK ügyfélszolgálatosai, utas koordinátorai, jegyellenőrei és járművezetői is kitűzik a rózsaszín szalagot. A jelképek az autóbuszok szélvédőjén is megjelennek, a járműveken pedig tájékoztató plakátokat helyeznek el. Az utasok a plakátokon található QR kód segítségével a Merrák Info Egyesület kvízét is elérhetik. A déli órákban is marad a zavartalan napos idő, esernyőre ma sem lesz szükségünk. Viszont a legmelegebb órákban 24-25 fokot is mérhetünk, akár csökken a pollen koncentráció is.
10: Az M0-as autóúton a déli szakaszon az M5-ös autópálya felé Szigetszent Miklós térségében a 20-as kilométernél két személyautó ütközött össze korábban. A sávzárás megszűnt, a torlódás pedig feloszlóban van. Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó áll a külső sávban. Ott a kialakult torlódás meghaladta 3 kilométert. A 82-es főúton Csesztek térségében a 31-es kilométernél egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat, fokozott óvatossággal vezessenek. Az M1-esen Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, a terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás jelenleg 3 km környéki. Ha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsen rajtuk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Vidám délutánt mindenkinek, és jó étvágyat a Sláger FM-nál, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Délután is a legnagyobb slágereket hallgatjuk változatosan. Egyik kedvencünk érkezik, a másik után bele ebbe a szép napsütéses délutánba. David Guetta, Usher és a Without You az első.

ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Phil Collins-es a You Can't Hurry Love után hoztam zuglói nyugdíjasoknak egy jó hírt, ugyanis térítésmentes szállítással segítik a 65 év feletti zuglóiakat a kerületi önkormányzatnál. Az új szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik egészségi állapotuk miatt nehezen utaznak tömegközlekedéssel, de önállóan tudnak ülni. Munkanapokon reggel 8:30-tól délután 3 óráig kérhető a segítség egészségügyi intézményekbe, hivatalokba vagy gyógyszertárba való eljutáshoz. A zugló.hu/idősfuvar oldalon van minden további információ. Nálunk pedig érkezik a Valmár, illetve Manuel közöse. Ez az Éget a nap, itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már is az óra feléhez érkeztünk, úgyhogy fújunk egyet, közben meghallgatjuk a friss időjárási és közlekedési infókat. Aztán megyünk tovább Justin Wellingtonnal és az Aiko Aiko-val.
1: Verőfényes napsütésben telnek a déli órák, a száraz aszfalton akadálytalanul haladhat a forgalom. Az időjósok előrejelzése alapján ez a jó idő garantáltan feldobja a hangulatunkat, de a volán mögött a melegedés okozta keringési panaszokra, és a tompuló reflexekre azért érdemes még odafigyelni. A Dunántúlon az erős keleties széllökések folyamatos korrigálást igényelhetnek, így vezessenek óvatosan. Az allergiásokat a közepes szintű parlagfű zavarhatja még picit, a csúcs hőmérséklet délutára 24-25 fok lesz.
0: Az M0-as autóúton a déli szakaszon az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében a 20-as kilométernél két személyautó ütközött össze korábban. A sávzárás megszűnt, a torlódás pedig feloszlóban van. Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó áll a külső sávban. Ott a kialakult torlódás meghaladta 3 kilométert. A 82-es főúton Csesznek térségében a 31-es kilométernél egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat, fokozott óvatossággal vezessenek. Az M1-esen Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, a terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás jelenleg 3 km környéki. Ha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsen rajtunk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak. 0-30-30-30-98 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez volt a Caesar Sisters, aztán megyünk tovább Hozierrel. Tőle érkezik a Too Sweet című világslágere, ami majdnem lemaradt arról a lemezről, amin végül megjelent. Az ír énekes az Unheard című EP megjelenése előtt szinte az utolsó pillanatban fejezte be a dalt, mert eredetileg nem érezte elég erősnek, aztán végül hatalmas meglepetésre ez lett a pályafutása első olyan szerzeménye, amely a tengeren túli slágerlisták élére ugrott, és meghódította a globális rádiókat. Na, mi a tanulság? Nem szabad kisítőnek lenni, hanem bízni kell és próbálkozni. Jön Hozier, és a Too Sweet itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék. De
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
6: Humin savat használok. Humin Gardent.
5: És én már elkéstem vele?
6: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
5: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
7: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltet és töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
9: Valami van a levegőben.
10: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
11: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
12: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
13: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora.
3: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
2: Te valami kézi munkát csinálsz egyébként, Tamara?
13: Nem, csak rajzolok.
2: Hát az... Nagyon jó, de hát az fantasztikus.
14: Művészet.
13: Én festek.
2: Tényleg?
14: Az is művészet.
13: Festeni is szoktam sokszor.
2: Mi a témátok, amit rajzoltok?
13: Jön. Én legtöbbször lovakat szoktam rajzolni.
2: Igen?
13: Igen, az a kedvenc.
15: Én meg egy szívecskét is én nem tudok rajzolni.
2: Tényleg? Hányfajta szíved lehet lerajzolni?
13: 100.
2: 100?
13: A legcsonyabbtól a legszebbik.
16: Székre állok.
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Felváltva lesznek kormány és kabinetülések szerdánként. Az ORFK irányítása alá került a terrorelhárítási központ, és átmenetileg bezárják a kaszásdűlői sportcsarnokot műszaki problémák miatt. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Új működési rendre áll át a kormány. Szerdánként egyik héten kormányülést, a következőn pedig kabinetülést tartanak, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinet jelenleg 4 döntéshozó fórumot működtet. Stratégiai, gazdasági és költségvetési, fejlesztési, valamint védelmi kabinetet. Kapitány szerint az új rendszer célja, hogy az egyes szakterületekkel célzottabban és részletesebben tudjanak foglalkozni, így gyorsabbá és hatékonyabbá váljon a döntéshozatal. A kabinetek saját szakterületükön önálló döntési jogkörrel is rendelkeznek. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került a terrorelhárítási központ. A TEK önálló rendvédelmi szervként működik, de nevét megtartva országos hatáskörű szervezetként működik tovább, az ORFK közvetlen irányítása alatt. Megszűnt korábbi formájában az országgyűlési őrség is, személyvédelmi feladatai a TEKhez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. A belügyminisztérium szerint az átalakítás célja az egységesebb és hatékonyabb szakmai irányítás. Elővigyázatosságból ideiglenesen bezárják a harmadik kerületi önkormányzat tulajdonában álló kaszásdűlői sportcsarnokot. Kis László Óbuda Békésmegyer polgármestere közölte, az Óbudai Kaszások Kosárlabda Akadémia által használt étesítménynél olyan műszaki problémák merültek fel, amelyek miatt indokolttá vált az épület statikai állapotának szakértői vizsgálata. Az önkormányzat ezért a Kaszások Sportegyesülettel együttműködve úgy döntött, hogy a sportcsarnokot a statikai szakvéleménnyel készültéig nem használják. A bezárás átmeneti, a létesítmény további sorsáról a vizsgálat eredménye alapján lehet dönteni. Október 4-én vasárnap délelőtt 9 és 12 óra között rendezik meg a Fut a Csepel sportválasztó és egészségnapot a csepeli Darudonban. A résztvevők több futamból választhatnak. Lesz 1900 méteres alsós, 4000 méteres, 600 méteres speciális és 400 méteres ovis futam is. A futóprogramok mellett sportági bemutatók, egészségügyi mérések és tanácsadások, valamint gyerekprogramok várják az érdeklődőket. Idén új nevezési felületen lehet jelentkezni, amelyhez segítséget és útmutatókat is biztosítanak. A rajtszám alapján minden induló részt vesz a nyereményjátékban, amelynek fődíja egy JBL hangfal lesz. Szombaton az állatszeretet ünnepet, vasárnap pedig az állatkerti nevelőszülők találkozóját rendezik meg az Állatok Világnapja alkalmából. Október 3-án délelőtt 10-től délután 4-ig az állatbemutatók és látványetetések mellett természetvédelmi szervezetek kitelepülései, kézműves programok, valamint a madarakról, hüllőkről, rovarokról, méhekről és talajlakó élőlényekről szóló bemutatók várják a látogatókat. Vasárnap 9:30-kor kezdődik az állatkerti nevelőszülők találkozója, amely elsősorban a jelképes örökbefogadóknak szól. A program része a szülői értekezlet, ahol a gondozók beszámolnak az örökbefogadott állatok mindennapjairól, emellett állomásjáték és tombola is várja a résztvevőket. Kora délután kifejezetten kellemes száraz őszi idő várja a közlekedőket. A front hiánya ellenére a vérnyomás ingadozás tompíthatja a reflexeket, úgyhogy legyenek körültekintőek. A csúcshőmérséklet 24-25 fok között lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
14: Megszűnt a forgalmi akadály a 10. kerületben, a Dréher Antal úton befelé, a Jászberényi út után. Nem működnek viszont továbbra sem a jelzőlámpák a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban 15 óráig karbantartás miatt, a forgalmat ott rendőrök irányítják. Mától szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában vízvezetéket építenek ott. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó áll a külső sávban, a kialakult torlódás meghaladta 3 kilométert, vigyázzunk ott rá, meg magunkra is. Szintén az M1-esen Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, a terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki, 7-8 kilométer hosszan raszolgatnak a járművek. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul az újabb óra, egy óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, és velük szinkronban a munkaórák is szépen eltelnek ezen a csodaszép napsütéses csütörtök délutánon. Jekkel Dániel vagyok, Amy Winehouse-szal indul az óra. Sláger.

ez a slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez egy olyan dal volt, amit egy ilyen kis esti baráti sörözgetés kapcsán, nem egy kimondottan kocsmában, hanem egy ilyen jó hangulatú pubban tudok abszolút elképzelni, ahogy szól a zene, és mindenki egyszerre éneklés, és ebből lesz egy ilyen nagy közösségi éneklés, és abszolút ez a hangulata. Shabuzi és a Barsong, ezt hallgattuk az előzőekben, mától pedig ingyen jár a MOL Bubi a budapesti bérleteseknek. A Budapest Go-ban érvényes legalább 30 napos bérlettel rendelkezők regisztráció után havi 10 alkalommal egyenként fél órás utazásra térítésmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A rendszer átmenetileg e-mailben kapott kuponokkal működik, miközben a fővárosi hálózat folyamatosan bővül az új mobi pontokkal, érdemes lehet használni ezt a lehetőséget, hogyha bubizhatnékunk van, vagy gyorsan kell eljutni A-ból B-be hirtelen.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ariana Grande és a Hate That I Made You Love Me zárta az óra első felét, ami után egy hasonló kaliberű énekesnő érkezik, aki az Instagramon nemrégiben lerövidítette a nevét, és már nem Miley Cyrus, hanem csak Miley. Az időjárási és közlekedési infók után a Flowers nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Igazi csapadékmentes vénasszonyok nyara kíséri a kora délutáni órákat. A forgalomban lévőket száraz utak fogadják, de a vakító napsütés miatt tartsák kéznél a napszemüveget. A hőmérséklet lassan eléri a maximumát, vitelkörzetünk településein ma akár 24-25 fokot is mérhetünk. A frontmentes idő ellenére fáradékonyság és migrén is jelentkezhet a melegedés miatt. A szelesebb dunántúli részeken érők pedig ingerlékenyebbek lehetnek a megszokottnál. Ahogy mondani szoktam, legyenek türelmesek magukkal és egymással is.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a 10. kerületben, a Dréher Antal úton befelé, a Jászberényi út után. Nem működnek viszont továbbra sem a jelzőlámpák a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban 15 óráig karbantartás miatt, a forgalmat ott rendőrök irányítják. Mától szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában vízvezetéket építenek ott. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó áll a külső sávban, a kialakult torlódás meghaladta 3 kilométert, vigyázzunk ott rá, meg magunkra is. Szintén az M1-esen Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki. 7-8 kilométer hosszan raszolgatnak a járművek. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Különleges nap van a mai napon, ugyanis 35 éve, 1991 óta tartják számon október 1-ét az idősek világnapjaként az ENSZ közgyűlésének határozata alapján. Ezen a napon világszerte arra hívják fel a figyelmet, hogy megbecsüljük és elismerjük a szépkorúak társadalmi szerepét, miközben Budapesten és az országban is különféle rendezvényekkel köszöntik a nagyszülőket, illetve az idősebb generációt. Az ő napjuk tehát ez a mai, úgyhogy nagyon szép napot, nagyon jó egészséget kívánunk nekik. Érkezzen most nekik a Kowalski meg a Vega és a minden, amit a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
3: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
4: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az Ősfás Parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
0: Brian Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Brian Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
5: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
6: A viszér problémák gyakran súlyosbodnak az őszi-téli időszakban, amikor kevesebbet mozgunk, és a hideg időjárás miatt romlik a vérkeringés. A patikákban elérhető viszérkrémek segítenek a duzzanat és a fájdalom csökkentésében. Kompressziós harisnyák is kaphatók, amelyek segítik a vérkeringést és megelőzik a vénás pangást. Fontos, hogy rendszeresen mozog, és ha sokat ülsz, próbálj meg gyakran felállni és mozgatni a lábaidat. Ezek az intézkedések és termékek hozzájárulnak a viszér problémák megelőzéséhez és enyhítéséhez.
5: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, de a külképviseletek működése fennmarad. 25 milliárd forintot fordított Szolnoki gyárának fejlesztésére a Béres, és szombaton több budapesti útvonalat is lezárnak gyűlés miatt. 14 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Oroszország magyar diplomaták kiutasításáról döntött, válaszul arra, hogy Magyarország korábban 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A magyar külügyminisztérium közlése szerint az oroszországi missziók működése továbbra is biztosított, és Magyarország diplomáciai jelenléte fennmarad. Moszkvában bekérették a magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és közölték vele, hogy a moszkvai nagykövetség, valamint a Szentpétervári és Kazanyi főkonzulátus érintett diplomatáinak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, hány magyar diplomatát érint az intézkedés. A magyar kormány közölte, nem érdekelt a diplomáciai feszültség további eszkalációjában. Az elmúlt időszakban 25 milliárd forintot fordított Szolnoki gyártóbázisának fejlesztésére a Béres gyógyszergyár. Döntően saját nyerességének visszaforgatásával. Az 1996-ban még 60 munkatárssal működő üzem ma 372 embert foglalkoztat, gyártóterülete csak nem 6500 négyzetméter és közel 200 féle termék készül itt. Béres Csebből évente 4,1 millió üveget gyártanak. A vállalat 20 országban van jelen, értékesítésének 70%-a továbbra is Magyarországon történik. Tavaly a szolnoki üzemben 600 millió tablettát és 13 millió doboz terméket állítottak elő. Az idei árbevételt 20-21 milliárd forint körülére várják. A jogosulatlan idegenvezetés visszaszorítására indít akciót az 5. kerületi önkormányzat. Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester közlése szerint az elmúlt időszakban több panasz is érkezett olyan idegenvezetői tevékenység miatt, amelyet jogosulatlanul végeztek. Emiatt célzott helyszíni ellenőrzéseket kezdeményeztek a kerület kiemelt turisztikai területein. A polgármester azt írta, belváros, Liputváros kiemelt turisztikai célpont, ezért fontosnak tartják, hogy a turizmus fejlődése szabályos keretek között történjen. Az intézkedéssel egyszerre szeretnék védeni a belvárosiak nyugalmát és a jogszerűen dolgozó idegenvezetők érdekeit. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani október 3-án Budapest 5., 6. és 14. kerületében. Délelőtt 10:30 és dél között szakaszosan és időszakosan lezárják a Bajcsy-Zsilinszky út, Andrássy út, Hősök tere útvonalat. A Hősök tere irányába vezető forgalmi sávokon este 6 és 8 óra között az 5. kerületben a Széchenyi tér és a Lánchíd közötti útvonalat is érinti a korlátozás. A lezárásokat gyűlés miatt vezetik be. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Október 15-e és 25-e között rendezik meg a Szemrevaló Filmfesztivált a Budapesti Művész Moziban, ahol a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthat válogatást a közönség. A svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös eseményén 7 film foglalkozik női sorsokkal, 4 alkotást pedig női rendező jegyez. A programban szerepel egyebek mellett a díjnyertes Kárla, az Esti Műszak, valamint az idei Cannes-i Fesztiválon rendezői díjat nyert Apa Föld. Zavartalan a napsütéses időjárás jellemzi vételkörzetünk településeit. A szelesebb nyugati szakaszokon és a vakító napfény miatt vezessenek a megszokottnál óvatosabban. A hőmérséklet maximum 24-25 fokig emelkedhet délutára, és bár frontot nem ígértek már a meteorológusok, a melegedés miatt migrén még jelentkezhet.
8: Baleset történt az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt a belső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a Pozsonyi utca, Tér utca csomópontban, 15 óráig karbantartás miatt ott a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak, úgyhogy ott is ne megszokásból, illetve ott se megszokásból közlekedjünk. Az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki, 7-8 kilométer hosszan araszolva haladnak a járművek. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajosvizsely és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás ott meghaladta 3 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy ezt az órát is együtt töltjük és hallgatjuk. A legnagyobb slágereket változatosan, amiből az első Lady Gaga-é jön tőle, a The Dead Dance.
9: Ez... a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Ray Dalton és a Blood Running, ez szólt az előzőekben. Budapesten pedig kezdődik a kötelező ebb összeírás, vagyis már el is kezdődött több kerületben, így a 7. és a 8. kerületben is, ahol december 1-ig kell kitölteni a hivatalos ebb adatlapot. Az adatszolgáltatás minden kutyatartónak törvényi kötelezettsége, még akkor is, ha azt korábban már elvégezték. A határidők pedig kerületenként, például Óbudán a 15. vagy a 13. kerületben eltérnek, aki elmulasztja a bejelentést, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat, úgyhogy érdemes komolyan venni az ebb összeírást és adatot szolgáltatni. Jön a Dead or Alive, és a You Spin Me Around itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Álvaro Soler és a Sofia. Elszólt az előzőekben, a következőkben pedig jön Loi és a Get Lucky, a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után, és ő kíván nekünk nagyon szerencsés délutánt.
1: Folytatódik a csodás őszi időjárás a délután második felében is. A meteorológusok előrejelzései alapján esőtől továbbra sem kell tartanunk. A látási és útviszonyok is kiválóak, de a napi rohanás és a felmelegedés utóhatásaként sokan lehetnek egy picit dekoncentráltabbak vagy fáradtabbak a volán mögött. A keleti délkeleti szél a Dunántúlon élénk marad, tartsanak nagyobb követés és oldaltávolságot. A délutáni csúcs pedig 24-25 fok lesz. Késő estére pedig 9-11 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Baleset történt az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt a belső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a Pozsonyi utca, Tér utca csomópontban, 15 óráig karbantartás miatt ott a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak, úgyhogy ott is ne megszokásból, illetve ott se megszokásból közlekedjünk. Az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki, 7-8 kilométer hosszan araszolva haladnak a járművek. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajosvize és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás ott meghaladta 3 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Robbie Williams és a Candy 2012-ből szólt. Aztán megyünk tovább a világ egyik legismertebb rock csapatával. Tudta, hogy az AC/DC a világhírű nevét egy varrógépről kapta? Amikor az alapító Young fivérek zenekart alapítottak, testvérük Margaret szúrta ki a jelzést a varrógépe hátulján. Az AC/DC ugye a váltóáram és az egyenáram rövidítése. A név elnyerte a tetszésüket, mert úgy érezték, tökéletesen szimbolizálja a zenekarukból áradó nyers energiát és a robbanékony koncerteket. Ezt tudjuk tehát az AC/DC nevének eredetéről. Törjük most a You Shook Me All Night Long!

0: Műsorajánló. Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak, legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kisorsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
3: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
4: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
9: Premier Outlet Budapest. Valami van
10: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
11: Halott pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
12: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság. Felülvizsgálják az építészeti szabályozás több elemét a kompakt városok kialakítása érdekében, és a rövidített útvonalon jár a H6-os év október első hétvégéjén. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. A Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája 30 napra rendelte el Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselő volt, kulturális és innovációs miniszter letartóztatását. A politikust különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a nemzeti kulturális alaptámogatásaihoz kapcsolódó büntető eljárásban. Az ügy több mint 17 milliárd forintnyi kifizetett támogatást érint. A letartóztatást a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség indítványozta. A bíróság most nem Hankó Balázs bűnösségéről döntött, hanem a nyomozás idejére alkalmazott kényszerintézkedésről, tették hozzá. Megkezdődött az építészeti törvény és több kapcsolódó szabályozás felülvizsgálata, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. A cél, hogy a magyar építészeti jogban is megjelenjen a kompakt város elve, vagyis a jó minőségű közösségi közlekedés környezetében több szerepet kapjon a társasházas beépítés. A miniszter szerint ismét szükség van átfogó, nagyobb térségekre kiterjedő város tervezése és mestertervekre. Hangsúlyozta, hogy a változások hosszabb folyamatot jelentenek, és a már kiadott építési engedélyeket nem írják felül. A tárca az építési jogszabályok szélesebb körét is vizsgálja. A szolnoki törvényszék nem jogerősen 9 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélt egy 29 éves 60-i nőt, aki tavaly nyáron közel 20 kg kábítószer átvétele után fogtak el. A vád szerint a nő álnéven rendelte meg az interneten a drogot, amelyet rendszeres haszonszerzés céljából tovább akart értékesíteni. A hatóság a csomagot még a kézbesítés előtt ellenőrizte. A kábítószert lefoglalta, majd helyettesített tartalommal visszahelyezte. A rendőrök a küldemény átvétele után elfogták a nőt. A bíróság 10 évre a közügyektől is eltiltotta. Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. Karbantartás miatt változik a ráckevei hév közlekedése az október 3-ai, 4-ei és 10-11-ei hétvégén. A H6-os hév helyett a Közvágó híd és a Soroksári Hősök tere között pótlóbusz közlekedik. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz is alternatív utazási lehetőséget biztosít. Pesterzsébet felső és a Soroksári Hősök tere között pedig a 66-os, a 66B és a 166-os autóbuszokkal lehet utazni. A korlátozás mindkét érintett hétvégén a karbantartási munkák miatt lesz érvényben. 9 új résszel bővült a Magyar Népmesék sorozat, az epizódokat először a Kecskeméti otthonmoziban láthatta a közönség. A bemutatót a Kecskeméti Rajzfilm stúdió fennállásának 55. évfordulójához kapcsolódó programsorozat részeként rendezték meg, írta a baun.hu. A vetítés után az új részek rendezőivel is találkozhattak a nézők. A jubileumhoz kapcsolódva QR kódokat is elhelyeznek Kecskemét több pontján, amelyek a Magyar Népmesék egyes epizódjaihoz vezetnek. A délutáni csúcsforgalomban is napsütéses fátyolfelhős idő lehet maximum, csapadékot nem ígértek a meteorológusok, most már 23-24 fok körül alakulnak majd a maximumok, késő estére pedig 9-11 fok lesz a minimum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
14: Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki. Jelenleg 7-8 kilométer hosszan, legalábbis milyen híreket kaptunk. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, ott a torlódás meghaladta a 3 kilométert, ott is kitartást kívánunk mindenkinek. Budapesten történt korábban egy baleset az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Szerencs utca előtt a belső sávban, illetőleg mától szakaszonként félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra készüljön mindenki, a 10-es autóbusz is ezt teszi, ezért jár sűrűbben. 0-30-30-30-9-8. Erre várjuk az önök közlekedési infóit is, akár SMS-ben, akár hívásban. Előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan a mikrofonnál. Jekkel Dániel, köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt is, illetve ezt az órát is, aztán utána majd szépen lassan megérkezik kis Kata is, de Chappell Roan már meg is érkezett, a Pink Pony Clubban indítjuk ezt az órát.
0: Sláger, sláger, sláger FM. Minden, minden, amit szeretünk.

hogy a víz ne folyjon el, hanem itt maradjon, hogy hűtse például nyáron a tereket, meg adjon életet a növényeknek. Ez mindenképpen egy jó irány, én azt gondolom. Ellen Lee és a Be Her érkezik.

a legnagyobb kedvencei.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Big Buck eltelt, ez a fél óra is már fél négynél járunk. Érkeznek a friss időjárás és közlekedési információk. Aztán egy német DJ producer, Tim Kamrad, és tőle a Be Mine nyitja az óra második felét.
1: Ideális, kellemes őszi időjárási feltételek mellett indul meg a mai délutáni csúcsforgalom. Az utakon száraz burkolatok fogadják a hazaindulókat az egész térségben. A napsütés legfeljebb fátyol felhők szűrhetik, de a nyugati ország részben az erős széllökések ronthatják a járművek menet stabilitását. A fáradtság vagy ingerlékenység miatt a reflexeink is tompulhatnak, úgyhogy legyenek óvatosak a nap végén is. A hőmérséklet 23-24 fok körül tetőzik, aztán késő éjszakára 9-11 fok közé csökken.
0: Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki. Jelenleg 7-8 kilométer hosszan, legalábbis milyen híreket kaptunk. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, ott a torlódás meghaladta 3 kilométert, ott is kitartást kívánunk mindenkinek. Budapesten történt korábban egy baleset az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Szerencs utca előtt a belső sávban, illetőleg mától szakaszonként félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra készüljön mindenki. A 10-es autóbusz is ezt teszi, ezért jár sűrűbben. 0-30-30-30-9-8. Erre várjuk az önök közlekedési infóit is, akár SMS-ben, akár hívásban. Előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Ed Sheeran, Azizam, ezzel zárult az az időszak, amikor nem hallgatjuk kis Kata csicsergő hangját, megérkezett, szervusz Kata.
1: Nagyon kíváncsi voltam, hogy mire fogsz kiukadni.
0: Én is.
1: Ezzel zárult az az időszak, lezárult a szeptember.
0: Igen, igen, milyen ez neked, mit hoz elő belőled?
1: Én bevallom őszintén, hogy én már szeptember 11-én azt néztem, hogy mikor lesz vége a hónapnak, mert én már akkor azt éreztem, hogy legalább 6 hete tart. Mire eljutottunk a tegnapig, szeptember 30-áig, akkor már az volt az érzésem, hogy legalább fél éve tart a szeptember. Én nem tudom, valahogy teljesen tönkrement az időérzékelésem ebben a hónapban, tehát nekem a szeptember hónap az hosszabb volt, mint a teljes nyári szünet.
0: És nem volt egyébként valójában hosszabb, mert én nem néztem, hogy most végül az idei szeptember hány napból állt.
1: Szerintem 3 hónapos volt.
0: 3. Jól van.
1: De 30 napos volt, mint mindig.
0: Szerintem egyébként nagyon hálásak lehetünk viszont az időjárásért, ami ebben a
1: az
0: szeptemberi,
1: biztos.
0: Október legelei időszakban van, úgyhogy mondanám, hogy maradjon így, azért nem maradjon így, mert ha télen is ilyen idő lesz, akkor azért egy kicsit meg fogok ijedni, de most ezt nagyon élvezem, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy menjen ki, szedjen egy jó virágot, és emperegjen bele valami fűbe, még amíg lehet.
1: Pontosan így.
0: Jó, igen. Én is ezt szokottam.
1: Én is megyek hemperegni.
0: Jó van, köszönjük szépen.
1: Hozom hozzá a zenéket a hempergéshez, pont
0: szuper,
1: jó lesz.
0: Nagyon szuper lesz, köszönjük szépen. További kellemes rádiózást kívánunk is Katával és Nak. Mi holnap nem, legalábbis én nem, de hétfő viszont már igen, jövök. Ezt igen. Akarom itt kimondani. Köszönök szépen mindent, meg mindenkinek minden jót. Ciao.
1: Dori pihent ki magad, szia!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
3: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsenparkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
5: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
6: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
7: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
8: Drágám, mondanom kell valamit.
9: És mit?
8: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuper áron.
9: Hú, én meg azt hittem. Akkor mikor megyünk, Anna?
8: Azonnal.
10: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
11: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Lemondott a 4iG egyik igazgatósági tagja. 2,5 milliárd forintnyi tervezett munkát állítottak le a szolnoki laktanya felújításánál, és október 12-én megkezdődik az óbudai K-híd felújítása. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. Lemondott a 4iG nyerté igazgatósági tagságáról Blénesi László, derült ki a budapesti értéktőzsde honlapján közzétett tájékoztatásból. Döntését személyes megfontolással indokolta. A 4iG januárban új irányítási és működési modellre állt át, amelyben megszűnt a korábbi vezérigazgatói és vezérigazgató helyettesi struktúra, és alelnöki rendszer lépett a helyébe. Blénesi László a 6 alelnök egyikeként a nemzetközi digitális infrastruktúráért felelt, és ő kapta feladatul az újonnan létrehozott 4iG International Digital Infrastructure üzletág szervezeti stratégiai kialakítását is. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint jelentős pazarlást és felesleges beruházásokat találtak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. A tárcavezető azt írta, azonnali döntésekkel 2,5 milliárd forintnyi munkálatot állítottak le. Ezt az összeget sötétedő üvegek beszerelésére tervezték fordítani. Ruszin-Szendi azt is közölte, hogy a beruházás jelenlegi szerződéses rendszerét átalakítják. A nagy szerződést több részre bontják. Indoklása szerint ezzel több vállalkozó, köztük helyi cégek is lehetőséget kaphatnak a munkák elvégzésére. Október 12-én megkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. A munkálatok első ütemében 2027 júniusáig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat lezárják a közúti forgalom elől. A gyalogosok az északi járdát használhatják. A kerékpárosok pedig csak leszállva, bicikliüket tolva közlekedhetnek. A júniusi Gyereksziget és az augusztusi Sziget fesztivál idején szüneteltetik a munkát. Ekkor a híd korlátozás nélkül használható lesz. A második ütem 2027. szeptemberétől decemberig tart, ekkor az északi járda és a korrózióvédelem újul meg. A felújítással a kocsipálya 2,8 méterről 3,5 méteresre szélesedik, és a híd teherbírása is javul. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amikor világszerte kampányok hívják fel a figyelmet a mammográfiás szűrés és a megelőzés fontosságára. Magyarországon évente közel 8000 új emlődagganatot diagnosztizálnak, ezért kiemelt jelentőségű a korai felismerés. A Go Pink kampányhoz a budapesti Szent Margit Kórház is csatlakozik. Erről dr. Boyer Katalin, az onkológiai osztályvezető főorvosa beszélt a Sláger FM-nek.
14: 31 éve működik a Margit Kórházban egy onkológiai osztály, és itt a szakmai fejlődésen túl a technikai lehetőségeket is fejlesztjük folyamatosan. Ami újítás, hogy bevezettük azt a készüléket, mellyel a fejbőrt lehet hűteni, és azzal meg tudjuk előzni, vagy tudjuk csökkenteni a hajhullást. Ráadásul ugyancsak támogatásokból elindítottunk egy új eljárást. A kemoterápia az okozhat a végtagokban fájdalmat, zsibbadást, és hűtjük a végtagokat. Ezek a kemoterápia alatt kerülnek alkalmazásra. Annak érdekében, hogy ezeket a mellékhatásokat megelőzzük, illetve csökkentsük, minimalizáljuk.
13: A budapesti Szent Margit Kórház már 7. éve kiemelt partnere a mellrák elleni küzdelmet támogató Go Pink kampánynak. Ennek köszönhetően megújult a mammográfiás szűrés és diagnosztikai szakrendelés váróterme is.
15: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Gyönyörű napsütéses odakint az idő is. Igazán kellemes meleg van. A Sláger FM hőmérője 25 fokot mutat, és nem tágít mellőlünk a jó idő a következő napokban sem. Holnap is 25-26 fok várható a legmelegebb órákban is. Szombaton és vasárnap is ennyit mérünk majd, és felhők sem érkeznek, úgyhogy továbbra is marad ez a nagyon kellemes, igazi indián nyári időjárás. Ma jövő hét vége felé romlik el megint az idő. Addig frontok sem érkeznek, a reggelek azonban egyre hűvösebbek lesznek. Nézzük a közlekedési információkat. Soroksáron a Könyves utcát a Táltos utcánál baleset miatt kellett lezárni, illetve történt baleset az M5-ösön is a főváros felé tartó oldalon Lajos Mise és Örkény között a 64-es kilométernél. Itt megállították a forgalmat, több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. Lássuk, mi a helyzet a vasúti közlekedésben. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
16: Szia, Kata, köszöntöm a hallgatókat. A nyugatiból minden óra 59-kor induló pilisi Z50-es vonatok nem közlekednek, ezen kívül jelenleg zavartalanul zajlik a délutáni vonat közlekedés. A 60-i, az újszászi fővonalon ma 18 órától várhatóan vasárnap estig jelentősen módosul a közlekedési rend, mert megkezdődik a hétfőn kisított tartálykocsik műszaki mentése. Legfontosabb változás a 60-i vonalon, hogy az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az interrégiók állnak meg. Az újszászi vonalon minden második sűrűsápi S60-as vonat kimarad, helyettük a szolnoki Z60-as vonatok állnak meg. Az S76-os vonatok terelve Rákos helyett Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan is indulnak Pilisvörösvárra. Az interrégiók és a Z60-as vonatok 20-30 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a többlet megállások miatt. A pilisi Z50-es vonatok holnap sem közlekednek, a debreceni Nyírség és Tokai Intercity azonban a ceglédi vonalon át Zuglói, Kőbánya Kispesti, Ferihegyi és Ceglédi megállással járnak. Fontos változás, hogy a vonatkövető rendszerek nem minden esetben tudják majd lekövetni a vonatok valós közlekedését. A részletekről bővebben a mavcsoport.hu per Rákos weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
15: A MÁV Inform ügyeletesének Kis Horváth Lementének köszönjük a tájékoztatást. Jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: 4 óra után járunk, úgyhogy már is indul a Sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kis Kata vagyok, örülök, hogy ismét együtt lehetünk. Egy kis csillogást hoztam Önöknek, olyan igazi gyémántosat. Sam Smith-től forog már is a Diamonds, előtte azonban Shakira és Burna Boy dalasztul a Tie-Dye.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Sabrina Carpenter és az MTV Video Music Awards-on az év előadójának választott Madonna énekelt nekünk. Ez volt Bring Your Love című daluk, ez pedig a sláger délután és a csicsergő énekesnők után forduljunk egy kicsit a csicsergő szárnyos barátaink felé, mert hogy október 3-án és 4-én, vagyis az előttünk álló hétvégén rendezik majd meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat, amelyen egyébként Magyarország mindig nagyon jól teljesít. Ugye ennek a programnak az a célja, hogy a lakosság bevonásával adatokat gyűjtsenek az őszi madár átvonulásról, és hát ehhez kapcsolódóan nagyon sok helyen szervez a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület külön programokat. Így lesz ez a főváros környékén is ezen a hétvégén. A Naplástó partján például szombaton és vasárnap is egész nap lesz madárgyűrűzési bemutató, a soroksári botanikus kertben pedig szintén madárgyűrűzési bemutatót tartanak szombaton és vasárnap is a délelőtti órákban. Úgyhogy érdemes ide is ellátogatni, és hát érdemes részt venni a madár megfigyelő programban, hogy Magyarország megint csak az élen legyen. A megfigyeléseinkről egyébként szintén a Magyar Madártani és Természet, a Magyar Madártani

0: Sherry Coltól szólt a Fight for this Love itt a Sláger FM-en, és hát bizony nagyon sokszor van, hogy meg kell küzdenünk egy-egy kapcsolatért. Ugye fontos a küzdelem, és fontos, hogy ki tudjunk tartani egymás mellett akkor is, amikor éppen nem a legjobban mennek a dolgok, hiszen minden nehézség épít egy kicsit bennünket. No de itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább, infoblokkunk érkezik, utána pedig a Cat Side dala, az Animal.
1: Műsorajánló.
2: Szeret főzni?
0: És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jogával. Úgy unom.
2: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
1: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
1: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
1: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió finanszírozásával valósult meg.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Október 10-én Exomania a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le! Állati lesz!
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
9: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
10: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Thai Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
11: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
12: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
14: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
1: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Holnap is alapvetően napsütéses időre számíthatunk, de az ország nyugati felében, illetve délután a keleti határ közelében fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de sehol nem érkezik csapadék. A légmozgás mérsékelt lesz, egyedül a Nyugat-Dunántúlon élénkül meg egy kicsit jobban a szél, viszont reggel hűvös lesz, mindössze 8-9 fok, délutánra azonban ismét 25-26 fokot várhatunk, és ez így lesz hétvégén is. Szombaton, vasárnap azonban a kora reggeli órákban még hidegebb lesz. lesz, 4-5-6 fok körül indulnak a napok, délután azonban ismét 25-26 fok lehet odakint. És jönnek az utak hírei. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között történt egy súlyos baleset a 64-es kilométernél. Itt megállították a forgalmat, és jelenleg több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az már a 80-as kilométernél térjen le a 445-ös főúti csomópontban az autópályáról. Az M0-ás autót déli szektorán pedig az M5-ös autópálya felé a Deák Ferenc hídon. A 15-ös kilométernél szintén volt egy baleset, itt két személyautó ütközött össze a legbelső sávban, itt is torlódás fogadja az autósokat. És a főváros belterületén is volt baleset, a Budaörsi úton befelé, a Nagyszőlős utcai felüljárón a belső sávban. Torlódásra készüljenek már az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a gazdagréti felhajtótól és végig a Budaörsi úton. Tart a helyszínen és Soroksáron is, viszont megnyitották a Könyves utcát a Táltos utcánál. Viszont volt baleset a Budafoki úton is befelé a Galvani utca után a belső sávban, és baleset miatt zárták le a 18. kerületben a Kisfaludi utcát, a Nemes utca és a József utca között, úgyhogy most ezt az útszakaszt sem tudjuk használni. Vezessenek nagyon óvatosan, figyelmesen. Jó utat!
12: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Santana és Chad Krögerdal, az Into the Night, és szépen lassan megyünk bele az estébe, egyre hosszabbra nyúlnak az árnyékok, és ahogy megy lefelé a nap, a nyugat felé tartók ezt most pontosan tapasztalják, egyre élesebb a beesési szög, és egyre jobban vakít bennünket, de ettől függetlenül is gyönyörű. Kimondottan jól esik most ebben a simogató, a meleg időben sétálni egyet, akár gyalog, akár autóval, akár közösségi közlekedéssel tartanak hazafelé. Mi itt vagyunk, és elkísérjük Önöket, már is érkeznek a friss információk, mert tudják, jól informáltnak lenni szexi, de még Ortutai Dóri érkezése előtt a Blaha Louisiana dala szól, a Ha élni felejtek zárja az órát.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
3: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lova Színház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába.
4: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a Zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
5: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Catafalk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokrasztis Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
8: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
9: Mit csinálsz, Anna?
8: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
9: Megint felújítás?
8: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
9: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Valami van a levegőben.
11: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
12: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Letartóztatta a bíróság Hangó Balást. Megállapodott a kormány és a főváros Budapest finanszírozásáról. 2 évig tart a K-híd felújítása az Óbudai szigetnél. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelésre gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Közben elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az NK meggyanúsított másik személy, sajtóértesülések szerint Varga Bajusz Veronika, a korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkár letartóztatását is. 5 év után ismét összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol a kormány és a főváros Budapest pénzügyi helyzetéről, fejlesztéseiről és közlekedési ügyeiről egyeztetett. Bejelentették, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forintos támogatást biztosít a főváros számára, Budapest pedig cserébe eláll a folyamatban lévő perektől. Emellett a jövőben csökkentetik az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulás mértékét is, ennek részleteiről később döntenek. A megállapodás része egy regionális globális BKK létrehozása is, amelyben az állam 50%-os tulajdonosként jelenik meg tőkeemeléssel, a parkolása a fővárosi önkormányzathoz kerül. A főváros vállalta továbbá, hogy jövőre 20 milliárd forintos megtakarítást hajt végre. Az egyeztetést Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester vezette. A tárgyaláson részt vett Vitézi Dávid, Kármán András és Lőrinc Viktória miniszter, valamint Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója is. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és indokolatlan beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításakor. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető szerint azonnali beavatkozással több felesleges munkálatokat leállítottak, aminek köszönhetően mintegy 2,5 milliárd forintot sikerült megtakarítani. Ezt az összeget egyebek mellett sötétedő üvegek beszerelésére szánták. A miniszter elfogadhatatlannak nevezte a túlárazott beruházásokat és közölte, a laktanyá építésre vonatkozó nagyértékű szerződést több részre bontják. A cél az, hogy a jövőben helyi vállalkozások is lehetőséget kapjanak a munkálatokban való részvételre. Október 12-én megkezdődik az Óbudai szigetet a várossal összekötő K-híd átfogó felújítása, amely több ütemben egészen 2027 végéig tart majd. Az első szakaszban a közúti forgalom teljesen megszűnik a hídon, így az autósok nem hajthatnak át, a gyalogosok viszont továbbra is használhatják az északi járdát. A kerékpárosok a hídon csak leszállva a biciklit tolva közlekedhetnek. A beruházás során teljesen kicserélik a rossz állapotú pályalemezt, kiszélesítik a kocsipályát, felújítják az acélszerkezetet, valamint akadálymentes rámpákat és korszerű lengéscsillapító rendszert is kialakítanak. A 2027-es Gyereksziget és Sziget Fesztivál idejére a munkálatokat szüneteltetik, és a hidat ideiglenesen újra megnyitják a forgalom előtt. Hamarosan Budapest ismét Európa futó fővárosa lesz. Október 10-én és 11-én rendezik meg a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. A kétnapos eseményre több mint 120 országból érkeznek futók, akik a családi gyaloglástól a klasszikus maratoni távig összesen 14 versenyszámban indulhatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogy alakul az időjárásunk. Hát marad továbbra is a nyárias, kellemes, napsütéses, meleg idő napközben. A reggelek azonban egyre hidegebbek lesznek. Hétvégén például akár 4-5 fokkal is indulhatnak a napok, úgyhogy lehet, hogy egy vékonyka kardigán már nem is lesz elég akkor a reggeli órákra. Délután azonban holnap is, szombaton is, vasárnap is 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok, szóval tényleg nagyon jó idő lesz. Nem jön eső, gyakorlatilag felhő is alig-alig lesz fölöttünk az égen, és nem jön front sem, viszont ugye nagy lesz a napi hőingás, hétvégén akár 20 fokot is emelkedhet a hőmérséklet a reggeli értékekhez képest, úgyhogy az érzékenyek készüljenek, hogy ez okozhat fejfájást vagy vérnyomás ingadozást.
14: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
1: Jönnek az utak hírei. Baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón a belső sávban. Torlódásra kell készülni már az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és tovább a Budaörsi úton. A Rákóczi hídon is volt egy baleset Buda felé a budai lehajtó előtt a belső sávban, és baleset miatt zárták le a 18. kerületben a Kisfaludi utcát és a Nemes utca és a Juhász József utca között, de helyszínelnek a Budafoki úton befelé a Galvani utca után a belső sávban, ugye korábban itt is volt egy baleset. Az M5-ös autópályán pedig továbbra is teljes az útzár a főváros felé vezető oldalon, Lajos Mizse és Örkény között itt a 64-es kilométernél történt egy súlyos baleset, aki ezen az útszakaszon autózik, az már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. És az M0-es déli szakaszán is volt sajnos egy baleset, az M5-ös autópálya felé a Deák Ferenc hídon, a 15-ös kilométernél két személyautó ütközött össze a legbelső sávban, itt is torlódik a forgalom. Legyenek nagyon türelmesek, és vezessenek óvatosan.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A sláger délután folytatásában egy olasz amorózó érkezik. Damiano David, The First Time című dalát hallgatjuk meg. Előtte azonban Dermot Kennedyvel indul az óránk. Kiss Me forog tőle. Én pedig Kiskata vagyok. Örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást és laza hazautat.
16: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Lehet bólogatni, mi Kersőtől szólt a The Riddle itt a Sláger FM-en, és hogyha van közlekedési információjuk, amivel szeretnék segíteni a többi úton lévőt, akkor mindenképpen szóljanak róla nekünk is, 0630303095. Én pedig szeretnék segíteni önöknek ünnepelni, hiszen ma van a zenevilágnapja, ebből az alkalomból pedig nagy ramazurit tartanak majd a Magyar Zeneházában. Igaz, nem ma, hanem majd a hétvégén, hogy minél többen ráérjenek, és minél többen össze tudjunk jönni. Szombaton a ramazuri keretében rengeteg program vár bennünket. Sepsiszentgyörgyről érkezik például a Mozsikácska zenekar, akik minikoncertet adnak, de kifülelhetjük a kertek zenéjét is egy foglalkozás keretében, mert létezik egy biofeedback eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a növények elektromos jeleit zenei hangokká alakítsuk, úgyhogy szó szerint meghallgathatjuk, hogy milyen hangja van egy-egy növénynek. De lesz hangszobrászat, tanulhatunk táncokat, lesz ritmusvadászat, kincskereső, különböző kézműves foglalkozások, úgyhogy fantasztikus lesz az egész nap. Hát ünnepeljük a zenevilágnapját a Magyar Zeneházában most szombaton, és természetesen mi is zenével ünneplünk, mint ahogy minden napunkat igyekszünk zenével megtölteni, hiszen ez ad nekünk muníciót napról napra. Most például a hazajutásban segít nekünk a Visszapillantó, Molnár Tamás és Majka közöse, előtte azonban egy ifjú tehetség, Ray érkezik, és a Where is my husband?
1: Sláger! Sláger FM! A legnagyobb slágerek, változatos slágerek, változatosan!

0: Ez volt a Right Said Fred dala, az I'm Too Sexy itt a Sláger FM-en, és nagyon régen láttam ennek a dalnak a videoklipjét, de a mai napig képkockáról képkockára fel tudom idézni az egészet. Nagyon szerettem annak idején. Itt a Sláger FM-en pedig szeretem, hogyha tudnak nekünk segíteni egy-egy közlekedési információval. Ugye tudják, SMS és telefonszámunkat 06 30 30 30 95 8. Segítsünk egymásnak, hiszen megint csak csúcsra ért a csúcsforgalom. Hogyha látnak olyan útszakaszt, ami kimondottan nehezen, vagy kimondottan könnyen járható, akkor mindenképpen szóljanak róla. Nekünk is nem csak SMS-ben, de akár ide csörögve is jöhetnek a tudnivalók. Az infoblokkunk után pedig itt a Sláger délutánban jön az a zenész, aki mostanában a romantika nagykövete, Bruno Mars és az I Just Might. De a dal előtt még gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárás. Kimondottan kellemes lesz a holnapunk is, bár reggel nagyon hideg lesz, mindössze 8-9 fokkal indul a napunk, de aztán a zavartalan napsütésnek köszönhetően hamar emelkedni is kezd a hőmérséklet, és megint meg sem áll majd a hőmérőben a higanyszál 25-26 fokig, a szél gyenge lesz, esőt vagy árnyékot hozó felhők pedig egész nap nem érkeznek, és ez így folytatódik még szombaton és vasárnap is, jövő héten hétfőn érkeznek talán felhők, de a mostani kalkulációk szerint esőre még azokból sem számíthatunk, mert jövő hét vége felé számíthatunk először csapadékra. Addig kitart ez a napközbeni 25-26 fok, a reggelek azonban, ahogy azt már korábban is említettem, egyre hűvösebbek lesznek, úgyhogy öltözzenek rétegesen. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizsei és Örkény között történt korábban egy súlyos baleset a 64-es kilométernél. Itt a forgalmat továbbra is leállították, több mint 8 kilométer a torlódás. Aki teheti, az a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hagyja el az autópályát. Az M0-áson is volt egy baleset a déli szakaszon, az M5-ös autópálya felé a Deák Ferenc hídon a 15-ös kilométernél két személyautó ütközött össze a legbelső sávban, itt is több mint 7 km. Méteres a torlódás. Budapest belterületén pedig történt baleset a Rákóczi hídon Buda felé a budai lehajtó előtt a belső sávban, de baleset miatt zárták le a Kisfaludi utcát a 18. kerületben, a Nemes utca és a Juhász József utca között, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy egyáltalán nem egyszerű most a közlekedés a fővárosban. Ráadásul ma megkezdődik a Rákos állomáson hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentése, úgyhogy vasárnap estig jelentősen változik a közlekedési rend. A Budapest 60 Miskolc, a Budapest Újszász Szolnok Békés Csaba és a Budapest-Szegléd Szolnok Debrecen fővonalakon. A részletekről érdemes online informálódni. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.